elköltöznek közülünk, hol vannak, hogyan találkozhatunk velünk, és mivel bátorít, mivel bíztat bennünket Jézus Krisztus. Erről szól mai tanulmányunk. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerült kérdésekre válaszolunk mindazoknak, akik vették a bátorságot és írtak. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Jézus Krisztus mindenkit egyformán szeretett. Erről beszélt ő sokszor, különösen az evangélium egyik legszebb igeversében, János 3.16-ban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez a bibliavers rávilágít arra, hogy Jézus Krisztus az egész világért odaadta magát, és mindenkit egyformán szeretett. Efelől nincsen semmi kétség, még akkor sem, ha voltak Jézus Krisztus életében olyan személyek, akikhez bizonyos értelemben közelebb állott, akiket a szívébe zárt. S talán ez a kiemelt vonzalom, amit Jézus Krisztus ezek iránt érzett, csak válasz volt arra, ahogyan ezek az emberek éreztek Jézus Krisztussal szemben. Az Úr Jézus mindenkit megközelített, mindenkivel igyekezett kapcsolatba kerülni, közölni velük az evangélium örömhírét, azonban egyesek kevesebb, mások több vonzalommal válaszoltak Jézus Krisztus közeledésére. Többek között volt Jézus Krisztus szívéhez nagyon közel egy család, három testvér, Mária, Márta és Lázár. Emlékezetes az eset, amikor Lázár megbetegszik, és még mielőtt Jézus odaérne, Lázár meghal. És amikor Jézus Krisztus közeledik a faluhoz, amelyben Márta és Mária várta őt, a hír hallatán, hogy Jézus érkezik, Márta eléje szaladt. Látva Márta könnyeit, Jézus vigasztalni próbálja. Tudod, hogy majd feltámad a te testvéred. Mire Márta válaszol, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. És most találjuk Jézus Krisztusnak egy nagyon érdekes kijelentését János 11.25 és 26-ban, amelyet szeretnénk aláhúzni és néhány percig elmélkedni azon, mit jelentettek Jézus szavai akkor és mit jelentenek ma. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Jézus Krisztus ezt az érdekes szójátékot használja. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Egy olyan kifejezés ez, amelyben sok minden benne volt, amit azok, akik hallották Jézus szavait, nemigen értettek meg. Számunkra sokkal világosabbnak, sokkal érthetőbbnek tűnik ez a szöveg, azonban akkor még elég zavaros volt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Mit tudott az akkori ember a feltámadásról? Nem olyan sokat. A zsidó hagyományban, a Szentírásban, az Ószövetségben kevés olyan emberről lehet olvasni, hallani, akik feltámadtak volna. Talán csak egy-két eset volt,

akik már tudjuk, hogy Jézus Krisztus föltámadt. És ez a két szó, feltámadás és élet, elnyerte igazi jelentését. Márta megértette azt annak mélységében, amiután találkozott a feltámadt megváltóval. Abban a pillanatban azonban, amikor Jézus ezt mondta neki, ő még nem tudta, hogy mi következik. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Kétértelmű szavak ezek. Az ember azt hinné, hogy a halál után tovább folytatódik a lét valamilyen különleges világban, magasabb szinten. Vajon ezt mondta Jézus? S a 26. vers folytatja és kiegészíti a szójátékot annak másik oldalával. Aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Jézus Krisztusban sokan nem hittek. Azonban voltak olyanok is, nagyon kevesen, de voltak, akik hittek ő benne. Volt néhány olyan eset, amikor Jézus Krisztus azt mondta egyik vagy másik követőjének, akiket meggyógyított, vagy a családtagjukkal művel csodát, hogy nagy a te hited. Voltak tehát olyanok, akik hittek Jézusban, akikről ő maga is elismerte, hogy hittek. Ezek élnek még ma is? Nem tudunk róluk. Ha élne még valaki Jézus idejéből, bizonyára nagy látványossága lenne az egész világnak. Talán sokan elzarándokolnának, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy a hangját hallják. Azonban senkiről nem tudunk, aki Jézus kortársai közül ma is életben lenne, és nincsen is ilyen személy. Jézus tehát úgy tűnik, hogy valamilyen képletes beszédet használ. Aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Több mint valószínű, hogy egy ilyen kifejezésnek a megvizsgálása után arra a következtetésre jutunk, hogy itt valami többről van szó, mint fizikai életről, és valami többről, mint halálról. János evangéliumán végighúzódik néhány párhuzamos szál, ilyen például az igazság és a hazugság, a sötétség és a világosság, a halál és az élet. Ezek állandóan ellentétben vannak egymással, és mindegyik fogalomnak mély jelentése van. Jézus szavai szerint, ahogy János evangéliumában gyakran megtaláljuk, az élet vonatkozik az örök életre, amelyet Isten megad majd azoknak, akik hűségesen követik őt, és akik várják Jézus eljövetelét. Ezeknek lesz a része az örök élet. A halál pedig vonatkozik arra a pusztulásra, amely azokat sújtja majd, akik soha nem hittek Istenben, elutasították őt, és amikor Isten véget vet a föld történelmének, és az embereknek oda kell állniuk Jézus Krisztus az ítélőbíró színe elé, akkor ezek majd a példázat szerinti baloldalon fognak állani. Ezeknek az osztályrésze lesz a halál, amelyből sem feltámadás, sem visszatérés nincs, amelyet kikerülni nem lehet. Egy szóval tehát, ez a halál az örök pusztulás. Miután a fogalmakat így módon tisztáztuk, olvassuk el újra Jézus kijelentését, amelyet Márta hallatára tett. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok tehát az örök élet garanciája. Három fejezettel odébb Jézus újból kijelenti. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, folytatja Jézus Krisztus. Tehát aki hisz én bennem, még ha fizikailag meg is hal, az örök élet nyitva marad számára. Még ha el is költözik az élők közül, 20, 50, 70, 80 év után meghal, akkor is számára hátra van még az örök lét. Nem valamiféle túlvilági szellemországról beszél, ahová az emberek köthöz hasonló testben utaznak el, onnan visszanéznek, és csodálkoznak azon, hogy mi hogyan élünk, hanem egészen másról. Pál apostol ezt erősíti meg. Sem élet, sem halál, sem semmi más, mondja a felsorolás végén, nem választhat el bennünket Krisztus szerelmétől. Aki tehát hisz Jézus Krisztusban, az, ha fizikailag meg is hal, de ha életében Jézus Krisztus követője volt, a feltámadás után megkapja az örök életet.

aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Ez gyakorlatilag kibővíti az előző gondolatot. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak nem kell attól félnie, hogy örök pusztulás lesz az osztály része. Hogyha elfogadjuk Jézus Krisztust, hogyha mind közelebb és közelebb kerülünk hozzá, hogyha egyre szorosabb kapcsolatban élünk ő vele, akkor ez a kapcsolat, ez a barátság, ez a hit megvéd bennünket attól, hogy a bűn hatalmába kerítsen és megláncoljon bennünket. Természetesen kísértések mindig voltak és lesznek. Ha azonban hiszünk Jézus Krisztusban, a Jézus Krisztussal fennálló szoros kapcsolatunk megvéd bennünket ettől. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kérdezte Jézus Mártától. És kérdezi tőled is. Hiszed-e ezt? Hogyha mi életünket Jézus Krisztus követésében töltjük el, ha úgy járunk, ahogy ő járt, úgy beszélünk, ahogy ő beszélt, úgy éljük le életünket, ahogy ő leélte, önmegtagadó, önfeláldozó módon, szeretettel, mások iránt. Hogyha hiszünk az ő szavaiban, és rábízzuk, hogy a mi életünket ő vezesse, ha vagyunk annyira őszinték és alázatosak, hogy amikor megtudjuk Jézus mit kér, mi azt meg is tegyük, akkor ránk nézve is érvényes marad ez az ígéret. Még ha meg is halunk, akkor is megmarad a reménység, hogy Isten országában újra élni fogunk örökké.

0: Van reménység!
1: Köszöntöm a hallgatókat, Van reménység című tanulmánysorozatunk 10. tanulmányában, amelyben egy olyan kérdéssel foglalkozunk, amely nagyon hosszú idő óta az embereket gondolkodóba ejtette. Sokan álltunk már idősebb, fiatalabb korban nyitott sír előtt, amelybe készültünk leengedni valakinek élettelen testét, és azon gondolkoztunk, vajon mi lesz vele, hová megy. Egy gyászjelentésben olvastam valami halvány választ erre a kérdésre, amikor is azt mondja a gyászjelentés szövege, hogy drága halottunkat ekkor és ekkor helyezzük örök nyugalomra. Vajon tényleg örök ez a nyugalom? És vajon nyugalom ez a nyugalom? Mihez hasonlítható? És ahogy elmentem a temetésre, ottan azt is hallottam, hogy az illető most boldogan üldögél fent valahol a felhők között, onnan néz le ránk, üdvözöl bennünket, aggódik érettünk, imádkozik érettünk, tanácsol és irányít bennünket. És én gondolkoztam azon, vajon ez hogyan lehetséges, mert az én nagytatám már idestova 20 éve halt meg, és még mindig nem adott semmilyen tanácsot, pedig sokszor jól fogott volna. Ha felnyitjuk Isten igéjét, és átnézünk együtt néhány igeverset, akkor világosságot gyújthatunk ebben az elég sötét és félreértett kérdésben is. Kezdjük tehát együtt azzal, hogy hogyan jött létre az ember. Ha valaminek megértjük az alkotó elemeit, a szerkezetét, a felépítését, akkor annak végére is fény derülhet. Mózes első könyve 2. fejezetének a 7. verse ezt mondja. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő órába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Tehát az ember anyagból, porból, Biblia szerint lett megalkotva, és ebbe a porba, ebbe az anyagi testbe Isten beleöntötte az életerőt, az energiát, magát, az életet. És ennek a kettőnek az eredménye lett az élő lélek. Na már most, Prédikátor 12:9 szerint a halál pillanatában ennek a fordítottja történik. Az ember megszűnik élő lélek lenni, az élet visszatér Istenhez, és a por visszatér a porba, de olvassuk el együtt. Prédikátor 12:9. És a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. A test tehát visszatér oda, honnan vették, az élet Istenhez, az élet forrásához, aki azt adta, és így az ember megszűnik egy tevékeny, aktív lény lenni, megszűnik az ő gondolkozása, megszűnnek érzései, úgy, ahogy a Szentírásban is több helyen találjuk, de erre még visszatérünk. Mi az tehát, ami visszatér Istenhez? Istennek lehellete van az én óromban, mondja Jób, 27. fejezet 3. versében. A lélek tehát, amely visszatér Istenhez, a halál pillanatában az élet lehellete. A Bibliában sehol nem találjuk meg azt, hogy a léleknek önálló élete volna, személyisége, vagy cselekvéshez elegendő ereje. A lélek egyszerűen az életnek és az anyagnak az eredménye, az az élő lény, amely vagyok én, vagy te, kedves hallgatom, és vagyunk mindannyian a föld színén. És ez az élő lény megszűnik élő lényé lenni, azon túl, hogy Isten az életet visszavonja tőle. A kérdés most már a következő. Mi lesz azokkal az emberekkel, akik meghalnak? A Biblia ezzel kapcsolatban is felajánl nekünk néhány lehetséges választ. Akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek. János 5:28 és 29. Látjuk tehát, hogy amikor Jézus Krisztus életre hívja a halottakat, amikor maga elé állítja a világtörténelem különböző korszakában valaha is élt embereket, akkor sem a pokolból, sem a mennyből, sem valami különleges lakhelyről vagy az éterből hívja elő őket, ahogyan hiszik némelyek, hanem a koporsókból. Logikus körülmények között arra kell következtetnünk tehát, ahogy ahonnan Jézus előhívja őket, azok ottan tartózkodnak egészen addig a pillanatig, amíg ez a hívó szó elhangzik. Cselekedetek 2.29-ben és 34-ben a következőket olvassuk. Dávid pátriárka megholt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig nálunk van, mert nem Dávid ment fel a mennyországba. Péter apostol tehát elmondja, hogy Dávid pátriárka, Dávid király meghalt, és a sírja minden mai napig megvan, és nem ment fel a mennyországba. A sír tehát a temetkezési hely egy olyan hely, ahová az ember kerül, és ahol ott is marad egészen addig a pillanatig, amíg újból életre nem kell. Milyen állapotban van az ember a sírban? Egyesek félnek temetőbe menni. Este különösen. S vajon miért? Valaki nekem elárulta, ha te tudnád, hogy ott mi van éjszaka. És elkezdtem gondolkozni, mivel lehet különbe egy temető éjszaka egy elhagyatott külvárosi utcánál. Gyakorlatilag semmivel. Azonban babonás emberek azt tartják, hogy éjjel a halottak sétafikálnak, jönnek-mennek a sírok között, bosszantják meg, halálra rémítgetik az arra tévedt embereket. Azonban ennél semmi sem tévesebb. Mert ha fellapozzuk Prédikátor könyvének a 9. fejezetét, akkor a 7., 8. és 12. versben találunk egy érdekes leírást arról, hogy mi történik a halálban, mi történik a sírban. Az élők tudják, mondja Istennek ígéje, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett, mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Zsoltár 115.17 pedig ezt jelenti ki, nem a meghaltak dicsérik az Urat. Foglaljuk össze röviden. A halottak nem tudnak semmit. Emlékezetük nincs, emlékeik odavesznek. A halálban már nem emlékeznek arra, hogy honnan jöttek, életük során mit éltek át, kik voltak, hogyan hívták őket, ki volt az ő családjuk. A halál állapotában ezek az emlékek mind-mind elvesznek. Sőt, a halálban megszűnik az ember szeretni. Elhunyt szeretteink nem tudnak többé bennünket sem bátorítani, sem bíztatni, mosolyukkal megörvendeztetni, ami fejünket megsimogatni, hogyha bánatosak vagyunk. Ugyanakkor nem tudnak gyűlölni, és ebből következik, hogy nem tudnak bennünket bántani sem. Elvesztek az ő indulataik, elvesztek vágyaik, céljaik, álmaik, minden megszűnik. És többé leszögezi nagyon gyakorlatiasan Salamon, hogy nincs semmi részük abban, ami a nap alatt történik. Tehát sem nem tanácsolnak, sem vissza nem járnak, még csak fentről sem néznek ránk. Semmi közük többé ahhoz, ami az élők világában zajlik. Nincsen sem cselekedet, sem okoskodás, sem gondolkozás, sem tudomány, semmi nincs. Ott, a Seolban, a halál birodalmában, ahová menendő vagy. Ez tehát az a hely, ahová a halottak kerülnek, azután, hogy lehunják szemüket. Ez tehát a halál állapota, egy teljesen öntudatlan állapot. Jézus Krisztus nem hiába hasonlította ezt az álomhoz. Emlékszünk talán, amikor Jairus leányát föltámasztotta. Azt mondta a lányról, nem halt meg, csak alszik. Sőt, Lázárral kapcsolatban is használja ezt a kifejezést. Lázár, ami barátunk, elaludt. Pedig ekkor már eltelt néhány napja annak, hogy Lázár meghalt, már a sírban volt, holtteste bomlásnak indult, és amikor a tanítványok Jézus szavait hallották, azt mondták, hát nem is baj, ha elaludt, mert ha elaludt, akkor meggyógyul, az alvás jót tesz, pihentet. És amikor látta Jézus, hogy nem értik ezt a képletes beszédet, akkor még egyszer, de most már nyíltan kijelenti, Lázár, ami barátunk, meghalt. Elmegyek azért, hogy felköltsem őt. Ez a hasonlat pontosan tükrözi a halottak állapotát, amennyire öntudatlanok vagyunk mi magunk, élők. Alvás közben pontosan úgy nem tudnak semmit a halottak semmiről, nem gondolkoznak, nem vesznek részt semmiben. Szóba állhatnak a halottak az élőkkel? Hallottam olyan tapasztalatokat, amelyek során elmentek bizonyos személyekhez, akik értettek a túlvilág nyelvén, és özvegyen árván maradt személyek meghívták elhalt családtagjukat, hogy beszélhessenek velük, hogy a bánatukat enyhítsék, hogy még egyszer lássák az arcukat. Azonban úgy olvassuk Jobb könyvében a 14. fejezetben, hogy az ember lefekszik és nem kél fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek fel, és nem költetnek fel az ő álmukból. Ha tisztesség éri is fiait, nem tudják, ha megszégyenülnek, nem törődnek velük. Tehát a halálban nincsen semmiféle vonzalom az élőkkel szemben, senki, aki oda kerül, nem jön vissza, és nem törődik, gyakorlatilag nem is tud arról, ami családjával történik. A halottak tehát nem lépnek kapcsolatba az élőkkel. Jól van, mondaná most valaki, de vannak gyakorlati esetek. Konkrét példák arra nézve, hogy valakik beszéltek halottakkal. Azonban ezek az esetek könnyen megcáfolhatók az ige alapján. Miről van itten szó? Van a Bibliában is egy eset, amikor Saul elmegy egy halott idézőhöz, és Sámuelt megidézteti, hogy kérjen tőle tanácsot. Ebből az esetből azonban kiderül, hogy akiben Saul Sámuelt vélte felismerni, az tulajdonképpen valaki más volt. Figyeljük meg! Azt mondja Sámuel, hogy holnap meghalsz te és a te fiad, és velem együtt lesztek. Ha van túlvilág, és egyik részét a jóknak, másikat a gonoszoknak tartják fenn, akkor mindjárt felmerül a kérdés. Hogy lehet az, hogy Sámuel, aki átjött a túlvilágról, aki istenféle ember volt, és a mennyben kellene, hogy legyen, hogy lehet az, hogy vele egy helyre kerül Saul, egy istent káromló, istennek szembe szegülő, folyton isten ellen lázadozó ember? Hogy kerülhetnek ők egy helyre? És mindjárt megszületik itt az ellentmondás, és ebből meg néhány más apró részletből is, amit az esetről a Szentírás leír, észrevehetjük, hogy nem Sámuelről van szó, hanem az ő képébe öltözött lényről, aki valahonnan máshonnan jön, és az magára öltötte Sámuel külső ismertető jelét, beszédhangját, beszédmodorát. Ha meggondoljuk azt, hogy Sátán elcsábította a menny angyalainak nagy részét, és hogy az angyalok különféle alakot tudnak ölteni, nem nehéz elképzelni, hogy ilyen cselhez folyamodnak. Sőt, Jézus arról is beszél, hogy ugyanígy próbálják majd a végidőben meghamisítani őt magát. Eljön, és tüzet is hoz alá az égből, mondja a gonoszról, hogy elhitesse, ha lehet még a választottakat is. Beszéljünk azonban következő pillanatokban valami kellemesebbről, ami reménységet ad nekünk. Mi történik a halálban? Hogyan szabadulhat meg valaki a halál kötelékéből? Ímé hamar eljövök, mondja Jézus Krisztus, Jelenés 22:12-ben, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Ebből tehát le kell vonnunk azt a következtetést, hogy lesz egy pillanat, amikor a halottaknak is életre kell kelniük, különben nem kaphatják meg a fizetségüket az ő életükért. Pál apostol világosságot gyűjt Istentől ihletve ebben a kérdésben. 1 Tesszalonika 4:16 és 17. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Az élőkről pedig azt írja, hogy mi pedig, akik élünk, elragadtatunk az Úr elé a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Az Úr Jézus Krisztus visszatérése tehát sok minden más mellett a halottak feltámadását is jelenti. A Korintusi első levél 15. fejezetében az 51-től az 53-ig terjedő versek további részletekkel szolgálnak. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Itt már nem csak azt olvassuk el, hogy életre kelnek a halottak, hanem azt is, hogy hogyan. Magukra öltenek egy olyan testet, amely nincs alávetve a romlandóság törvényének. Nincs alávetve többé az öregségnek, a betegségnek, a fáradtságnak, a nyomornak, a szenvedésnek, a fájdalomnak. Ugyan megőrizzük ismertető jeleinket arcunkon, testünkön, azonban el fog tűnni minden olyasmi, amit a bűn és a földi körülmények idéztek bennünk elő, eltűnik az öregség, a betegség belőlünk. És a mi testünk, a mi dicsőséges testünk, ugyancsak Pál apostol jegyzi meg, hasonló lesz ahhoz, amelyben Krisztus feltámadott, azután, hogy a kereszten meghozta áldozatát. Ami a halál utáni életet, és ennek a tanításnak az alapját illeti, ez gyakorlatilag egy teljesen más forrásból ered, mint ahonnan az ember gondolná. Nem Jézus tanította ezt az embereknek. Isten sem célzott ilyesmire. Azonban találunk valami egészen másat Mózes első könyve 3. fejezetének 4. versében. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony, nem haltok meg. És mindezt azok után, hogy Isten figyelmeztette őket, ha engedetlenek lesztek, akkor meghaltok. Fogalma sem volt Évának, Ádámnak arról, hogy mit jelent a halál. Azonban annyit kiéreztek Isten szavaiból, hogy valami szörnyű dolog lehet, és amikor a kígyó ezt mondta nekik, bizony nem haltok meg, akkor egészen megkönnyebbültek, fellélegeztek, megbátorodtak, és most már nyugodtan szakítottak a fáról, mert valaki megnyugtatta őket, bizony nem haltok meg. És azóta valahányszor az emberek azzal áltatták magukat, hogy a halál után úgy is van élet, és nem kell Istennek feltétlenül engedelmes lenni, hanem egy szellemvilágban nyugodtan tovább folytathatjuk a mi életünket, azok gyakorlatilag sátánnak ebbe a csapdájába esnek. Mert ő volt az, aki a kígyó képében meghazudtolta Istent, és azt mondta, bizony nem haltok meg. Van tehát reménységünk arra nézve, hogy ha szeretteinket el is ragadta a halál, hogyha mi magunk is a halál küszöbére érkezünk, még sincs mindennek vége. Ami következik, az az ideiglenes pihenés a sírban véget fog írni akkor, amikor Jézus Krisztus megjelenik az ég felhőjén. Addig mindenki pihen a sír mélyén. Amikor azonban Jézus Krisztus jön, mindenki újból föl fog támadni, és akik hozzá hűségesek voltak, akik a Jelenések könyve szerint az Úrban haltak meg, azok életet nyernek és feltámadnak. Hogyan lehetséges ez? Mi ennek a bizonyítéka? Egyszerű. Ahogy képes volt Isten valamikor kezdetben a föld porából élőlényt teremteni, ugyanúgy képes lesz majd abból a porból is, amellyé válhatunk a halál után, ugyanúgy képes lesz abból a porból is életet teremteni. Isten ígéretei számunkra csodálatosak és reménykeltőek. Ha meg is halnak némelyek közülünk, szeretteinket elveszítjük. Ha mi magunk is egy adott pillanatban, egy baleset folytán, betegség vagy öregség folytán a halál küszöbére érkezünk, nekünk sem szabad félelemmel viszonyulni ezekhez a pillanatokhoz, mert ez csak egy ideiglenes álmot jelent. Közeledik Jézus Krisztus visszatérése, a feltámadás, amikor majd mindazok, akik hűségesek vagyunk Istenhez, meglátjuk őt, ahogy mondta János apostol, amint van. Ezt a reménységet zárjuk szívünkbe, és így gondoljunk Jézus Krisztus visszajövetelére.

Elmúlt adásunkban a keresztség problémájával foglalkoztunk. Habár egyszerűnek tűnik ez a kérdés, mégis sok mindent magába foglal, és eléggé szerte ágazó. Sajnos azonban adásunk keretei között nem meríthetjük ki elég bőven ezt a kérdést, de azért visszatérünk egy-két kérdés erejéig bizonyos témákra, amelyel kapcsolatban hallgatóink megkérdeztek. Természetesen, akik bővebben szeretnének foglalkozni ezzel a kérdéssel, ajánlom ismét a mi tanulmányaink nyomtatott anyagát, és ezen túl nyugodtan írhatnak hallgatóink leveleket is, és amennyiben lehetséges, adásunk keretei között válaszolunk, ha pedig nem, akkor írásban biztosan. Nézzük tehát az első kérdést, amely fölmerült a keresztség problémájával kapcsolatban. Nem kellene megkeresztelni az újszülötteket is? Vizsgáljuk meg, mi a feltétele annak, hogy valaki megkeresztelkedjék. Adásunkban, amint hallgatóink valószínűleg emlékeznek, említettünk néhány bibliaverset, amelyeknek tartalmát röviden a következőképpen foglalnám össze. Megkeresztelkedhet bárki, ha ismeri Isten igazságát, hisz benne, megtér, és új életben jár. Ezeken a lépéseken kell tehát áthaladni annak, aki keresztségre készül és keresztséget készül fölvenni. Emlékezzünk arra, hogy Jézust sem gyermekkorában keresztelték meg, hanem körülbelül, becslések szerint az evangélium alapján úgy tudjuk, hogy mintegy 30 éves volt. Ugyanígy tudjuk egyházatyákról is, hogy ők is felnőtt korban keresztelkedtek meg, például Augustinus. A gyermekkeresztség sokkal később szivárgott be a kereszténység gyakorlatába. Egy újszülöttet nem lehet az általunk a fentiekben említett lépéseken átvezetni. Nem lehet velük megismertetni Isten igazságát. El kell telnie egy kisgyermek életében néhány évnek ahhoz, hogy halványan az ő szintjén különbséget tudjon tenni aközött, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy meg tudjon érteni bizonyos dolgokat, amelyeket Isten kér tőle. Hinni Istenben, ehhez is szükség van viszonylag érett, viszonylag kifejlett elmére. Egy csecsemőtől, aki még alig ismeri meg az édesanyja hangját, és ami szavainkat nem is igen érti, nem lehet egy ilyen csecsemőtől elvárni, hogy higgyen. Annál kevésbé lehet őket a megtérésre és az új életre rávezetni. Éppen ezért, aki nem képes ezeket a lépéseket átjárni, annak életében a keresztség nem több, mint egy üres ceremóniánál, amelynek során benedvesítik, és majd szárazra tőlik. És számára ennyit is ér az egész, mert később felnő, és lehet, hogy élete során egészen más felfogás alakul ki benne. Lehet, hogy az ő élete, az ő gondolatvilága teljesen messze fog állni attól, amire őt, szülei, még az ő tudatlanságának idején megkeresztelték. Egy pár évvel ezelőtt néhány pap kijelentette, hogy a meg nem keresztelt újszülöttek el vannak veszve, azonban ez a kijelentés a Biblia mérlegén nem bizonyítható. Mert tulajdonképpen nem a keresztvíz maga tart meg, hanem attól válhat valaki az örök élet örökösévé, hogyha keresztséggel együtt járó megtérés és új élet tapasztalatán átmegy, ha szövetséget köt Istennel. A keresztség nem csupán egy személyes élmény, hanem egy mélységes, belső változás. Isten elvárja, hogy mi megértsük az ő akaratát, érett emberhez méltó módon elfogadjuk, és így keresztelkedjünk meg. Ilyen alapon tehát a keresztség kizárólag felnőtt korban, érett elmével, az összes következmények és vele járó dolgok ismeretében hozható meg, és Isten az ilyen keresztséget elfogadja tőlünk. Van reménység című tanulmánysorozatunk 10. tanulmányát hallották. Jövő héten következik sorozatunk 11. tanulmánya, amelynek címe a pokol bibliai leírása. Kérdéseiket, megjegyzéseiket bátran küldjék el levélben a rádióadónk címére, amely a következő: Rádió Volcsász Piráncé, Gyorgy Bilászkó utca, 101 szám, postai irányítószám,
400489 Kolozsvár. Szeretettel várjuk leveleiket, amelyekre lehetőségeinkhez mérten válaszolunk. Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, vagy időközben döntöttek úgy, hogy mégis igényelnék, küldjék el rendeléseiket a fenti címre. A tanulmányok tehát ingyenesen megrendelhetők, akár visszamenőleg is. Várom Önöket a jövő héten szerda este, amikor következő tanulmányunkat vesszük át.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és a következő fél órára sok áldást kívánok Önökre. Mai adásunkat egy rövid zenei bevezetővel és egy énekszámmal folytatjuk, amelyek után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik. A történet után egy másik énekszám fog elhangzani, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben utolsó töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Róbert egyetemi docens életmód tanácsadó a rendszeresen végzett testmozgás gyógyító egészséget ápoló hatásáról fognak megosztani hasznos tudnivalókat. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámmal fogunk elbúcsúzni kedves hallgatóinktól. Jó rádiózást kívánok!

A gyermek nézte a nagyapját, amint levelet ír. Egy adott pillanatban megkérdezte tőle: Olyan mesét írsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy rólam szóló történetet írsz? A nagyapa félbehagyta az írást, és mosolyogva ezt mondta unokájának: Igaz, rólad írok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza, amivel írok. Szeretném, ha ilyen lennél te is, amikor megnősz. A gyermek értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel semmi különöset nem látott rajta. De ez olyan, mint az összes többi ceruza, amit életemben láttam. Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat, válaszolta a nagyapa. A ceruzának 5 értéke van, amit ha sikerül megtartanunk, olyan emberré válunk, aki egész életében békében fog élni a világgal. Az első érték. Tehetsz nagy dolgokat, de soha ne feledd, hogy létezik egy lépteinket vezető kéz. Ezt a kezet Istennek nevezzük, és ő vezet mindig kívánsága szerint minket. A második érték. Időnként abba kell hagynom az írást, hogy meghegyezzem a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a ceruzának, azonban végül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged. A harmadik érték. A ceruza megengedi nekünk a radír használatát, hogy kitöröljük azt, ami téves. Meg kell értened azt, hogy kijavítani egy dolgot nem jelent feltétlenül rosszat, legfontosabb az, hogy megmaradjunk az igaz, egyenes úton. A negyedik érték. A ceruzának nem a fája vagy külső formája fontos, hanem a benne levő grafit. Ugyanígy gondozd azt, ami benne történik. És végül az ötödik érték. A ceruza mindig nyomot hagy. Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is életedben, nyomokat fog hagyni, ezért meg kell próbálnod minden tettedre odafigyelni.

0: Reménység hangja.
1: Amikor arra gondolunk, hogy na most új életet kezdünk és elkezdünk mozogni, akkor azért ezt mindig összekapcsoljuk a fogyókúrával, legalábbis az én fejemben így ez mindig össze van kapcsolva. De azért elmondhatjuk azt, ugye, hogy a mozgás nem csak azoknak az embereknek kell, akiknek túlsúlyuk van, hanem azoknak is, akik mondjuk vékonyak, mert szerencsés alkatúak mondjuk.
2: Mindenkinek kell a mozgás, tehát a mozgás nem egy ilyen gyógyeszköz, hanem az a napi életünknek a része kell, hogy legyen. Természetesen segít a fogyásban is, de nem jó, hogyha csak azért fogyunk, azért mozgunk, hogy fogyjunk, mert aztán elérjük a tesőnket, akkor megint ellustulunk, aztán visszahízunk. Tehát, hogy a mozgás az valóban egy élet szükséglet, amit nem szabad csak úgy kezelni, hogy bizonyos időszakokban van szükségem, hogy beleférjek az adott ruhába, vagy jobban nézzek ki.
1: Egyébként csak érdekességként, hogy van-e ilyen adat, hogy mondjuk a nők vagy a férfiak szeretnek jobban mozogni?
2: Vagy... Ez szerintem, én ilyen adatot nem tudok. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz megmondani, mert valószínűleg országonként, társadalmanként ez változik.
1: Ez meg a másik egyébként tényleg, hogy vannak olyan országok, ahol már egy kisgyerekeknek is alapvető kultúrájukba beletartozik a mozgás. Még egy érdekesség az, hogy a gyerekeknél például milyen hatása van a mondjuk a tanulásukra, vagy a mindennapi életükre a mozgás, milyen mozgásformát válasszanak, és egyáltalán mikor érdemes a gyerekeknél elkezdeni azt, hogy erősítsen.
2: A gyerekeknél minél hamarabb el kell kezdeni, tehát ugye a legelső sportolási lehetőség, vagy mozgási lehetőség egy gyerekkel a babaúszás, ami mondjuk költséges dolog, mert nem szokott olcsó lenni. A gyerek nem emlékszik rá, hogy ő úszott, tehát hogy ne legyenek illúzióink, hogy majd emlékszik rá, hogy milyen jó volt úszni, de megszereti a vizet.
1: Igen. És onnantól meg kezdve jó az, hogy elindítottunk valamit.
2: A szülőknek meg különösen jó. Tehát a babaúszás már pár hónapos kortól indulhat, aztán egészen kis gyerekek, mondjuk 3-4 éves gyerekek már kiválóan meg tudnak tanulni síelni, mert lent van a súlypontjuk, nagyon jól tudnak egyensúlyozni, de hát ez nem egy tipikusan magyar sport. Aztán 4-5 évesen...
1: Nagyon izgalmas is.
2: Igen, 4-5 évesen kezdődhet a kerékpározás, 8-10 évesen a labdajátékok, már versenyszerűen nem úgy focizni, meg dobálni bármikor lehet, de körülbelül a 8-10 éves korban érik meg egy gyerek arra, hogy érti a játékszabályokat is, és aztán lehet a tudom én, teniszt, meg az ilyen nehezebb sportokat, ha valaki nem wimbledoni győztes akar lenni, hanem csak sportolni, akkor azt olyan 10-12 éves kornál hamarabb nem érdemes elkezdeni, mert nagyon megterheli az ízületeket. Tehát egy 12 éves gyereknek már van olyan erős ízülete, hogy nem fog aztán teniszkönnyöktől szenvedni. Nyilván a versenysport az más, tehát az hamarabb kezdődik.
1: Egyébként, hogyha már így szóba került ez a versenysport, azért azt is mondjuk el, hogy lehet-e túlzásba vinni? Tehát, hogy valaki, például amit említettél, hogy sokkal korábban elkezd egy bizonyos sportot választani a gyereknek, mint amire egyébként még a teste készen állna.
2: Hát lehet, csak benne van a kockázat. Tehát ugye, ha látjuk az élsportolókat, hogy mennyi sérüléssel küzdenek, teniszezők, futballisták, kézilabdások, de sorolhatnánk az összes sportot, nagyon megterhelő. Tehát ahhoz egy nagyon komoly sporttudományi háttér kell, hogy úgy terheljék őket, és úgy építsék az izomzatukat, hogy azért még 30-35 éves korukban nem legyenek maradandó károsodásaik, de így is előfordul. Tehát a versenysport nem igazán egészséges, azt el lehet mondani. Meg nekünk nem is az a célunk, hogy versenysportolók legyünk.
1: Most nem is arról beszélünk, csak hogyha már itt szóba hoztad, akkor gondoltam, hogy... Tehát akkor, hogyha így beszélünk a korosztályokról, akkor ugye nagyon fontos a gyerekeknél, nyilván azért is, hogy majd felnőtt korukban is ez az életük természetes része legyen, de azt gondolom nagyon fontos nekünk is, akik aktív dolgozók vagyunk. Már csak így a szellemi frissesség miatt is, mert én is egyre jobban érzem egyébként, hogy az ember már annyira terhelt, és a sport ebben, vagy a mozgás ebben mennyit tud segíteni.
2: Rengeteget, tehát már gyerekkorban is igazolt az, hogy azok a gyerekek, akik sportolnak, rendszeresen mozognak, azoknak a koncentráló képességük az iskolában sokkal jobb.
1: Uh-huh.
2: Tehát maga a sport nem csak fizikailag edz, hanem mentálisan is, hiszen fegyelemre is kötelez, sok mindenben a jellemet is fejleszti a sport,
1: igen, igen.
2: vagy a rendszeres mozgás. Ez a felnőttekre is igaz, tehát felnőtteknél is nagyon fontos, hogy a rendszeres mozgással frissen tartsuk az elménket, és ez az idősekre is igaz.
1: Igen, igen, említetted korábban ugye ezt a demenciát, ott gondolom annak a kialakulásánál is azért.
2: Így van, tehát ugye a demenciának az egyik leggyakoribb oka az erek, az agyi ereknek a állapotának a romlása, és ennek a megőrzésében sokat tehetünk a rendszeres mozgással.
1: Egyébként, hogyha így valaki most kedvet kap, meg én is rögtön elgondolkozom rajta, most is mi beszélünk róla. Milyen mozgásformával érdemes elkezdeni, aki mondjuk, mert ez olyan, mint az angol, hogy örökös újrakezdők vagyunk mindig, és akkor, hogyha most újrakezdjük, akkor mennyire megerőltető mozgással? Vagy például vannak ilyen divatos sportok?
2: Vannak, tehát olyat válasszunk, amihez van kedvünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Teljesen mindegy, hogy mi a divat, kedvünk legyen hozzá, mert ha nincs kedvünk hozzá, nem fog menni. Legyen hozzá egy társunk, lehetőleg, akivel csináljuk. Én egyébként azt mondom, hogy a gyaloglásnál egyszerűbb kezdet nincs, nem kell hozzá, csak egy jó cipő.
1: Igen.
2: Illetve, hogyha valaki, ugye van egy ez a Nordic Walking változat, amikor két bottal gyalogol az ember, amit nem húzni kell, hanem azzal, mint a sífutó lökni magát az embernek. Ez egy kisebb beruházás már, de hogyha ezzel meg egy jó cipővel elindulunk, ezzel mindenki el tud kezdeni mozogni. Aztán természetesen a mozgásnak az alapja az a jó, hogyha a gyaloglás, futás, úszás, ezek igen, azok, igen. amelyekkel
1: érdemes
2: kezdeni.
1: Nyilván a lehetőségek is számítanak, az is számít, hogy ki milyen életkorban van, munkahelye mellett mit tud megengedni. Tényleg ez a gyaloglás ez olyan, hogy egy cipőt felkap az ember és megy, és ráadásul még segíthet, akár hogyha az ember a házastársával megy, beszélget barátjával. Tehát ez...
2: Igen, tehát van egy ilyen mondás, hogy mindenkinek két orvosa van, a jobb és a bal lába. Ez egy ilyen mozgásközpontú mondás. Azt hiszem, talán Peter Di Pál mondta, tehát nem is ilyen közmondás, de ebben van sok igazság.
1: Igen, és még ami a másik érdekes dolog a mozgással kapcsolatosan, hogy nagyon sokan mondják, azt legalábbis sokaktól hallottam már azt, hogy én olyan nehéz fizikai munkát végzek, nekem már nincs szükségem sportra, külön mozgásra. A fizikai munka képes-e ugyanazt nyújtani a testnek a mozgás szempontjából, mint a sport?
2: Hát valószínűleg nem, mert a munka az mégiscsak más, mint a mozgás öröme, tehát pszichésen nem nyújtja, az fizikálisan igen, tehát azt nem gondolom, hogyha valaki egész nap zsákot pakol a vagomból, akkor utána még el kell menni futnia, de az lehet, hogy nem árt, ha néha úszik, vagy olyan más mozgásformát csinál, ami egy kicsit kiegyenlíti, mert azért a fizikai munkánál nagyon sokszor egyenetlen az izmoknak a terhelése. Mindenki érzi azt,
1: igen,
2: hogy melyik
1: igen.
2: izom csoportja terhelődik
1: igen.
2: meg a munkába, tehát hogy olyan mozgásokat választani, amelyekkel ezt tudja egy kicsit oldani.
1: Igen, például mondhatná egy nő azt, hogy ő egész nap a konyhában dolgozik, de mondjuk tényleg az tapasztalatból tudom, hogy az iszonyatosan pont a hátat, meg ezeket a részeket terheli, és az ember utána nagyon-nagyon rosszul érzi magát, tehát nem ugyanúgy, mint hogyha egy mozgással érted volna. Tehát akkor amellett mondhatjuk, hogy ugyanúgy kell azért
2: igen, akkor inkább az izomcsoportoknak, amiket nem használunk annyira, vagy mit erősíteni, azoknak jó, hogyha van egy kis megterhelése.
1: Egyébként még kalóriákról beszéljünk egy-két szót, hogy melyik mozgásforma az, ami a legtöbbet égeti, hogyha már valakit nagyon a súlyára koncentrál?
2: A legtöbbet az a sífutás égeti, ami nálunk megint csak nem fog menni, nincs hó.
1: Igen.
2: De maga a Nordic Walking ezt utánozza, hogyha valaki elég bátor és fölvesz magára egy soros görkorcsolyát, és Nordic Walking bottal elindul, az körülbelül ugyanazt fogja tudni, csak sokkal nagyobbat lehet esni, mint egy sífutónak, de nagyon sok kalóriát éget természetesen a futás, a hegymenetbe való túrázás, de még a kemény fa fűrészelése is.
1: Még a végén hadd kérdezem, hogy neked személy szerint mi segít abban, hogy rávegyen arra, hogy mozogjál fel, mert tudatosság, vagy...
2: Én alapvetően már szeretem, tehát ez én vagy 20 évig kézilabdáztam aktívan, most fallabdázok, gyaloglok, most rátaláltam egy ilyen mobil applikációra, amivel mérem, hogy mennyit megyek, és akkor, tehát hogy...
1: Tehát mindig van valami, ami motivál.
2: Mindig van valami, ami motivál.
1: Egyébként most nagyon klassz, hogy például most ez a futás ilyen nagyon divatos lehet, ami az embereket...
2: kell vigyázni, hogy erre föl kell készülni, tehát a hosszú távfutás, ugye a maratoni futás nagyon nagy divat, de mindig azt szoktam mondani, hogy az első maratoni futó is belehat, tehát hogy gyakorlatilag nagyon kell vigyázni erre, tehát föl kell készülni, ez egy extrém megterhelés, és minden évben meghalnak maratoni futásba, mert felkészületlenül, tehát oda edzeni kell, fokozatosan fölépíteni, hogy ezeket a hosszú távokat lehessen
1: futni. Örülök neki, hogy most nekem így ilyen maratoni futós terveim nincsenek, de akkor azt azért elmondhatjuk, hogy még elkezdhetjük a mozgás bármikor, viszont akkor ezt a végére talán tartatjuk, hogy a mindenképpen kezdjünk el mozogni, elkezdhetjük bármilyen korba, hogyha valaki most idősebb ember is elkezdheti mozogni, viszont a fokozatosság, ugye azt?
2: Az rendkívül fontos, a fokozatos terhelés és a egészségi állapotunknak megfelelő. Érdemes, hogyha valakinek betegsége van, érdemes az orvossal konzultálni, esetleg egy gyógytornásszal konzultálni, vagy vannak mindenféle személyi edzők, akik tudnak programokat kialakítani, tehát hogyha valaki ilyesmi problémákkal küzd, vannak olyan szakemberek, akiket meg lehet keresni.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Menjünk szilárdan a gúny és megvetés dacára. Az első zsoltár első verse a következőképpen fogalmaz. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódok székébe. Istentelenek azok, akik nem szeretik Isten parancsolatait, és nem engedelmeskednek azoknak, hanem szembe mennek velük. Ez az a tanácsadói csoport, amelyre figyelmeztetlek benneteket, hogy kerüljétek el. Az a csoport, amelyet Sátán használ a fiatalok tévútra vezetéséhez. Tanácsuk, javaslataik olyan jellegűek, hogy könnyelműen kezelik a bűnt, kigúnyolják az igazságot. Úgy ábrázolják őket, mint akik a bűnösök útján állnak, és állandóan elvezetik őket az Isten parancsolatainak való engedelmesség és szolgálat egyenes ösvényéről az engedetlenség ösvényére. Ha nem lennének olyan személyek, akik rosszat cselekszenek, és másokat is rosszra kísértenek, sok bűnös választotta volna a szolgálat útját, a tisztaság és a kegyesség életét. A nevetségessé válás félelme sok ifjút indít arra, hogy engedjen a kísértésnek, és az istentelenek útján járjon. Jézus nem volt hajlandó veszélynek kitenni magát, hogy az ördög kedvében járjon. Viszont hányan tudnának ma kiállni egy hasonló próbát? Ne engedjétek, hogy bármiféle kötekedő, fenyegető, gúnyos megjegyzések rávegyenek benneteket a lelkiismeretetek legkisebb mértékű megsértésére is. Ezáltal ajtót nyitva Sátánnak, ahol bejöhet és irányíthatja az elmét. Legyetek lelkes bibliakutatók. Isten szava biztos útmutató. Ha gondosan tanulmányozzátok, nem vagytok abban a veszélyben, hogy az ifjúságot körülvevő és rájuk zúduló kísértések hatalma alá kerültök. Néhányan kigúnyolhatnak, hogy ilyen szigorú vagy. Hívhatnak önelégültnek. De figyelj arra, hogy a jót kezd el cselekedni, majd csendesen tarts ki abban. Ha Dániel teljes történetét leírták volna, olyan fejezetek nyílnának meg előtted, amelyek megmutatnák neked a gúny, az irigység és a gyűlölet kísértéseit, amelyekkel Dánielnek találkoznia kellett, de ő felülemelkedett a gúnyolódáson, és ez történik mindenkivel, aki győzni tud.

álljunk ki határozottan a mértékletesség mellett. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. 1 Korintus 9.25 alapján. Családi körben és a gyülekezetben is magasba kell emelnünk a keresztény mértékletességet. Élő, működő alkotóelemnek kell lennie, amely átalakítja a szokásokat, hajlamokat és jellemeket. A mértéktelenség világunk minden gonoszságának alapja. A gyerekeknek olyan leckéket kell kapniuk, amelyek táplálják bennük a bátorságot, hogy ellenálljanak a gonosznak. A szülőknek nagy gondot kell fordítaniuk a gyermekeik elé helyezett táplálékra. Sokan az otthon tanult mértéktelenség következtében lesznek iszákosok. Kapjanak hát a gyerekek olyan táplálékot, amely építi az értelmüket és a testüket. De tartsuk távol tőlük az erősen fűszerezett ételeket, amelyek felkelthetik bennük a vágyat a még erősebb izgatószerek iránt. A dohány és az erős ital fogyasztása nagy mértékben összefügg a betegségek és a bűnözés növekedésével. A dohány lassú, alattomos, de a legrosszindulatúbb méreg és használata kimondhatatlan károkat okoz. Nem képezheti vitatárgyát a részegítő italok használatának gonossága. Az emberi, nem homályos tekintetű, eltompult roncsai, lelkek, akikért Krisztus meghalt, és akikért angyalok sírnak, ők találhatóak mindenütt. Ők, ami büszke, civilizációnk szégyenfoltjai. Azok, akik az ősi időkben a győzelemért futottak, felismerték a mértékletesség fontosságát. Mennyivel inkább kellene nekünk, akik a mennyei koronáért futunk versenyt? Minden erőfeszítést meg kell tennünk a gonosz legyőzésére. Mindig, minden alkalommal erkölcsi bátorságra van szükség ahhoz, hogy ragaszkodni tudjunk a szigorú mértékletesség elveihez. Ne felejtsd el, hogy naponta szövöd magadnak a szokások hálóját. Minél inkább betartod az egészség törvényeit, annál tisztábban felismerheted a kísértéseket, és állhatsz ellen nekik, és annál világosabban felismerheted az örökkévaló dolgok értékét.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Szeretettel hívom meg Önöket a ma esti ligeszolgálat megtekintésére, melynek címe Online Életstílus, melyet Bíró Szilárd lelkipásztor mutat be. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Kedves hallgató! A következőkben egy néhány gondolatsort fogok elmondani, és meg szeretnélek kérni arra, hogy ha rezonálsz ezekkel, vagy valamelyik helyzetben találod magad, mint ahogy én is nagyon sokban felfedeztem magam, gondolj bele, és értékeld át egy picit. Gondold el, hogy reggel felébredsz, és ez nagyon jó. Nagyon szép. És hála legyen Istennek azért, hogy ad reggel egy újabb napot. És reggel, miután fölébredünk, az első mozdulatod az az, hogy egy adott tárgy felé irányul a kezed. Egy téglalap alakú tárgy fölé. Aztán a kezedbe veszed, majd miután a kezedbe vetted, azonnal kezdted olvasni, hogy milyen értesítések jöttek. Talán valaki üzenetet írt, és gyorsan próbálsz ezekre válaszolni. Aztán kezdődik a reggeli rutin, fogmosás, és lehet, hogy fogmosás közben is, valami TikTokon, valami Instagramon, vagy YouTube-on megy, és folyamatosan valamilyen anyag hallható a fürdőszobádban. Aztán folytatódik a reggeli rutin, talán még a vécézés közben is folyamatosan görgetsz, utána gyorsan rohansz reggelizni, és a reggelit sem szépen csendben nyugodtan fogyasztod el, hanem reggeli közben is egy YouTube videó megy talán, egy paródia, egy stand-up comedy, vagy egy érdekes szórakoztató műsort hallgatsz. Aztán telik az idő, és észreveszed, hogy rohanni kell a munkahelyre. Azonnal összeszeded a dolgaidat, és öltözködés közben is talán még kétszer-háromszor rápillantasz a telefonodra, majd rohansz a munkahelyedre. Míg a munkahely felé tartasz, ez a téglalap alakú tárgy elkísér téged, ott lapul a zsebedben, és amikor talán pirosra vált a jelzőlámpa, és megállsz, azonnal kiveszed ezt az eszközt, és görgetni kezdesz, vagy éppenséggel üzenetekre válaszolsz. Ha tömegközlekedést használsz, akkor még könnyebb, mert állandó jelleggel a kezedben lehet, hisz nem kell az útra figyelned. Talán megnyitasz egy játékot, talán épp az aznapi ajándékcsomagot veszed át, muszáj

Lépj, muszáj megnézd, muszáj teljesítsd a küldetéseket, azért, hogy a szériádat ne veszítsd el. Aztán végre beírsz a munkahelyedre, vagy az iskolába, vagy az egyetemre. Telnek az órák, múlik az idő, és folyamatosan ez a kis kütyű rezzen a zsebeinkben, és megnézed, válaszolsz, reagálsz, lájkolsz, posztolsz, talán egy birilt készítesz. Majd eljön a szünet, vagy eljön az ebédszünet, és az asztal mellett, miközben ebédetet fogyasztod, szintén ezt a kis kütyüt a kezedben tartva bámulod, és simogatod. Majd talán egy kollégád melléd ül, egy ismerősöd, egy barátod, és arról kezdtek el beszélni, hogy mit posztolt X vagy Y, vagy éppenséggel milyen érdekességet láttál az este a YouTube-on, vagy egy mémet mutatsz meg neki, amin jól nevettek. Az ebédszünet ugye hamar lejár, folytatni kell a munkát, folytatni kell a tanulást, majd miután ennek is, vagy a munkaóra is lejár, indulunk haza. És amikor hazaindulsz, ez a telefon veled van, elkísér. Ott van a zsebedben, ott van nálad. Hazafele menet, ugyanúgy, mint a munkába menet, simogatod, nézed, küldesz üzeneteket, készítesz bizonyos birileket, posztokat. Majd hazaérkezel, és otthon azon gondolkodsz, hogy mit is főzzek vacsorára, mit is készítsek a család számára, vagy saját magam számára. És kinyitom az internetet, és találok egy jó receptet. A YouTube videó segítségével elkészítem. Majd arra gondolok, hogy milyen jó lenne valamit a házban megjavítani, megszerelni. Szintén egy YouTube videót használok fel arra, hogy megtanuljam, hogyan kell azt a feladatot elvégezni. Majd tervezni szeretnél valamit, és gondolkodsz azon, hogy hogyan is lehetne amoda, vagy ide, vagy amoda eljutni. Azonnal az internetet használod. Repülőjegyeket keresgélsz talán, mert láttad, hogy bizonyos ismerőseid, barátaid egy adott helyen nyaraltak, és már te is nagyon kívánkozol. Aztán utazási tanácsokat kérsz ChatGPT-től, elmondja neked, hogy körülbelül milyen lesz az időjárás, vagy talán kiszámol neked olyan dolgokat, amelyeket soha nem voltál képes kiszámolni, bármennyit is, vagy bármennyire is jól figyeltél a matek órák alkalmával. Aztán eljön az este. És azt mondod, hát ezt a kis kütyüt még a kezembe veszem 5 percre. De nem többre, mert mindenképp akarnék aludni már, és minél hamarabb lefeküdni, hogy reggel pihenten tudjak ébredni. És 5 perc helyett eltelik 30 perc, eltelik 60 perc, eltelik 90 perc, és azon kapom magam, és azon kapod magad, hogy már éjfél is elmúlt, és te még mindig ezt a téglalap alakú kis tárgyat simogatod. Aztán gyorsan lecsapod az éjjeli szekrényre, talán ébresztőt állítsz reggelre, és próbálsz elaludni. De nem tudsz elaludni, azért, mert folyamatosan gondolatok cikáznak a fejedben, azzal kapcsolatosan, amit aznap az interneten láttál. De valahogy végül elalszol. Aztán reggel felébredsz, és minden kezdődik előről. Az első gondolatod az, hogy nyúj megint ahhoz, a téglalap alakú tárgyhoz. Nagyon sok elemet felsoroltam az imént elmondott gondolatmenetben. És talán, ha nem is mindegyikben, de egy jó néhány helyzetben felismerjük magunkat. Én legalábbis magamat több helyzetben is felismerem. Nem szeretnék arról beszélni, hogy milyen jó hatásai vagy rossz hatásai vannak a telefonnak, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak annak, hogy folyamatosan online lehetünk, és ilyen gyorsan kommunikálhatunk az internet a technológia segítségével. Hanem arról szeretnék beszélni, amit a Szentírásban, a Példabeszédek könyvének 3. fejezetében olvashatunk. A 3. fejezet 6. verse
a következőképpen hangzik. Minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. És ő egyengetni fogja ösvényeidet. Látható egy függőségi viszony az ember és telefonja között. És pontosan ezt a függőségi viszonyt szeretném felhasználni arra, hogy szemléltessem azt, amit itt a Szentírás mond. Minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. Kire? Hát az Istenről beszél itt. Egy igeverssel ezelőtt arról beszél, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Vagy egy néhány verssel még elébb, a fejezet elején arról beszél, hogy így találsz kedvességet és jó indulatot Istennél és embereknél. Egy online életstílusunk van. De milyen lenne, ha ez az online életstílus nem a közösségi médiával, nem a bizonyos internetes oldalakkal lenne kapcsolatban, hanem Istennel? Milyen lenne, ha egy ennyire erős függőségi viszonyban lennénk Istennel? Ennyire online lennénk az Istennel fenntartott kapcsolatunkban? És hadd meséljük el ugyanezt a történetet egy kicsit másként. Az elején azt mondtam, hogy reggel, amikor fölkelsz, az első gondolatod az, hogy egy adott tárgy felé közeledj a telefonod irányába. Milyen lenne, ha az első gondolatom az lenne, hogy az Isten milyen csodálatos, és mennyire szeret engem, hogyha ma reggel is erőt adott, hogy felébredjek, és egy újabb lehetőséggel teli napot tesz előmbe. Mennyivel szebb volna az, hogyha a telefonképernyőjének simogatása helyett a Szentírás lapjait simogatnám, forgatnám, lapoznám, olvasgatnám. És az Isten szava lenne számomra az első gondolat, az első tanács, amivel indítanám a napomat. Nem a gondok, nem a problémák, nem a folyamatos jövés, menés, rohangálás, feladatok teljesítése lenne a fejemben a reggeli pillanatokban, hanem az Isten igéje. És nem a másoktól kapott üzenetekkel kezdeném, hanem az Istennel kapott üzenettel kezdeném. Majd amikor a reggeli rutinra kerül a sor, nem egy YouTube videót hallgatnék, talán egy kabaréval kapcsolatosan, hanem meghallgatnám a reggeli áhítat audio változatát, vagy hangos Bibliát hallgatnék, vagy valami hasznos, istenes könyvről, vagy könyvvel kapcsolatos hangos könyvvel gazdagítanám az elmémet. Majd reggeli közben szintén valami hasznossal tölteném, amely Istenre enged fókuszálni, és közelebb vezet hozzá. Aztán, amikor a tömegközlekedést használom munkába, iskolába vagy egyetemre menet, vagy amikor az autóval megállok a piros lámpánál, elővehettem a telefonomat. És ha fel van telepítve rá a Biblia applikáció, miért ne nyitnám meg azt, és inkább azt olvasgatnám? Vagy a munkahelyen, amikor szünet van, nem arról beszélhetnék a kollégámmal, hogy milyen vicces dolgot láttam az interneten, hanem elmondanám neki azt, hogy milyen csodálatos dolgot olvastam Istenről ma reggel, vagy milyen nagyszerű üzenete volt számomra. És amikor lejár a nap, és haza kell indulni, és már fáradt vagy, akkor is meg tudod köszönni az Istennek azt, hogy veled volt, hogy segített, és amikor valamilyen döntés előtt álltál, akkor az ő tanácsát kérted ki, és érezhetted az ő vezetését.
Majd este, amikor hazaérsz, és 5 percre a telefont kezedbe veszed, vagy 5 percre kinyitod a bibliai applikációt a telefonodon, milyen csodálatos lenne, ha nem 30 percet időznél csupán ott, hanem úgy belemerülnél, mint a facebookozás, instagramozás közben, a youtubeozás közben, a videókba, és azon kapnád magad, hogy Isten igével foglalkozol már 30, 60 és 90 perce, és talán már éjfél van, és ideje lenne lefeküdni. A Zsoltáros azt mondja, hogy a te szavaidon elmélkedve gondolkodom, és azon gondolkodva alszom el esténként. Sokkal nyugodtabb lenne a pihenés, és sokkal jobb lenne a mi kapcsolatunk Istennel. Tehát amit az elején elmondtam, és amit most elmondtam, lényeges különbség van a kettő között. Nem arról beszélek, hogy folyamatosan imádkoznunk kell. Nem arról beszélek, hogy folyamatosan a Szentírást kell olvasni. Itt a példabeszédekben a bölcs példabeszédíró azt mondja, hogy minden utadon gondolj rá. Minden utadon. Reggel, délben, este, munka közben, munka után, szabad idő közepette, nehézségben, a kényelemben, örömök közepette, minden alkalommal, minden utadon gondolj rá. Nem azt kéri tőled az Isten, hogy reggeltől napestig térden imádkozz és könyörög, vagy a Szentírást olvasd, hanem azt kéri, hogy a kapcsolatod olyannyira függőségi viszonyban legyen ő vele, hogy mindig gondolj rá. Mint ahogy egy fiatal ember, vagy egy fiatal lány, amikor szerelmes, folyamatosan eszébe jut az az illető, aki a szívét ellopta. Folyamatosan rágondol, eszébe jut. Nem azt jelenti, hogy egyfolytában vele van, de folyamatosan gondolkodik, folyamatosan keresi a vele való társaságot, a lehetőséget, hogy felhívja, hogy üzenetet küldjön neki, hogy üzenetet kapjon tőle, valamit olvashasson róla. Sokkal inkább ez jelen való kellene legyen a mi életünkben, az Istennel fenntartott kapcsolatban. Hisz az Isten nem csupán egy szerető, vagy nem egy férj, vagy feleség, vagy gyerek, nem egy apa, egy szülő, egy anya, hanem az Isten, a Teremtő Isten, aki megteremtett téged és engem. Ő az, aki tudja igazán, hogy az ember hogyan működik. Ő az, aki tudja igazán, hogy nekem mire van szükségem. A vele való tanácskozás, a vele való kapcsolatban maradás, egy örökké való használati utasítás az élethez, amellyel állandó jelleggel kapcsolatban lehetek. Egy folyamatos tanácsoló, egy folyamatos erőt adó, egy segítő, egy útmutató, egy gondviselő, egy szerető Isten. És ismételni szeretném azt, amit a példabeszédekben olvashattunk. Minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. A keresztény ember számára, vagy a keresztény ember fejében megjelenik egy érdekes tévhit. Mégpedig az, hogy az Istennel való kapcsolatnak van egy helye, és van egy ideje. Tehát a helye az Istennel fenntartott kapcsolatnak a templom, az imaház, a gyülekezet, és az ideje az a nap, amit az Isten arra szánt, hogy igenis dicsérjük őt, és egy napot töltsünk vele. És ez, ugye, mint említettem, egy tévhit. Mert az Istennel fenntartott kapcsolatnak nem szabad legyen helye és ideje. Azaz, ha van helye és ideje a gyülekezetben, az egyházban, a templomban, az imaházban, nagyon jó és nagyon helyes. De nem szűkül csupán ennyire az Istennel fenntartott kapcsolat. Éppen ezért, amikor arra gondolok, hogy imádkoznom kellene, akkor ne halogassam azt hétvégére, amikor elmegyek arra a helyre, ahol általában, mint közösség kapcsolatban vagyunk Istennel, hanem
én magam a belső szobámban nyugodtan fohászkodhatok Istenhez. De még a belső szoba sem szabad korlátozzon bennünket. Mert mindenhol, minden egyes pillanatban lehetőségünk adódik, és lehetőségünk van beszélni az Istennel. Legyen ez a mi életünkben egy olyan életstílus, amely egy online életstílushoz hasonlít. Ez az Isten egy olyan Isten, akinek a tér ereje nem fogy el. Nem tudok olyan helyen lenni, és annyira elbújni, hogy ne legyen térerőm, amellyel az Istennel tudnék beszélgetni. Ugyebár ezek a kütyük bármennyire is okosak, és bármennyire is előrehaladott technológiával rendelkeznek, még mindig vannak olyan helyek, ahonnan nem tudunk egyik vagy másik személlyel kapcsolatot felvenni, fenntartani, mert vagy nincs térerő, mert vagy nincs lehetősége rá, vagy anyagi lehetősége bizonyos személynek. De Istennel bárki, bárhonnan beszélgethet. A legmélyebb barlang aljáról is az Isten meghall bennünket. Az Isten megért bennünket, meglát, és amikor a bűneink hullámai összecsaptak a fejünk fölött, ő akkor is ki tud bennünket onnan szabadítani. Fel tud hozni a felszínre. A napra, a nap világos felére tud fordítani, és az Isten ajándékaiban részesülhetünk. Hiszem azt, hogy mindannyian szeretnénk ezt. Hiszem azt, hogy szükségünk van erre, hogy kapcsolatban legyünk egy olyan személlyel, aki állandó jelleggel tud minket tanácsolni, tud minket tanítani, tud minket vezetni, és ráadásul gondoskodik rólunk. Sőt, mi több, életét adta, érted? És értem azért, hogy élhessünk, azért, hogy örök életünk lehessen, és ne csak földi gondok és földi problémák között éljük életünket, hanem eljöhessen számunkra az, amelyet a Szentírás megígér, és maga Jézus mondja el az ő szavaival, hogy elmegy, és helyet készít nekünk, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. És nem kell aggódjunk azért, hogy ott nincs elég lakóhely, mert ő azt mondja, hogy az én atyámnak házában, az ő atyámnak országában rengeteg hajlék van. És oda hív bennünket. Oda kívánkozik szívünk, lelkünk. De csak egyetlen út van. Ugyancsak Jézus maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nagyon sokszor az ember azt gondolja, hogy ő majd talál egy utat, talál egy kiskaput, de nem. Egyedül Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És ha így éljük életünket, úgy, ahogy a példabeszédek könyvének írója mondja, hogy minden utamon gondolok rá, az azt jelenti, hogy amikor utazok, és amikor talán meglátom a csodálatos tavaszi természetet, vagy a nyári beérett gabonaföldeket, vagy a csodálatos őszi gyümölcsösöket, vagy akár a hólepellel borított hófehér téli tájat, tudjam azt mondani, hogy Uram, hálás vagyok ezért. És amikor utazok, ezt meglátom, és hálás gondolatok szállnak ki szívemből a menny felé. Vagy amikor valami jól sikerült, mondjam el Istennek, hogy köszönöm. Vagy amikor egy próba előtt állok, akkor mondjam el Istennek, hogy segíts, kérlek, Uram. Vagy amikor egy apró döntésről van szó, miért ne kérdezném meg a világ teremtőjét? Nem olyan elfoglalt az Isten, hogy ne lenne ideje rám. Ne gondoljuk ezt soha. Ő mindig szán rám időt, ahányszor megszólítom őt, ő válaszol. Mert ő egy szerető, kedves Isten. Amikor ellankadok, amikor nem tudom, mit, hogyan csináljak, forduljak hozzá. De már az első pillanatoktól kezdve, ne csak a legvégén, ne csak akkor, amikor már semmi és senki nem tud segíteni rajtam, és az egyedüli mentőcsónak, vagy a mentő mellé, vagy úszógumi
az Isten lenne. Az Isten ne egy pótkerék legyen, ne egy vészfék, ne egy sürgősségi helyzetben használandó tárgy, eszköz vagy elsősegély doboz. Ő legyen állandó jelleggel jelen az életemben. Különösen fontos az, hogy ez az egész, ami jön, ez szívből jövő legyen. Sokkal fontosabb az, hogy az én Isten tiszteletemnek, vagy az Istennel fenntartott kapcsolatomnak a helye ne egy adott épületben, ne egy adott szobában, ne a természetben egy adott helyen legyen, hanem a szívemből induljon ez az egész. És akkor, ha bárhol is vagyok, a hétköznapok folyamán mindig Istennel vagyok kapcsolatban. Mert az Isten nem egy templomban lakik, vagy nem egy imaházban lakik, vagy nem egy adott helyen van, hanem az Isten mindig velem van. Azért, mert befogadtam az én szívembe az ő lelkét. És nagyon szépen olvashatjuk a Jelenések könyvében, amikor le van írva, hogy ő az ajtó előtt áll és zörget. Ő erőszakkal nem jön be az én szívembe. Ha én nem akarok gondolni rá, megtehetem azt, hogy ne gondoljak rá. De ő ott van, és folyamatosan kopogtat a szívem ajtaján. Engedjem be őt, legyen ő az életem ura, és valósuljon meg mindaz, amit itt elmond a példabeszéd írója, hogy minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. És folytatja, ő egyengetni fogja ösvényeidet. Milyen az ösvény egyengetés? Az ösvény egyengetés úgy történt, hogy amikor valaki, főleg egy híresebb személy kellett egy adott útvonalon áthaladjon a régi időkben, akkor voltak előre küldve bizonyos emberek, akik egyengedték az ösvényt azért, hogy az adott uralkodó, helytartó, király szekere gördülékenyen tudjon haladni az úton. Ha kövek voltak, elmozdították, ha fák keresztezték az utat, akkor megtisztították ezektől, és egyengedték az utat. Az érdekes az, hogy amikor Jézus Krisztus megszületett, és eljött erre a földre azért, hogy meghaljon érettünk, és megváltson bennünket, akkor keresztelő János jött, hogy készítse az utat. Itt pedig valami fordított dologról van szó. Itt arról beszél, hogy ha mi állandó jelleggel rágondolunk, akkor ő az, aki egyengetni fogja az ösvényeimet. Sőt, ha az első verset olvassuk a harmadik fejezetből, azt mondja, hogy ne felejtsd el a tanításaimat és parancsaimat, őrizze meg a szíved. Tehát Isten tanításai és Isten parancsai, mint valami út egyengetők haladnak előttem. És segítenek engem abban, hogy az útvonal gördülékenyebb legyen. Ez nem azt jelenti, hogy alkalomattán nem lesznek nehézségek. Vagy nem azt jelenti, hogy az adott útvonalon, még ha gördülékeny is a haladás, nem lesz eső, vagy nem lesz vihar, vagy nem lesz hatalmas szél. Hanem ez azt jelenti, hogy az Isten jelenléte ott van. És ő az, aki vezeti az utat. Mennyivel könnyebb haladni egy túraútvonalon, akkor, amikor egy olyan személlyel haladsz, aki ismeri az útvonalat. Aki tudja, hogy most kell balra vagy jobbra térni, aki tudja, hogy ezt a részt inkább el kellene kerülni, vagy elsős időben inkább a sziklás rész a veszélyes, máskor pedig vigyázni kell, hogy nehogy sárba ragadj. Tehát egy olyan személlyel haladni, aki már járt az úton, aki ismeri az utat, és aki egyengeti az utat. Sokkal, de sokkal könnyebb, mint egymagad haladni egy adott úton a saját elképzelésed szerint. Azt mondja itt, és már említettem, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből. Tehát ne legyenek benned kételyek, hanem teljes szívedből bízzál benne, és ne a magad eszére támaszkodj. Egy másik fordítás azt mondja, hogy ne a magad erejére támaszkodj. Mindkettő nagyon-nagyon helytálló.
se a magad eszére, se a magad erejére ne támaszkodj, hanem Isten legyen számodra az, aki erőt ad, aki bíztat, aki vezet, aki segít, hogy haladj ezen az úton. Akkor, amikor egy ilyen online kapcsolat alakul ki Istennel, egy ilyen állandó függőségi viszony, az teljes mértékben helytálló, vagy helyén való. Mert szoktuk mondani, hogy hát ha ilyen viszonyon van egy telefonnal, egy tárgyal, vagy valamilyen kütyűvel, akkor függőségi viszonyban vagyok vele, és függő vagyok, akkor ő uralkodik rajtam, és ez nem helyes, és ez problémás. Vagy ha két ember pár, ugye egy férj és egy feleség, vagy egy fiatal pár, akik udvarolnak egymásnak, egyfolytában online vannak, egyfolytában beszélnek, egyfolytában csak-csak együtt. Igen, szerelmesek, de sokszor erre azt mondják, hogy már annyit, mint beszélnek, hogy ez már beteges. Viszont az Istennel fenntartott kapcsolatban ilyen nincs. És lehetünk istenfüggők. És ez a lényeg, hogy istenfüggők legyünk. Ha függők vagyunk, akkor az, amitől függünk, irányítja az életünket. És pontosan ez kellene, hogy történjen, hogy Isten irányítsa az életünket. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott levél 5. fejezetének 17. versében azt mondja, szüntelen imádkozzatok. A szüntelen imádkozást így kell elképzelni, hogy minden utadon gondolsz rá. Minden helyzetben el tudsz mondani egy rövid mondatot, egy rövid imát. Kapcsolatban tudsz lenni az Istennel. Úgy tudsz beszélni vele, mint egy baráttal, de ugyanakkor olyan tisztelettel és szeretettel, mint egy Istennel. A 119. Zsoltár 97. verse azt mondja, hogy egész nap róla gondolkodom. És talán feltesszük a kérdést, hogy mennyi ideje lehetett ennek a Zsoltár írónak, hogyha ő egész nap csak róla gondolkodott. Vagy Józsué azt mondja, hogy elmélkedem rajta éjjel és nappal. Milyen sok ideje lehetett Józsuénak, hogy éjjel és nappal elmélkedett az Istenről. Hát valójában mind elfoglalt emberek voltak. A Zsoltár írója is, és Józsué is. Mindketten a népet kellett vezessék. Persze más történelmi időszakban, de mind vezették a népet, feleltek a népért, egy különösen fontos munkát végeztek, és mégis volt idejük és erejük Istenre gondolni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden, amit tettek, abba bevonták az Istent, azaz az Isten segítségével tettek mindent. A 143. Zsoltár 5. vers azt mondja, elmélkedem kezeid munkáin. Mi lenne, ha többször meglátnánk azt, hogy mit tesz értünk az Isten? Mit tett, mit tesz, és mit fog tenni értünk az Isten? És elmélkedjünk kezei munkáin. Ez is azt jelenti, hogy minden utadon gondolsz rá. És ha ezek az apróságok megváltoznak, egy rövid gondolat, egy rövid ima, egy döntés előtti megállás, és Istenre való gondolás, Istennel töltött idő, akkor nagyon könnyen megvalósulhat ez az online életstílus Istennel. És arra bátorítok, minden kedves hallgatót, hogy ezek az apróságok hozzák meg mindannyiunk életében a változást, és legyen egy igazi online életstílusunk Istennel. Ámen. Imádkozzunk. Jó Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te egy szerető Isten vagy. Köszönjük azt, hogy te keresed velünk a kapcsolatot, és hogy velünk szeretnél foglalkozni. Segíts, hogy meg tudjuk nyitni szíveinket, és be tudjunk téged fogadni. És szent lelked hassát egész életünket, és a Szentlélek Isten legyen az, aki vezeti gondolatainkat, lépteinket, egyengeti az utat, és eszünkbe juttatja, hogy minden egyes pillanatban tőled függünk, éppen ezért minden dolgunkban, útunkban, tevékenységünkben, gondolatainkban te légy a legfontosabb. Segíts, hogy nem magunkért csináljunk dolgokat, hanem érted, és azt, amit tenni fogunk az elkövetkezendő napokban,
tudjunk bevonni minden egyes tevékenységünkbe. Ugyanakkor segíts veled kezdeni a napot, és veled befejezni a napot, de segíts, hogy nehogy abba a tévhídbe essünk, hogy a te veled való kapcsolatnak csak egy adott helyen és egy adott időben történhet. Segíts megértenünk azt, hogy te mindenhol jelen vagy, és bárhol fohászkodhatunk hozzád, és minden időben kész vagy meghallgatni bennünket. Kérünk, segíts mindig nyitott szívvel és nyitott szemmel járni, hogy valóban ez az online életstílus veled, fenntartott kapcsolatban Istenünk megvalósulhasson, és így örökölhessük azt az országot, amelyet mindannyiunk számára elkészítettél a Jézus nevében. Amen.

Köszönjük ezt az időszerű figyelmeztetést. Mennyire is elfoglalja életünket a technológia, és mennyire leköt? Tetszett ez a hasonlat, ami arra bátorít bennünket, hogy fontoljuk meg azt, amivel Isten megajándékozott. A technológia tudása, felhasználhatjuk azokat, és annak felhasználási módja különböző lehet. A technológiai eszközök, például az okostelefon, egy jó eszköz lehet a kezünkben, ha Isten marad az első helyen. Maradjon Isten az első helyen. Maradjon ez a technológiai eszköz egy jó eszköz a kezünkben. Hiszen időnk, tevékenységünk ebben az életben nagyon fontos, és Isten mindezek miatt majd egy napon számon kér. Adja meg az Úr, hogy mindaz, amivel rendelkezünk, arra szolgáljon, hogy vele kapcsolatba kerüljünk, és találkozzunk ővele. Amen.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól,

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az előadás címe életmódváltás dietetikai szempontból. Én Egyet Gabriella vagyok, dietetikus, és először szeretnék arról beszélni nektek, hogy mit is jelent az, hogy dietetika, és mivel foglalkozik. Hát a dietetika, ez táplálkozástudomány, és az élelmezés tudománynak a gyógyélelmezéssel foglalkozó ága. Tulajdonképpen manapság a kutatókat leginkább az érdekli, hogy melyek azok a tápanyagok, nélkülözhetetlen anyagok, amelyekre a szervezetnek szüksége van, és maga a dietetika tudománya is azzal foglalkozik, hogy miből, mennyit kell fogyasztanunk, mennyiségekre helyezik a hangsúlyt, tehát hogy milyen arányokban kell a tápanyagokat fogyasztani ahhoz, hogy egészségesen étkezzünk. A dietetika tudománya a 18. században indult fejlődésnek, és akkor, mint az egészséget fenntartó dolgok tudománya volt, majd a 19. században kezdődött el az a folyamat, amikor már a betegségek megelőzésében is fontosnak tartották ezt a tudományt. Hát itt, ebben az időben sok évszázados hagyományok dőltek meg, hogy például a lázas beteget szomjaztatták, tehát rájöttek, hogy ez nem így van, utána változott meg ez a szemlélet, hogy inkább bőséges folyadékbevitelre és a tápanyagok bevitelére szükség van. A diéta egyébként a táplálkozás szabályait jelenti, és mindig, amikor egy étrendet megírunk, akkor figyelembe kell venni, hogy minden étrendnek egyénre szabottnak kell lennie, mert minden ember más, és mindenkinek más a toleranciája, a tűrőképessége, ami az egyik embernek jó, az nem biztos, hogy a másiknak is jó. Tehát vannak ilyen törvényszerűségek, amiket figyelembe kell vennünk. A táplálkozás az életműködések fenntartásához szükséges. Tehát a táplálkozás során felvesszük azokat a tápanyagokat, amelyekre a szervezetünknek szüksége van. Itt nagyon sokat hallottunk arról, hogy vannak különböző tanulmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy ha vegetáriánusak vagyunk, akkor bizonyos betegségek megelőzhetők, például ugye a cukorbetegség, magas vérnyomás, vagy a daganatos betegségek megelőzése. Én egy kicsit más oldalról közelítem meg ezt a témát, hogy inkább arról, olyan irányból, hogy mi az, amire a szervezetnek szüksége van, miből épül fel a szervezet, hogyan valósul meg az, hogy amit eszünk, azzá leszünk, és hogy ezen az úton, hogy akkor mi is az az étrend, ami a legideálisabb a számunkra, milyen az egészséges táplálkozás. A szervezet, tehát ugye amit eszünk, azzal leszünk, a táplálékunkból épül fel. Tehát a táplálékokat a szervezet megemészti, és aztán azok alapanyagaira bomlanak le, és azok mind beépülnek a szervezetünkbe. Alapvetően három tápanyagról beszélünk, tehát a táplálék tartalmaz fehérjéket, zsírokat és szénhidrátokat. A fehérjék, amikor lebomlanak a szervezetben, akkor azokból aminósavak lesznek, és ezek az aminósavak a vékony bélben, a bélbolyhokból felszívódnak, majd a vérből eljutnak egészen a májba, és a máj ez egy olyan központi szerv, ami átalakítja ezeket az aminósavakat, és ezután ezekből az aminósavakból a májban az átalakítás után enzimek lesznek, emésztőenzimek például, vagy szállító fehérjék, ugye a hemoglobin az oxigént szállítja a vérben, a mioglobin pedig az izmokban. Aztán védőfehérjék lesznek belőle, például az immunfehérjék, ez is ezek ilyen aminósavakra van szükség, véralvadási faktorok, aztán hormonok, például az inzulin is aminósavakból épül fel, vagy a növekedési hormon, aztán izomfehérjék, ezek az aktin és a miozin, vászfehérjék, tehát inak, csontok, rostjai, a haj, szőr alkotó részei is mind ilyen aminósavakból épülnek fel. A fehérjék a táplálékban, ugye vannak állati eredetű források, és vannak növényi eredetű források. A növényekben nem minden aminósav található meg a növényekben nem minden aminósav található meg, viszont hogyha párosítjuk őket, akkor teljes értékű fehérjéket kaphatunk. Ilyen teljes értékű fehérjék például a szárazszőlősek és a gabonafélék párosítása. Ez például a gyakorlati életben úgy tudjuk elképzelni, hogy mondjuk egy szárazbab főzelékhez, egy barna kenyeret, ha elfogyasztunk, akkor már teljes értékű fehérjéhez jutottunk. Aztán száraz hüvelyesek és olajos magvak szintén teljes értékű fehérjéket adnak. Akkor a gabonafélék és zöldségfélék, gabonafélék, olajos magvak, tehát mondjuk egy barna rizs mellé egy párolt zöldségköret, az már teljes értékű fehérje. Aztán a zöldségfélék, olajos magvak, tejtermékek, zöldségfélék, gabonafélék, tejtermékek, tehát ezek már kombináltan vannak jelen, tehát ezek is teljes értékű fehérjéket adnak. Egyébként a fehérjék az összenergia szükségletből 12%-ot kell, hogy alkossanak, tehát ez egy nagyon kevés szám, nagyon kevés arány. Ami azt jelenti, hogy olyan túlzott mennyiségű fehérjére nincs is szükségünk. A fehérjéket biztosítani tudjuk a változatos táplálkozással. Szóval a következő zsírok. A zsírok, ugye itt elsősorban a zsírsavakról fogunk beszélni, mert a mindenféle zsíradék, ugye vannak állati eredetű zsírok, és vannak növényi olajok. Az állati eredetű zsírokban nagyobb arányban vannak jelen a telített zsírsavak, ezért azoknak, és ezekre az a jellemző, hogy ezek a telített zsírsavak, ezek szobahőmérsékleten szilárd halmaz állapotúak. A növényi olajokban viszont nagyobb arányban vannak a telítetlen zsírsavak, és azok viszont folyékony halmaz állapotúak a szobahőmérsékleten. De mindenféle zsírban jelen vannak telített és telítetlen zsírsavak, csak más-más arányban. Egyébként az egészséges táplálkozásban azt mondják, hogy nincsen olyan olaj, amiben a zsírsavak egyenletes, illetve a szervezet számára optimális mennyiségben tartalmazzák a zsírsavakat, hanem elvileg ezeket is változatosan kellene használnunk, mert mondjuk az egyik olajban például az olívaolajban nagyobb arányban vannak egyszeresen telítetlen zsírsavak, amik a koleszterin szintet csökkentik. Napraforgó olajban nagyobb arányban vannak omega-6 zsírsavak, ezek többszörösen telítetlen zsírsavak. Vagy például a lemmagolajban pedig inkább az omega-3 zsírsavak vannak meg, nagyobb mennyiségben. Tehát ezt is az lenne a legideálisabb, hogyha tudnánk változatosan használni. Tehát a zsírok emésztése tulajdonképpen a májat, az epét és a hasnyál mirigyet veszi igénybe. Az olívaolajban egyszeresen telítetlen zsírsavak, ez az omega-9 zsírsav. A napraforgó olaj, kukorica, csíraolaj, ezekben inkább omega-6 zsírsavak. Ez a linolsav. A lemmagolajban, abban pedig az omega-3 zsírsavak vannak meg. Tehát a zsírok a szervezetben lebomlanak, illetve a zsíradék, glicerinre és zsírsavakra alapvetően. A zsírsavak nem a vérkeringésen bejutnak, hanem a nyirokkeringésbe, tehát egy lényegesen hosszabb utat tesznek meg, majd ezek egy része raktározódik. És nagyon sokféle funkciót is ellátnak, mert más része a májba kerül, És a májban szintén ezek a zsírsavak átalakulnak, tehát ugye az előbb már említettük, hogy a fehérjékből keletkező aminósavak is a májba kerülnek, és ott is és ott átalakulnak, és a szervezet felépítésében vesznek részt. Ugyanígy a zsírsavak egy része is a májba kerül,

napra, és csökkentik az ütődések kockázatát, valamint egyes szervek, tehát itt a belső szervek rögzítését is biztosítják, hőszigetelő funkciót látnak el, védik a szervezetet a gyors hőmérséklet változásokkal szemben. Aztán ugye jól lakottságérzést is adnak, tehát igazából nem lehet elképzelni egy étrendet zsiradék nélkül, mert akkor olyan élvezhetetlen lenne, mert ugye aroma és ízanyagokat is hordoznak, tehát kioldódnak a zsiradékbe ezek az aroma és ízanyagok, és ezen kívül energiát is biztosítanak a szervezet számára. Itt azonban egy felkiáltójelet kellene tennünk, mert a zsírok kétszer több energiát tartalmaznak, mint a szénhidrátok. Tehát nagyon óvatosan kell velük bánni, és például az előbb említettem, hogy az összenergia szükségletét 12%, tehát az összenergia szükséglet 12%-át adják fehérjék, 30%-ot pedig a zsiradék kell, hogy biztosítsa, de azonban nem örülhetünk annyira ennek, hogy jaj, de jó 30%, mert aztán igazából ezt a 30%-ot is csak úgy lehet tartani, hogyha valaki mindig a zsírszegény tejet veszi, vagy a kefirt, joghurtot. Tehát mindenből zsírszegényeket választ, mert aztán utána megugrik nagyon könnyen ez a zsiradékbevitel. Ez egyébként azt is jelenti, körülbelül 60-70 g zsiradékot jelent, ez a 30%. De hát ugye ez most nem azt jelenti, hogy 60 g mandulát kell ennem, mert a mandulában sem az egész zsiradék, hanem abban is vannak fehérjék. Tehát így összességében. De majd a végén még mondok számokat a vitaminokkal kapcsolatban, hogy megláthatjuk, hogy a gyakorlati életben hogyan tudjuk megvalósítani azt, hogy mondjuk minden vitamint, illetve a vitamin szükségletünket teljes mértékben tudjuk bevinni a szervezetbe. Aztán a harmadik legnagyobb tápanyag csoport a szénhidrátok. A szénhidrátokra van a legnagyobb szükség a szervezetben. A táplálékkal elfogyasztott szénhidrátból az emésztő enzimek hatására glükóz szőlőcukor lesz. Majd ez a szőlőcukor az inzulin segítségével jut be a sejtekbe. Tehát ugye először a glükóz felszívódik a bélrendszerből, és szintén a vérbe kerül. Majd ezután a vérből az inzulin segítségével eljut a sejtekbe. És ezeknek a szénhidrátoknak a legfontosabb funkciója az, hogy energiát szolgáltatnak, tehát ahhoz, hogy mi mozgunk, és mindenféle tevékenységhez elsősorban szénhidrátokra van szükség, és odaírtam, hogy csak másodszorban a zsírokra támaszkodik a szervezet, tehát elsősorban a szénhidrátokat fogja elégetni. Aztán az emberi agy és a központi idegrendszer működéséhez is szénhidrátokra van szükség, és ez az összszénhidrát szükséglet mintegy 40%-át igényli. Egyébként az összszénhidrát szükséglet az energia 58%-a, tehát majdnem az összes szénhidrát szükséglet szinte a központi idegrendszer és az agy működéshez kell, illetve még ezen kívül a mozgáshoz. Ahhoz is nagyon sok szénhidrátra van szükség. Tehát az energia szolgáltatás alatt azt is értem, hogy például az emésztés, szívműködés, akkor légzés, tehát mindenféle, ami a szervezetben ilyen életfolyamat történik, ahhoz energiára van szükség. A legtöbb energiára a mozgáshoz van szükség. Aztán a harmadik jellemző szénhidrátoknál, hogy a fölösleges szénhidrát a májban és az izmokban raktározódik, és hogyha mondjuk hirtelen stressz helyzetbe kerülünk, akkor az első, hogy a májból fog előjönni ez a szénhidrát, ami aztán segítségünkre lesz, hogy az adott helyzetben a megnövekedett energia szükségletünket pótolni tudja. És fontos még azt is tudnunk, hogy például akik fogyókúráznak, ott a májban lévő raktár, aki nem edzett, annak legalább 40 percig kellene mozogni, hogy

ez kiürüljön, és hogyha kiürül a májból ez a raktár, akkor utána kezdi el a szervezet a zsírokat égetni. Egyébként felmerül ugye az emberben a kérdés, hogy manapság milyen sokféle étrend van, és mondjuk a sajtóban vagy a médiában is mindig reklámoznak valamit, és akkor felmerül az emberbe a kérdés, hogy most akkor melyik a jó, mit kell követni. Hát ilyenkor szerintem az a legjobb, hogyha ismerjük ezeket az információkat, úgyhogy ez az előadás egy kicsit ilyen elméleti síkú, mert úgy gondolom, hogyha megismerjük a szervezetnek a működését, akkor utána már jobban tudunk következtetéseket levonni, hogy vajon az étrend, amit éppen reklámoznak, hogy az most mennyire jó. Például ugye van ez az Atkins diéta, ahol inkább azt mondják, hogy csak fehérjét kell fogyasztani, meg zsíradékot és szénhidrátot ne, hát ugye ott meg túlzásokba esünk. Tehát mindenképpen fontos az arányok megtartása. És majd erről a végén, az összefoglalásban még ejtek szót, hogy tényleg mi minden fér bele ebbe az étrendbe, de nagyon fontos a változatosság az étrendbe. És hogy minél több zöldségfélét, teljes kiörlésű gabonafélét, növényi olajokat, olajos magvakat fogyasszunk. A vitaminokról akarok még szót ejteni, és utána arról, hogy például egyes vitaminokból mennyit kell fogyasztanunk, illetve mivel tudjuk biztosítani a napi szükségletet. 4 vitaminra koncentráljatok. Első az A-vitamin. Tehát az A-vitamin azért nagyon fontos, mert például a látáshoz szükséges, vagy például ha valakinek nagyon száraz a bőre, akkor is lehet, hogy A-vitamin hiánya van. Aztán afrikai országokban még most is előfordul, hogy ilyen szürkületi vakság alakul ki gyerekeknél. Ugye nálunk itt nyugati országokban annyira nem jellemző. Mivel tudjuk az A-vitamint bevinni a szervezetbe? Ugye a növényekben a bétakarotin található meg, napi szükséglet felírtam 1 mg-ja retinol ekvivalens. Ezt fedezi például 50 g sárgarépa, az nem is olyan nagy mennyiség. 100 g szezelmag, ez a 4 evőkanálnyi körülbelül, vagy 140 g aszalt sárga barack, vagy 140 g spenót, tehát ez a karotin az ilyen piros és sárga és sötétzöld színű zöldségfélékben található, tehát annyira nem vészes. Tehát ezzel az ábrával tulajdonképpen arra akartam választ adni, hogy szükségünk van-e táplálék kiegészítőkre. Nagyon sokat reklámozzák. Igazából a vitamin hiány esetében van erre jobban szükség, vagy mondjuk, hogyha az immunrendszerünket szeretnénk egy kicsit megerősíteni, mondjuk egy évben egyszer lehet egy ilyen kúrát csinálni, de rendszeres szedésre nincs szükség. Akkor nézzük tovább az E-vitamint. Hát az E-vitamin az immunrendszer serkentésében vesz részt, vagy véralvadásgátló, és nemi hormontermelésben is szerepet játszik. Például meddőségnél, abortusznál is lehet ok az E-vitamin hiány, de annyira végül is nem jellemző, tehát nagyon nagy hiánybetegség alakuljon ki. Ez elsősorban a növényi olajokban és olajos magvakban található meg. Mivel tudjuk fedezni? Például az E-vitamin szükségletű, ez naponta 12 mg, ezt 30 g tökmag fedezi. Hát ez már nagyon kevés, ez olyan másfél evőkanálnyi. Vagy 40 g napraforgó olaj, vagy 50 g mandula. Ez a 40 g, ez körülbelül egy olyan 2-3 evőkanálnyi. Tehát simán tudjuk pótolni ezt a szükségletet. Akkor a következő a B12 vitamin. Ugye ezt nagyon sokszor mondják, hogy vegetáriánusoknál hiány alakulhat ki. A B12 vitamin ugye nagyon fontos, vörös vérsejt képződéshez szükséges, és különböző anyagcsere folyamatokhoz, itt a nukleinsav anyagcserét írtam. Hiányában vérképzési zavarok lehetnek, vagy a hiánybetegség a vészes vérszegénység.
Hogyha például nincs gyomorsav, akkor is ilyen B12 hiány alakulhat ki. Na, hogyan tudjuk pótolni ezt a B12-t? Hát ez sajtokban azért elég nagy mennyiségben van ilyen B12, például 130 g sajt, vagy a 230 g túró, vagy 4 dl tej. Tulajdonképpen úgy is meg lehet oldani, hogy valaki ilyen táplálékkiegészítőt szed. Tehát, hogyha nem eszik sajtot, akkor azért ezt nem árt szednie, mert igaz, hogy a vastagbél baktérium, illetve a vastagbélből is felszívódik valamennyi, vagy termelődik, de ezek még igazából ilyen bizonytalan források. Ezt nem támasztották annyira alá, de ez biztos, hogy ezek az élelmiszerek tartalmazzák. B12 vitamin, tehát egyes növényi forrásokban is megtaláltuk, de az nem olyan, nem úgy hasznosul, tehát az nem aktív, hanem inaktív. Tehát ez biztos, hogy hasznosul és felszívódik, és hát én egyelőre erre tudok hivatkozni, mert ez a biztos, a többi az bizonytalan. Aztán biztos, hogy ez így változik, meg mindig fejlődik a tudomány, de egyelőre még nagyobb a veszélye a B12 hiánynak, tehát jobb, hogyha az ember inkább megelőzi a bajt, mint hogy esetleg valami komoly probléma legyen, mert azért, hát igaz, hogy ez raktározódik, 5 évig elég a B12, de aztán lehetnek nem csak vérképzési problémák, hanem idegrendszeri zavarok, tehát például egy feledékenység, kimerültség, levertség, ezek mind okai, tünetei lehetnek a B12 vitamin hiányának. De még a C-vitaminról csak annyit, ugye ezt tudjátok ti is, hogy ez az immunrendszer felépítésében segít, vagy védi a fogint, a fogakat. Tehát például hiányában vérzések lehetnek az ínyben, vagy fertőzésre való hajlam lehetséges, hiánybetegség a skorbut, tehát az most már nem jellemző. És hát hogyan tudjuk fedezni? Hát egy fél zöld paprika, az már fedezi a szükségletet. Hát mondjuk, hogyha az almából akarom fedezni, akkor almából már 1 kilót kéne elfogyasztani. Tehát az almába például kevesebb a C-vitamin. De mondjuk, hogyha azt veszük, hogy 120 mg, és akkor az még mindig fedezi egy darab zöld paprika. Vagy például vannak esetek mondjuk egy betegségben, akkor ugye megnövekszik ez a szükséglet. És akkor valóban többre van szükségünk, de még akkor is, hogyha valaki naponta egy zöld paprikát megeszik, még azzal is tudja fedezni a C-vitamin szükségletét. Aztán, vagy mondjuk másfél narancssal, vagy a brokkoliban is nagyon sok C-vitamin van, mondjuk 50 g brokkoli, 100 g karfiol, 120 g káposzta, egy tányér paradicsomos káposzta, az már bőven fedezi a napi C-vitamin szükségletet. Van nálam még 4 ásványanyag, itt is csak talán ezt nézzétek meg, hogy kálciumot hogyan tudjuk pótolni. Ugye, nem tudom, hogy megkérdeztem, hogy milyen étrendben vagytok. Vegetáriánus mindenki? Mérsékelt húsfogyasztó? Vagy mondjuk a vegetáriánusból melyik óvalaktó, vagy vegán? Vegyes, ugye? Hát én inkább az óvallaktó vegetáriánust tartom jónak, de én sem vettem meg a halat vagy a szárnyasokat, tehát hogyha olyan helyzetbe adódok, akkor meg szoktam enni, hogyha mondjuk mit tudom én megkínálnak vele. Tehát igazából egy mérsékelt húsfogyasztó még az is egészségesnek számít, és hát egy vegetáriánus az hallhatjuk, hogy mennyi előnye van, de egy vegetáriánus étrendet is lehet rosszul csinálni, hogyha mondjuk a szénhidrátokat túlzásba visszük, vagy van, aki azt mondja, hogy nem eszik hús, de mondjuk persze nem hiszem, hogy ez most így itt közülünk lenne ez jellemző, hanem van, hogyha valaki túl sok édességet eszik, tehát az se jó, ugye. Tehát nem lehet elmenni egyik irányba sem. Tehát ez az egész táplálkozási témát, tehát nagyon változatos ez az egész. És nem lehet egy-egy sémát húzni, most csak ez a jó, vagy csak az a jó, hanem tényleg ami jó, azt mindenből meg kell tartani.
Na nézzük, hogy a kalciumot hogyan tudjuk úgy pótolni, hogy mondjuk valaki vegetáriánus. Hát most már megint a sajta jövünk. Ugye az olajos magvakból a szezelmag és a mák, azok tartalmaznak nagyon sok kalciumot, és azokkal, hát igazából itt is jó lenne megtalálni a középutat. Tehát én úgy látom a munkám során, hogy az embereknek nagyon változatosak a táplálkozási szokásaik. Tehát például vannak, akik csak kenyeret és húst fogyasztanak, vagy például nagyon jellemző az, hogy például elég gyakran fogyasztanak alkoholt napi szinten, az úgy van, aki napi 1 liter, ez egy, na jó, mondjuk ez az egyik legtöbb, de naponta 0,5 liter az úgy átlagos, tehát aztán nem fogyasztanak zöldségfélét naponta, csak heti 2-3 alkalommal, tehát igazából annyira nagy eltérések vannak, és olyan szélsőségek vannak, hogy mondjuk egyik irányban van egy ilyen, hogy abszolút ne együnk semmi ilyet, a másik oldalon meg abszolút az állati eredetű élelmiszerekről van szó, hogy valahol a középutat kellene megtalálni ebben is, mert ami bizonytalan, abból nem biztos, hogy tudom fedezni a vitamin szükségletemet, tehát mondjuk itt a B12-re gondolok, és akkor, hogyha mondjuk nem ehetek sajtot, akkor mivel? Mert akkor egyszerűen nem tudom, hogy akkor mivel tudja bevinni ezt a B12-t. Mondjuk én soha nem voltam híva a riogatásnak, tehát hogy elriasztom az embereket, mert ugye az evésnek is a legfontosabb funkció, hogy az evés az öröm, tehát hogy az élvezetes legyen, amit megeszek, és hogy örüljek annak, és ne legyek stresszbe, hogy most ezt tehetem, meg azt nem ehetem. Tehát igazából, hogyha megnézzük, hogy mire van szükségünk, akkor láthatjuk, hogy mondjuk itt, ahogy felsoroltam ezeket, hogy mondjuk a magnézium szükségletet tudjuk egy kevés, mondjuk 40 g tökmag, vagy egy másfél darab korpás zsemlével fedezni, akkor ezekből az látszik, hogy minél több teljes kiöllésű élelmiszert, minél több száraz szüvelyeset kell fogyasztani, mert aki mondjuk vegetáriánus, annál ezeket az ásványanyagokat legfőképpen ezekből tudjuk pótolni, mert ugye a húsokban tudjuk, hogy sok a B12, meg sok a cink, meg a magnézium, vagy a kálcium is van ugye a tejtermékekben. Mivel tudjuk mondjuk pótolni? Tehát nagyon sok szárazhüvelyes, nagyon sok teljes kiörlésű zöldségfélék. Minimum naponta egy 500-600 g zöldségfélék gyümölcsöt el kellene fogyasztanunk. Ahhoz, hogy egészségesen táplálkozzunk. Tehát igazából mindenféle irodalmat meg kell először vizsgálnunk. Mert tehát igazából amit most én elmondtam, ez nem csak a nyugati orvoslás, hanem hát nyugati orvoslás végül is. Tehát ez egy egész, tehát teljesen a táplálkozás tudománynak a mai álláspontja, és én is szoktam olvasni valóban külföldi szakirodalmakat is, és mondjuk, hogyha ha van valami, amit egy intézet képvisel, de a többi meg nem, akkor nem biztos, hogy az a legjobb. Az a legjobb, amit nagyon sokan képviselnek, több helyen is alátámasztották azt az információt, és az már biztos, hogy hiteles. Hogyha nem csak egy valaki mondja, hanem más valaki is rájön, hogy na igen, ez így van. Na akkor még az utolsó, tehát ugye ezek voltak a makroelemek, kálcium, foszfor, nátrium, kálium, magnézium. Egyébként a szervezetnek 4-5%-át alkotják ásványanyagok, és ennek a fele a kálcium, negyed része a foszfor, és csak a többi része a többi ásványanyag. Akkor ugye itt még a vashiányról érdemes beszélni, mert a vegetáriánus étrendben ez is felmerül. Hát a vasból is azért elég sokat kell fogyasztanunk, tehát mondjuk 10 dek a mák, vagy 15 dek a szezelmag az, ami biztosítja a napi vas szükségletet, ezt a 12-15 mg-ot, vagy 160 g köles.
Tehát ugye a teljes kiörlésű gabonafélék, aszalgyümölcsök, olajos magvak, tehát a mákban nagyon sok a vas, vagy a szezámmagban, ezekből tudjuk pótolni a vasat. Vagy a cink, az pedig, mondjuk az már sokkal könnyebb, mert például egy műzli szelet az már segít a cinket pótolni. Vagy itt is mondjuk a száraz hüvelyesekben is nagyon sok van, vagy a sajtokban is sok cink van. Tehát körülbelül ez a lényege a táplálkozásnak. Tehát én úgy látom ezek alapján, hogy mondjuk egy kicsit így jobban áttanulmányoztam, hogy mi az, amire a szervezetnek szüksége van, és mi az, amiből felépül, hogy ezt egy óvolaktó táplálkozás ezt biztosítja. De ugyanakkor mondjuk egy mérsékelt húsfogyasztó, aki heti egy-két alkalommal fogyaszt húst, még azzal se lesz egészségtelen igazából, mert az is mindent pótol. De hogyha valaki mondjuk vegán, az is lehet egészséges, hogyha mondjuk mellette a B12-t tudja pótolni. Tehát igazából ami fontos, hogy a túlzott fehérjebevétel, ugye, ahogyha valaki nagyon sok húst eszik, húst hússal, vagy a túlzott zsiradékbevétel, azok a legnagyobb problémát okozzák, és egyébként nagyon érdekesek az emberek, mert nagyon sok történet volt már, amikor így beszélgettünk a táplálkozási szokásokról. Hát ugye hogyan lehet megváltoztatni valakit, az én életmódját? Ez egy nagy kérdés ebben a szakmában, mert amikor én oda megyek egy emberhez, akkor ehhez nagyon sok türelem kell, hogy megértsem, akkor utána felmérni, hogy milyenek a táplálkozási szokásaim, és akkor elbeszélgetünk velük, és akkor hát mondom a néninek, hogy hát mondom, kisnéni, fogyni kellene egy pár kilót, hogy 25 kilós testsúly feleslege van, és akkor hát ő meg teljesen idegesen mondja, hogy hát miért, hogyha megeszek egy zsemlét egy felvágottal, akkor a végén gyomorsüllyedésem lesz. Szóval ilyen vicces dolgokat tudnak mondani. És tehát nagyon nagy türelemmel kell oda menni az emberekhez, ahhoz, hogy megváltoztassuk az életmódjukat. És tehát mindenben a kiegyensúlyozottságra kell törekedni. Hogy ez az étrend az energiát biztosítsa, akkor mindenféle tápanyagot, vitamint biztosítson, és hogy ne legyen túlzó, tehát hogy mértékletes legyen.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsőd!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondánékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. Köszönti Önöket László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk elején Pillanatkép Krisztussal című rovatunk hangzik el. Vajon milyen biztatással szolgált Jézus Mártának, aki síratta elhunyt testvérét? És milyen biztatás, milyen reménység van számunkra ennek a tapasztalatnak, ennek az élménynek az alapján? Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk 10. tanulmányát. Mi történik azokkal, akik elköltöznek közülünk? Hol vannak? Hogyan találkozhatunk velünk? És mivel bátorít, mivel bíztat bennünket Jézus Krisztus? Erről szól mai tanulmányunk. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerült kérdésekre válaszolunk mindazoknak, akik vették a bátorságot és írtak. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Jézus Krisztus mindenkit egyformán szeretett. Erről beszélt ő sokszor, különösen az evangélium egyik legszebb igeversében, János 3.16-ban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez a bibliavers rávilágít arra, hogy Jézus Krisztus az egész világért odaadta magát, és mindenkit egyformán szeretett. Efelől nincsen semmi kétség, még akkor sem, ha voltak Jézus Krisztus életében olyan személyek, akikhez bizonyos értelemben közelebb állott, akiket a szívébe zárt. S talán ez a kiemelt vonzalom, amit Jézus Krisztus ezek iránt érzett, csak válasz volt arra, ahogyan ezek az emberek éreztek Jézus Krisztussal szemben. Az Úr Jézus mindenkit megközelített, mindenkivel igyekezett kapcsolatba kerülni, közölni velük az evangélium örömhírét, azonban egyesek kevesebb, mások több vonzalommal válaszoltak Jézus Krisztus közeledésére. Többek között volt Jézus Krisztus szívéhez nagyon közel egy család, három testvér, Mária, Márta és Lázár. Emlékezetes az eset, amikor Lázár megbetegszik, és még mielőtt Jézus odaérne, Lázár meghal. És amikor Jézus Krisztus közeledik a faluhoz, amelyben Márta és Mária várta őt, a hír hallatán, hogy Jézus érkezik, Márta eléje szaladt. Látva Márta könnyeit, Jézus vígasztalni próbálja. Tudod, hogy majd feltámad a te testvéred. Mire Márta válaszol, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. És most találjuk Jézus Krisztusnak egy nagyon érdekes kijelentését János 11.25 és 26-ban, amelyet szeretnénk aláhúzni és néhány percig elmélkedni azon, mit jelentettek Jézus szavai akkor és mit jelentenek ma. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Jézus Krisztus ezt az érdekes szójátékot használja. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Egy olyan kifejezés ez, amelyben sok minden benne volt, amit azok, akik hallották Jézus szavait, nem igen értettek meg. Számunkra sokkal világosabbnak, sokkal érthetőbbnek tűnik ez a szöveg, azonban akkor még elég zavaros volt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Mit tudott az akkori ember a feltámadásról? Nem olyan sokat. A zsidó hagyományban, a Szentírásban, az Ószövetségben kevés olyan emberről lehet olvasni, hallani, akik feltámadtak volna. Talán csak egy-két eset volt, amikor Isten emberei, proféták, Elizeus föltámasztott egy gyereket, és nagyjából erre alapoztak azok a zsidók is, akik a feltámadásra gondoltak. Jézus szavai sem jelentettek sokkal többet nekik. Jézus szavai, én vagyok a feltámadás és az élet, a Jézus korabeli emberek számára még jelentett talán két csodát, a Nain ifjút és Jairus leányát. Lázár ekkor még nem támad fel. Azonban Jézus Krisztusnak ezek a szavai, én vagyok a feltámadás és az élet, sokkal többet jelentenek most számunkra, akik már tudjuk, hogy Jézus Krisztus föltámadt. És ez a két szó, feltámadás és élet, elnyerte igazi jelentését. Márta megértette azt annak mélységében, amiután találkozott a feltámadt megváltóval. Abban a pillanatban azonban, amikor Jézus ezt mondta neki, ő még nem tudta, hogy mi következik. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Kétértelmű szavak ezek. Az ember azt hinné, hogy a halál után tovább folytatódik a lét valamilyen különleges világban, magasabb szinten. Vajon ezt mondta Jézus? S a 26. vers folytatja és kiegészíti a szójátékot annak másik oldalával. Aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Jézus Krisztusban sokan nem hittek. Azonban voltak olyanok is, nagyon kevesen, de voltak, akik hittek ő benne. Volt néhány olyan eset, amikor Jézus Krisztus azt mondta egyik vagy másik követőjének, akiket meggyógyított, vagy a családtagjukkal művel csodát, hogy nagy a te hited. Voltak tehát olyanok, akik hittek Jézusban, akikről ő maga is elismerte, hogy hittek. Ezek élnek még ma is? Nem tudunk róluk. Ha élne még valaki Jézus idejéből, bizonyára nagy látványossága lenne az egész világnak. Talán sokan elzarándokolnának, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy a hangját hallják. Azonban senkiről nem tudunk, aki Jézus kortársai közül ma is életben lenne, és nincsen is ilyen személy. Jézus tehát úgy tűnik, hogy valamilyen képletes beszédet használ. Aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Több mint valószínű, hogy egy ilyen kifejezésnek a megvizsgálása után arra a következtetésre jutunk, hogy itt valami többről van szó, mint fizikai életről, és valami többről, mint halálról. János evangéliumán végighúzódik néhány párhuzamos szál, ilyen például az igazság és a hazugság, a sötétség és a világosság, a halál és az élet. Ezek állandóan ellentétben vannak egymással, és mindegyik fogalomnak mély jelentése van. Jézus szavai szerint, ahogy János evangéliumában gyakran megtaláljuk, az élet vonatkozik az örök életre, amelyet Isten megad majd azoknak, akik hűségesen követik őt, és akik várják Jézus eljövetelét. Ezeknek lesz a része az örök élet. A halál pedig vonatkozik arra a pusztulásra, amely azokat sújtja majd, akik soha nem hittek Istenben, elutasították őt, és amikor Isten véget vet a föld történelmének, és az embereknek oda kell állniuk Jézus Krisztus az ítélőbíró színe elé, akkor ezek majd a példázat szerinti bal oldalon fognak állani. Ezeknek az osztályrésze lesz a halál, amelyből sem feltámadás, sem visszatérés nincs, amelyet kikerülni nem lehet. Egy szóval tehát, ez a halál az örök pusztulás. Miután a fogalmakat így módon tisztáztuk, olvassuk el újra Jézus kijelentését, amelyet Márta hallatára tett. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok tehát az örök élet garanciája. Három fejezettel odébb Jézus újból kijelenti. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, folytatja Jézus Krisztus. Tehát aki hisz én bennem, még ha fizikailag meg is hal, az örök élet nyitva marad számára. Még ha el is költözik az élők közül, 20, 50, 70, 80 év után, meghal,

meghal, de ha életében Jézus Krisztus követője volt, a feltámadás után megkapja az örök életet. Aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Ez gyakorlatilag kibővíti az előző gondolatot. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak nem kell attól félnie, hogy örök pusztulás lesz az osztály része. Hogyha elfogadjuk Jézus Krisztust, hogyha mind közelebb és közelebb kerülünk hozzá, hogyha egyre szorosabb kapcsolatban élünk ő vele, akkor ez a kapcsolat, ez a barátság, ez a hit megvéd bennünket attól, hogy a bűn hatalmába kerítsen és megláncoljon bennünket. Természetesen kísértések mindig voltak és lesznek. Ha azonban hiszünk Jézus Krisztusban, a Jézus Krisztussal fennálló szoros kapcsolatunk megvéd bennünket ettől. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kérdezte Jézus Mártától. És kérdezi tőled is. Hiszed-e ezt? Hogyha mi életünket Jézus Krisztus követésében töltjük el, ha úgy járunk, ahogy ő járt, úgy beszélünk, ahogy ő beszélt, úgy éljük le életünket, ahogy ő leélte, önmegtagadó, önfeláldozó módon, szeretettel, mások iránt. Hogyha hiszünk az ő szavaiban, és rábízzuk, hogy a mi életünket ő vezesse, ha vagyunk annyira őszinték és alázatosak, hogy amikor megtudjuk Jézus mit kér, mi azt meg is tegyük, akkor ránk nézve is érvényes marad ez az ígéret. Még ha meg is halunk, akkor is megmarad a reménység, hogy Isten országában újra élni fogunk örökké.

0: van reménység.
1: Köszöntöm a hallgatókat, van reménység című tanulmánysorozatunk 10. tanulmányában, amelyben egy olyan kérdéssel foglalkozunk, amely nagyon hosszú idő óta az embereket gondolkodóba ejtette. Sokan álltunk már idősebb, fiatalabb korban nyitott sír előtt, amelybe készültünk leengedni valakinek élettelen testét, és azon gondolkoztunk, vajon mi lesz vele, hová megy. Egy gyászjelentésben olvastam valami halvány választ erre a kérdésre, amikor is azt mondja a gyászjelentés szövege, hogy drága halottunkat ekkor és ekkor helyezzük örök nyugalomra. Vajon tényleg örök ez a nyugalom? És vajon nyugalom ez a nyugalom? Mihez hasonlítható? S ahogy elmentem a temetésre, ottan azt is hallottam, hogy az illető most boldogan üldögél fent valahol a felhők között, onnan néz le ránk, üdvözöl bennünket, aggódik érettünk, imádkozik érettünk, tanácsol és irányít bennünket. És én gondolkoztam azon, vajon ez hogyan lehetséges, mert az én nagytatám már idestova 20 éve halt meg, és még mindig nem adott semmilyen tanácsot, pedig sokszor jól fogott volna. Ha felnyitjuk Isten igéjét, és átnézünk együtt néhány igeverset, akkor világosságot gyújthatunk ebben az elég sötét és félreértett kérdésben is. Kezdjük tehát együtt azzal, hogy hogyan jött létre az ember. Ha valaminek megértjük az alkotó elemeit, a szerkezetét, a felépítését, akkor annak végére is fény derülhet. Mózes első könyve 2. fejezetének a 7. verse ezt mondja. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő órába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Tehát az ember anyagból, porból, Biblia szerint lett megalkotva, és ebbe a porba, ebbe az anyagi testbe Isten beleöntötte az életerőt, az energiát, magát, az életet. És ennek a kettőnek az eredménye lett az élő lélek. Na már most, Prédikátor 12:9 szerint a halál pillanatában ennek a fordítottja történik. Az ember megszűnik élő lélek lenni, az élet visszatér Istenhez, és a por visszatér a porba, de olvassuk el együtt. Prédikátor 12:9. És a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. A test tehát visszatér oda, honnan vették, az élet Istenhez, az élet forrásához, aki azt adta, és így az ember megszűnik egy tevékeny, aktív lény lenni, megszűnik az ő gondolkozása, megszűnnek érzései, úgy, ahogy a Szentírásban is több helyen találjuk, de erre még visszatérünk. Mi az tehát, ami visszatér Istenhez? Istennek lehellete van az én óromban, mondja Jób 27. fejezet 3. versében. A lélek tehát, amely visszatér Istenhez, a halál pillanatában az élet lehellete. A Bibliában sehol nem találjuk meg azt, hogy a léleknek önálló élete volna, személyisége, vagy cselekvéshez elegendő ereje. A lélek egyszerűen az életnek és az anyagnak az eredménye, azaz élő lény, amely vagyok én, vagy te, kedves hallgatom, és vagyunk mindannyian a föld színén. És ez az élő lény megszűnik élő lényé lenni, azon túl, hogy Isten az életet visszavonja tőle. A kérdés most már a következő. Mi lesz azokkal az emberekkel, akik meghalnak? A Biblia ezzel kapcsolatban is felajánl nekünk néhány lehetséges választ. Akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek. János 5:28 és 29. Látjuk tehát, hogy amikor Jézus Krisztus életre hívja a halottakat, amikor maga elé állítja a világtörténelem különböző korszakában valaha is élt embereket, akkor sem a pokolból, sem a mennyből, sem valami különleges lakhelyről vagy az éterből hívja elő őket, ahogyan hiszik némelyek, hanem a koporsókból. Logikus körülmények között arra kell következtetnünk tehát, ahogy ahonnan Jézus előhívja őket, azok ottan tartózkodnak egészen addig a pillanatig, amíg ez a hívó szó elhangzik. Cselekedetek 2.29-ben és 34-ben a következőket olvassuk. Dávid pátriárka megholt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig nálunk van, mert nem Dávid ment fel a mennyországba. Péter apostol tehát elmondja, hogy Dávid pátriárka, Dávid király meghalt, és a sírja minden mai napig megvan, és nem ment fel a mennyországba. A sír tehát a temetkezési hely egy olyan hely, ahová az ember kerül, és ahol ott is marad egészen addig a pillanatig, amíg újból életre nem kell. Milyen állapotban van az ember a sírban? Egyesek félnek temetőbe menni. Este különösen. S vajon miért? Valaki nekem elárulta, ha te tudnád, hogy ott mi van éjszaka. És elkezdtem gondolkozni, mivel lehet különbe egy temető éjszaka egy elhagyatott külvárosi utcánál. Gyakorlatilag semmivel. Azonban babonás emberek azt tartják, hogy éjjel a halottak sétafikálnak, jönnek-mennek a sírok között, bosszantják meg, halálra rémítgetik az arra tévedt embereket. Azonban ennél semmi sem tévesebb. Mert ha fellapozzuk Prédikátor könyvének a 9. fejezetét, akkor a 7., 8. és 12. versben találunk egy érdekes leírást arról, hogy mi történik a halálban, mi történik a sírban. Az élők tudják, mondja Istennek ígéje, hogy meghalnak. De a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett, mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Zsoltár 115.17 pedig ezt jelenti ki, nem a meghaltak dicsérik az Urat. Foglaljuk össze röviden. A halottak nem tudnak semmit. Emlékezetük nincs, emlékeik oda vesznek. A halálban már nem emlékeznek arra, hogy honnan jöttek, életük során mit éltek át, kik voltak, hogyan hívták őket, ki volt az ő családjuk. A halál állapotában ezek az emlékek mind-mind elvesznek. Sőt, a halálban megszűnik az ember szeretni. Elhunyt szeretteink nem tudnak többé bennünket sem bátorítani, sem bíztatni, mosolyukkal megörvendeztetni, ami fejünket megsimogatni, hogyha bánatosak vagyunk. Ugyanakkor nem tudnak gyűlölni, és ebből következik, hogy nem tudnak bennünket bántani sem. Elvesztek az ő indulataik, elvesztek vágyaik, céljaik, álmaik, minden megszűnik. És többé leszögezi nagyon gyakorlatiasan Salamon, hogy nincs semmi részük abban, ami a nap alatt történik. Tehát sem nem tanácsolnak, sem vissza nem járnak, még csak fentről sem néznek ránk. Semmi közük többé ahhoz, ami az élők világában zajlik. Nincsen sem cselekedet, sem okoskodás, sem gondolkozás, sem tudomány, semmi nincs. Ott, a Seolban, a halál birodalmában, ahová menendő vagy. Ez tehát az a hely, ahová a halottak kerülnek, azután, hogy lehunják szemüket. Ez tehát a halál állapota, egy teljesen öntudatlan állapot. Jézus Krisztus nem hiába hasonlította ezt az álomhoz. Emlékszünk talán, amikor Jairus leányát föltámasztotta. Azt mondta a lányról, nem halt meg, csak alszik. Sőt, Lázárral kapcsolatban is használja ezt a kifejezést. Lázár, a mi barátunk, elaludt. Pedig ekkor már eltelt néhány napja annak, hogy Lázár meghalt, már a sírban volt, holtteste bomlásnak indult, és amikor a tanítványok Jézus szavait hallották, azt mondták, hát nem is baj, ha elaludt, mert ha elaludt, akkor meggyógyul, az alvás jót tesz, pihentet. És amikor látta Jézus, hogy nem értik ezt a képletes beszédet, akkor még egyszer, de most már nyíltan kijelenti, Lázár, a mi barátunk, meghalt. Elmegyek azért, hogy felköltsem őt. Ez a hasonlat pontosan tükrözi a halottak állapotát, amennyire öntudatlanok vagyunk mi magunk, élők. Alvás közben pontosan úgy nem tudnak semmit a halottak semmiről, nem gondolkoznak, nem vesznek részt semmiben. Szóba állhatnak a halottak az élőkkel? Hallottam olyan tapasztalatokat, amelyek során elmentek bizonyos személyekhez, akik értettek a túlvilág nyelvén, és özvegyen árván maradt személyek meghívták elhalt családtagjukat, hogy beszélhessenek velük, hogy a bánatukat enyhítsék, hogy még egyszer lássák az arcukat. Azonban úgy olvassuk Jobb könyvében a 14. fejezetben, hogy az ember lefekszik és nem kél fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek fel, és nem költetnek fel az ő álmukból. Ha tisztesség éri is fiait, nem tudják, ha megszégyenülnek, nem törődnek velük. Tehát a halálban nincsen semmiféle vonzalom az élőkkel szemben, senki, aki oda kerül, nem jön vissza, és nem törődik, gyakorlatilag nem is tud arról, ami családjával történik. A halottak tehát nem lépnek kapcsolatba az élőkkel. Jól van, mondaná most valaki, de vannak gyakorlati esetek. Konkrét példák arra nézve, hogy valakik beszéltek halottakkal. Azonban ezek az esetek könnyen megcáfolhatók az ige alapján. Miről van itten szó? Van a Bibliában is egy eset, amikor Saul elmegy egy halott idézőhöz, és Sámuelt megidézteti, hogy kérjen tőle tanácsot. Ebből az esetből azonban kiderül, hogy akiben Saul Sámuelt vélte felismerni, az tulajdonképpen valaki más volt. Figyeljük meg! Azt mondja Sámuel, hogy holnap meghalsz te és a te fiad, és velem együtt lesztek. Ha van túlvilág, és egyik részét a jóknak, másikat a gonoszoknak tartják fenn, akkor mindjárt felmerül a kérdés. Hogy lehet az, hogy Sámuel, aki átjött a túlvilágról, aki istenfélő ember volt, és a mennyben kellene, hogy legyen, hogy lehet az, hogy vele egy helyre kerül Saul, egy Istent káromló, Istennek szembe szegülő, folyton Isten ellen lázadozó ember? Hogy kerülhetnek ők egy helyre? És mindjárt megszületik itt az ellentmondás, és ebből meg néhány más apró részletből is, amit az esetről a Szentírás leír, észrevehetjük, hogy nem Sámuelről van szó, hanem az ő képébe öltözött lényről, aki valahonnan máshonnan jön, és az magára öltötte Sámuel külső ismertető jelejét, beszédhangját, beszédmodorát. Ha meggondoljuk azt, hogy Sátán elcsábította a menny angyalainak nagy részét, és hogy az angyalok különféle alakot tudnak ölteni, nem nehéz elképzelni, hogy ilyen cselhez folyamodnak, sőt, Jézus arról is beszél, hogy ugyanígy próbálják majd a végidőben meghamisítani őt magát. Eljön, és tüzet is hoz alá az égből, mondja a gonoszról, hogy elhitesse, ha lehet még a választottakat is. Beszéljünk azonban következő pillanatokban valami kellemesebbről, ami reménységet ad nekünk. Mi történik a halálban? Hogyan szabadulhat meg valaki a halál kötelékéből? Ímé hamar eljövök, mondja Jézus Krisztus, Jelenés 22:12-ben, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Ebből tehát le kell vonnunk azt a következtetést, hogy lesz egy pillanat, amikor a halottaknak is életre kell kelniük. Különben nem kaphatják meg a fizetségüket az ő életükért. Pál apostol világosságot gyűjt Istentől ihletve ebben a kérdésben. 1 Tesszalonika 4:16 és 17. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Az élőkről pedig azt írja, hogy mi pedig, akik élünk, elragadtatunk az Úr elé a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Az Úr Jézus Krisztus visszatérése tehát sok minden más mellett a halottak feltámadását is jelenti. A korintusi első levél 15. fejezetében az 51-től az 53-ig terjedő versek további részletekkel szolgálnak. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Itt már nem csak azt olvassuk el, hogy életre kelnek a halottak, hanem azt is, hogy hogyan. Magukra öltenek egy olyan testet, amely nincs alávetve a romlandóság törvényének. Nincs alávetve többé az öregségnek, a betegségnek, a fáradtságnak, a nyomornak, a szenvedésnek, a fájdalomnak. Ugyan megőrizzük ismertető jeleinket arcunkon, testünkön, azonban el fog tűnni minden olyasmi, amit a bűn és a földi körülmények idéztek bennünk elő, eltűnik az öregség, a betegség belőlünk. És ami testünk, ami dicsőséges testünk, ugyancsak Pál apostol jegyzi meg, hasonló lesz ahhoz, amelyben Krisztus feltámadott, azután, hogy a kereszten meghozta áldozatát. Ami a halál utáni életet és ennek a tanításnak az alapját illeti, ez gyakorlatilag egy teljesen más forrásból ered, mint ahonnan az ember gondolná. Nem Jézus tanította ezt az embereknek. Isten sem célzott ilyesmire. Azonban találunk valami egészen másat Mózes első könyve 3. fejezetének 4. versében. És mondd a kígyó az asszonynak, bizony, nem haltok meg. És mindezt azok után, hogy Isten figyelmeztette őket, ha engedetlenek lesztek, akkor meghaltok. Fogalma sem volt Évának, Ádámnak arról, hogy mit jelent a halál. Azonban annyit kiéreztek Isten szavaiból, hogy valami szörnyű dolog lehet, és amikor a kígyó ezt mondta nekik, bizony nem haltok meg, akkor egészen megkönnyebbültek, fellélegeztek, megbátorodtak, és most már nyugodtan szakítottak a fáról, mert valaki megnyugtatta őket, bizony nem haltok meg. És azóta valahányszor az emberek azzal áltatták magukat, hogy a halál után úgy is van élet, és nem kell Istennek feltétlenül engedelmes lenni, hanem egy szellemvilágban nyugodtan tovább folytathatjuk a mi életünket, azok gyakorlatilag Sátánnak ebbe a csapdájába esnek. Mert ő volt az, aki a kígyó képében meghazudtolta Istent, és azt mondta, bizony nem haltok meg. Van tehát reménységünk arra nézve, hogy ha szeretteinket el is ragadta a halál, hogyha mi magunk is a halál küszöbére érkezünk, még sincs mindennek vége. Ami következik, az az ideiglenes pihenés a sírban, véget fog írni akkor, amikor Jézus Krisztus megjelenik az ég felhőjén. Addig mindenki pihen a sír mélyén. Amikor azonban Jézus Krisztus jön, mindenki újból föl fog támadni, és akik hozzá hűségesek voltak, akik a jelenések könyve szerint az Úrban haltak meg, azok életet nyernek és feltámadnak. Hogyan lehetséges ez? Mi ennek a bizonyítéka? Egyszerű. Ahogy képes volt Isten valamikor kezdetben a föld porából élőlényt teremteni, ugyanúgy képes lesz majd abból a porból is, amellyé válhatunk a halál után, ugyanúgy képes lesz abból a porból is életet teremteni. Isten ígéretei számunkra csodálatosak és reménykeltőek. Ha meg is halnak némelyek közülünk, szeretteinket elveszítjük. Ha mi magunk is egy adott pillanatban, egy baleset folytán, betegség vagy öregség folytán a halál küszöbére érkezünk, nekünk sem szabad félelemmel viszonyulni ezekhez a pillanatokhoz, mert az csak egy ideiglenes álmot jelent. Közeledik Jézus Krisztus visszatérése, a feltámadás, amikor majd mindazok, akik hűségesek vagyunk Istenhez, meglátjuk őt, ahogy mondta János apostol, amint van. Ezt a reménységet zárjuk szívünkbe, és így gondoljunk Jézus Krisztus visszajövetelére.

Elmúlt adásunkban a keresztség problémájával foglalkoztunk. Habár egyszerűnek tűnik ez a kérdés, mégis sok mindent magába foglal, és eléggé szerte ágazó. Sajnos azonban adásunk keretei között nem meríthetjük ki elég bőven ezt a kérdést, de azért visszatérünk egy-két kérdés erejéig bizonyos témákra, amelyel kapcsolatban hallgatóink megkérdeztek. Természetesen, akik bővebben szeretnének foglalkozni ezzel a kérdéssel, ajánlom ismét a mi tanulmányaink nyomtatott anyagát, és ezentúl nyugodtan írhatnak hallgatóink leveleket is, és amennyiben lehetséges, adásunk keretei között válaszolunk, ha pedig nem, akkor írásban biztosan. Nézzük tehát az első kérdést, amely fölmerült a keresztség problémájával kapcsolatban. Nem kellene megkeresztelni az újszülötteket is? Vizsgáljuk meg, mi a feltétele annak, hogy valaki megkeresztelkedjék. Adásunkban, amint hallgatóink valószínűleg emlékeznek, említettünk néhány bibliaverset, amelyeknek tartalmát röviden a következőképpen foglalnám össze. Megkeresztelkedhet bárki, ha ismeri Isten igazságát, hisz benne, megtér, és új életben jár. Ezeken a lépéseken kell tehát áthaladni annak, aki keresztségre készül és keresztséget készül fölvenni. Emlékezzünk arra, hogy Jézust sem gyermekkorában keresztelték meg, hanem körülbelül, becslések szerint az evangélium alapján úgy tudjuk, hogy mintegy 30 éves volt. Ugyanígy tudjuk egyházatyákról is, hogy ők is felnőtt korban keresztelkedtek meg, például Augustinus. A gyermekkeresztség sokkal később szivárgott be a kereszténység gyakorlatába. Egy újszülöttet nem lehet az általunk a fentiekben említett lépéseken átvezetni. Nem lehet velük megismertetni Isten igazságát. El kell telnie egy kisgyermek életében néhány évnek ahhoz, hogy halványan az ő szintjén különbséget tudjon tenni aközött, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy meg tudjon érteni bizonyos dolgokat, amelyeket Isten kér tőle. Hinni Istenben, ehhez is szükség van viszonylag érett, viszonylag kifejlett elmére. Egy csecsemőtől, aki még alig ismeri meg az édesanyja hangját, és ami szavainkat nem is igen érti, nem lehet egy ilyen csecsemőtől elvárni, hogy higgyen. Annál kevésbé lehet őket a megtérésre és az új életre rávezetni. Éppen ezért, aki nem képes ezeket a lépéseket átjárni, annak életében a keresztség nem több, mint egy üres ceremóniánál, amelynek során benedvesítik, és majd szárazra tőlik. És számára ennyit is ér az egész, mert később felnő, és lehet, hogy élete során egészen más felfogás alakul ki benne. Lehet, hogy az ő élete, az ő gondolatvilága teljesen messze fog állni attól, amire őt, szülei, még az ő tudatlanságának idején megkeresztelték. Egy pár évvel ezelőtt néhány pap kijelentette, hogy a meg nem keresztelt újszülöttek el vannak veszve, azonban ez a kijelentés a Biblia mérlegén nem bizonyítható. Mert tulajdonképpen nem a keresztvíz maga tart meg, hanem attól válhat valaki az örök élet örökösévé, hogyha keresztséggel együtt járó megtérés és új élet tapasztalatán átmegy, ha szövetséget köt Istennel. A keresztség nem csupán egy személyes élmény, hanem egy mélységes, belső változás. Isten elvárja, hogy mi megértsük az ő akaratát, érett emberhez méltó módon elfogadjuk, és így keresztelkedjünk meg. Ilyen alapon tehát a keresztség kizárólag felnőtt korban, érett elmével, az összes következmények és vele járó dolgok ismeretében hozható meg, és Isten az ilyen keresztséget elfogadja tőlünk. Van reménység című tanulmánysorozatunk 10. tanulmányát hallották. Jövő héten következik sorozatunk 11. tanulmánya, amelynek címe a pokol bibliai leírása. Kérdéseiket, megjegyzéseiket bátran küldjék el levélben a rádióadónk címére, amely a következő: Rádió Volcsász Piráncé, Gyorgy Bilászkó utca, 101 szám, postai irányítószám,
400489 Kolozsvár. Szeretettel várjuk leveleiket, amelyekre lehetőségeinkhez mérten válaszolunk. Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, vagy időközben döntöttek úgy, hogy mégis igényelnék, küldjék el rendeléseiket a fenti címre. A tanulmányok tehát ingyenesen megrendelhetők, akár visszamenőleg is. Várom Önöket a jövő héten szerda este, amikor következő tanulmányunkat vesz.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek,

és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

Mózes második könyve, 23. fejezet, második verse. Ne kövesd a többséget a rosszban, és peres ügyben ne vaj a többséggel, ha ezzel elferdíted az igazságot.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk együtt reménykedve szeretnének eltölteni hasznos perceket. Adásunk első rovatában egy rövid zenei bevezető elhangzása után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária, egy csillagról, aki félt a sötétségtől. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Mihalec Gábor lelkész, pár és családterapeuta a szerető barátságról, annak jellemzőiről, életünkben betöltött fontos szerepéről fognak megosztani érdekes és remélhetőleg értékes gondolatokat. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Volt egyszer egy pici csillag, akit Pislognak hívtak. Pislog a legkisebb csillag volt az egész égbolton, és volt egy titka, amit senkinek sem mert elárulni. Félt a sötéttől. Ez bizony furcsán hangzik, hiszen a csillagok éppen a sötétben ragyognak. De Pislog, amikor leszállt az éjszaka, mindig becsukta a szemét és reszketett. Mi van, ha a sötétség elnyel engem? Mi van, ha senki sem lát meg odalent? Gondolta szomorúan. A többi csillag bátran világított, Pislog viszont elbújt egy nagy bolyhos felhő mögé minden este. Így aztán soha senki nem látta őt ragyogni. Egy éjjel halk sírást hallott a föld felől. Lekukucskált a felhő mögül, és egy kisfiút pillantott meg, aki az ablakában ült. Annyira sötét van, suttogta a kisfiú. Bárcsak lenne egyetlen kis fény, ami megmutatná, hogy nem vagyok egyedül. Pislog szíve összeszorult. Tudta, milyen érzés félni a sötétben. És hirtelen valami furcsa történt. Jobban aggódott a kisfiúért, mint saját maga miatt. Lassan, óvatosan kibújt a felhő mögül. Először csak egy aprócska szikrát adott. Aztán, ahogy meglátta a kisfiú mosolyát, egyre bátrabban kezdett ragyogni. Egy csillag, kiáltotta boldogan a gyermek, a legszebb csillag az egész égen. Pislog nem hitt a fülének. Ő a legkisebb, a legfélősebb csillag, a legszebb. Akkor értette meg a titkot. A fény pontosan ott a legértékesebb, ahol a legnagyobb a sötétség. A bátorság nem azt jelenti, hogy nem félünk. Azt jelenti, hogy a félelmünk ellenére is világítunk másokért. Attól az éjszakától fogva Pislog soha többé nem bújt el. Minden este ott ragyogott a kisfiú ablaka fölött, és tudta, amíg valakinek szüksége van egy kis fényre, addig érdemes bátornak lenni. És ha ma este felnézel az égre, és meglátsz egy aprócska, vidáman pislákoló csillagot, tudd, hogy ő az, és talán éppen neked világít.

0: Nagyon sokféle kapcsolat vesz bennünket körül az életünkben. Család, szomszédok, munkatársak, de van egy egészen különleges kapcsolat, amit nem a lakhely szerint választunk, és nem is rokonsági kapcsolat, hanem egy egészen különleges, és ez a barátság. Ma erről fogunk beszélgetni Miholec Gáborral, aki állandó vendégünk, és nagyon örülök neki, hogy most is el tudtál jönni, Gábor.
1: Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogunk együtt ebből a nagyon szép témából kihozni.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes. És most így, hogy a nyár elején vagyunk, nagyon sokan vannak, akik a családi nyaralást nem csak úgy tervezik meg, hogy a családdal együtt elmennek, hanem bevonnak barátokat is, akár egy nagyobb társaságot is. Mennyire jó az, hogyha barátokkal együtt megyünk? Vagy mi az előnye, és mi lehet esetleg a hátránya?
1: Nagyon érdekes ez, hogy melyik családnál hogy alakul ez ki, ennek azt gondolom ilyen generációkon átívelő hagyományai vannak. Vannak családok, akik 3-4 másik családdal összefogva együtt járnak, és ez így a szülőkre, a gyerekekre is tovább megy, és vannak családok, akik mindig a nyaralást csak úgy maguknak tartják fenn, és valahogy náluk ez a gyerekeknél sem megy másként tovább. Én azt gondolom, hogy nincs jó vagy rossz. Ami jól működik, ami jól bevált, azt vigyük tovább, és tegyük bátran, de barátokra viszont, akár nyaralással, akár nyaralás nélkül, mindenkinek szüksége van.
0: Igen, igen. Ezt én is így gondolom egyébként, hogy ez mind a kettő jó lehet abszolút, de az tényleg biztos, hogy valakire mindannyiunknak szükségünk van. Aki más, mint a feleség, más, mint a férj, hanem egy egészen különleges kapcsolat, ami lehet egy hosszú, lehet egy rövidebb, de mindenképpen erőt ad a mindennapokban.
1: Igen.
0: Mik ezek az erők, amik bocsánat, igen.
1: Sokféle szükségletünket lefedi a család. A család az egy olyan kapcsolatrendszer, amelyet nem választottunk magunknak, amelybe beleszülettünk. És hát vannak olyan családtagok, akikkel kicsit könnyebb kijönni, vannak akikkel kicsit, vagy nagyon nehéz kijönni. A barátok, úgy szoktam mondani, Isten kárpótlása a rokonokért. A barátokat magunk választjuk magunknak, és a barátságaink azok változhatnak is. Egyik életszakaszunkban az egyik baráttal kicsit közelebb kerülünk egymáshoz, a másik életszakaszunkban egy másik baráttal, de mindenképp ezek olyan emberek, akik nem csak kivesznek belőlünk valamit, hanem vissza is töltenek nagyon sokat, ahol a kölcsönösség oda-vissza tud áramlani.
0: Igen, ez nagyon fontos egyébként. Én úgy tudom, hogy neked is van egy szűk baráti társaságod, akikkel külön szoktál időt tölteni, és említetted azt, hogy mi magunk választjuk. Igen. Mi szerint választjuk? Barátok csak egyforma stílusú emberek, vagy egyforma beállítottságú emberek lehetnek, vagy egészen különböző emberek is tudnak jó barátok lenni?
1: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod. Épp a minap látogatta meg az egyik nagyon közeli barátomat, és hát újra konstatáltam magamban azt, hogy bizonyos dolgokban nagyon-nagyon hasonlítunk egymásra, de nem tudnék együtt élni vele.
0: Igen.
1: Mert hogy vannak más dolgok meg, amelyekben annyira máshogy működünk, de hát szerencsére nem is kell a barátainkkal együtt élni. Vannak olyan területei az életünknek, amelyek mentén viszont nagyon közel állunk egymáshoz. Például az, hogy érzem azt a bizalmat, hogy bármit elmondhatok, tudom, hogy az biztonságban van. Vagy ott van az a mély kötődés, hogyha nekem éjjel kettőkor valami olyan szorongásom van, vagy olyan megoldatlan kérdés, amiről feltétlenül valakivel beszélnem kell, akkor tudom, hogy ezt a két embert felhívhatom éjjel kettőkor, és nem fognak melegebb égtájakra kívánni engem, hanem komolyan vesznek és meghallgatnak. Ugyanakkor lehetnek nagyon különböző ízléseink például. Ebben a hármas körben, amire utaltál szerintem, ahányan vagyunk, annyiféle zenei irányzatot szeretünk. Tehát, ha mi hároman autóban ülünk, ott soha nem szól zene, mert mi egészen másféle zenét
0: szeretünk.
1: Az a családban is így van, igen.
0: Igen, igen. Nekem is van egy barátnőm egyébként, mert a másik fontos dolog az, a barátságban szerintem, hogy az annyira erős kötelék, hogyha valaki sokáig nem találkozik, hogyha újra találkoznak, akkor olyan, mintha nem is váltak volna. És nagyon érdekes, van egy barátnőm, akivel még gimnáziumi időben barátkoztunk össze a kollégiumban, és ő Amerikában él, és egy évben egyszer szoktunk találkozni, és amikor este összefutunk a konyhába, akkor ugyanolyan, mint hogyha még mindig gimnazisták. Egyszerűen ugyanúgy tudunk kapcsolódni egymáshoz, és ez annyira jó érzés.
1: Igen, felveszitek a fonalat,
0: igen, igen.
1: És onnan folytatjátok, ahol abban maradt legutóbb.

0: Mégis még egy apróság, hogy amikor ti elmentek hárman, akkor még azok a különleges dolgok, ami a mindennapi életben haza tudsz vinni ebből a baráti kapcsolatból? Hogyha
1: Igen.
0: csak akár 2 vagy 3 napot együtt töltötök.
1: Igen, itt már egy következő kérdést, azt hiszem, így be is dobtál a levegőbe, az, hogy elmegyünk hárman, mert hogy a kapcsolatunkat úgy szoktuk ápolni, különböző helyeken vagyunk, egyikünk másik országban is él, hogy megbeszélünk előre. Sokszor már fél évvel, akár egy évvel előre egy időpontot kitűzünk, ez a 3 nap a mi 3 napunk, és ilyenkor jellemzően elutazunk valahova, és ott közösen kibérelünk egy panziót, vagy egy szállodai szobát, és éjjelt, nappalt együtt töltünk, hát ilyenkor jellemzően hajnalig beszélgetünk, és az első nap talán egy kicsit így a gőz kiengedéséről szól. Úgy mindenki kiengedi azt, ami úgy munka területén, magánéleti dolgok területén bennünk van, és hát itt most érdekes módon az életciklusaink is nagyon egybeesnek. Például mindannyian most éljük meg azt, hogy a szüleink egyre több figyelmet igényelnek, egyre több gondozást, támogatást igényelnek. És nyilván ennek van egy érzelmi lenyomata a mi lelkünkben is.
0: Egyrészt már az is jó, hogy érzelmileg.
1: És jó kapcsolódni, igen.
0: De az is jó, hogy ötleteket
1: megbeszélni. Igen, nálad ez hogy működik? Ja, te szüleid is ezt mondták. Ja, hogy ők is nehezen kérnek és fogadnak el segítséget, pedig szükségük lenne rá. És mindjárt olyan jó érzés, hogy hát nem csak egy egyedi fura eset vagyok én, hanem
0: igen.
1: Ez egy normális jelenség.
0: És már ez is egy ilyen megnyugtató dolog.
1: Igen. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy új élményeket szerezzünk együtt. Tehát nem csak gőz kiengedéséről szól, hanem új inspiráció.
0: Nem csak a nehézségeket kell.
1: Igen, új élmények begyűjtése. És ezért szeretünk mi elmenni akár egy másik országba, ahol még sosem jártunk, hogy ott újfajta ételeket eszünk. És milyen jó az, hogy annak az ételnek a kipróbálása, megkóstolása, ahhoz a barátomhoz kapcsolódik. Ennek a városnak a felfedezése ehhez a személyhez kapcsolódik, és mindjárt egy új közös elem. Hiszen ha belegondolunk, említetted például az egészen fiatalkori barátságodat, azok a barátságok, amelyek nagyon hosszan elkísérnek bennünket, valami nagyon intenzív közös élményből
0: igen,
1: táplálkoznak.
0: Igen.
1: Lehet, hogy 4 évig egy asztalnál, egy padban ültünk,
0: igen.
1: És lehet, hogy nagy dolgok nem történtek, de ugyanaz az élmény hátterünk van, igen. Amihez vissza igen. tudunk nyúlni. Felnőttkori barátságoknál teremtünk élmény hátteret magunknak azzal, hogy közös élményeket gyűjtünk.
0: Igen, és az olyan csodálatos, néha így szokták a Facebookon is mutatni, amikor egy barátság egészen kisgyerekkortól
1: igen.
0: időskorig tart,
1: igen.
0: Amikor már akár tényleg ilyen nagypapa korban vagyunk,
1: igen.
0: És még mindig tart ez a barátság, ez egy nagyszerű dolog.
1: Igen.
0: Az előbb említetted, ez egy nagyon jó pofa dolog volt, hogy a kárpótlás, a barátok a családért, de azért azt is elmondhatjuk, hogy a barátság sem mindig felhőtlen, tehát a barátságban sem mindig az van, hogy a legszebb arcunkat mutatjuk, és nem lehet semmiféle
1: igen.
0: konfliktus, csak a tökéletes igen. kapcsolat, tehát azért elbír egy barátság egy konfliktus helyzeteket.
1: Elbír egy barátság konfliktus helyzeteket, viszont nagyon fontos, hogy hosszú távon egyensúly legyen a barátságban. Ha például egy barátság arra rendezkedik be, hogy az egyik fél mindig ad, a másik
0: igen,
1: meg csak
0: igen.
1: kap, akkor elkezd billenni. És hogyha hosszú távon egy ilyen billenő kapcsolatként marad, akkor az a fél, aki mindig ad, mindig beletesz,
0: igen.
1: mindig ő kezdeményezi a kapcsolatot,
0: lehet,
1: elfárad és azt mondja, ez már nekem nem erőforrás. Ez inkább egy energia vámpír az életemben, ezért nem kérem ezt. Tehát nagyon fontos a kölcsönösségre, az egyenlőségre odafigyelni. És nem átmenni abba, hogy ja, hát úgy is rendelkezésre áll, úgy is szögön
0: igen.
1: van, majd leakasztom, hanem
0: meg
1: tényleg értékelni,
0: elnézi,
1: tisztelni a másikat. A barátság nem jogosít fel a tiszteletlenségre, nem jogosít fel a másik kihasználására, egyáltalán a másik használására.
0: Igen, inkább a barátságban, hogyha mindenki ad, akkor legalább ugyanannyit kap valaki. Keresztényként mondhatjuk ezt, hogy a Biblia tele van különleges történetekkel, az Istenhez való kapcsolódással is, de nagyon, nagyon szép baráti kapcsolatok is vannak a Bibliában. Van-e valami olyan történet, amire gondolsz így elsőre? Több
1: nekem
0: is van egyébként, de...
1: Nagyon sok ilyen történet így cikázik a
0: igen,
1: gondolataimban.
0: Igen.
1: A közös pont talán az, hogy azok az igazán jó barátságok, amelyek nem csak két embert hoznak egymáshoz közelebb, hanem hogy a két ember egymáshoz közelebb növekszik, fejlődik, együtt Istenhez is közelebb fejlődnek. Eszembe jut például 3 fiatal ember, egy negyedikkel kiegészülve, akiket ugye fiatalként elvisznek Jeruzsálemből fogságba, Babilonba. A háromójukat így mindig együtt említi a Szentírás, az új nevükön Sidrák, Misák, Abednégóként, ahogy ők együtt egymásba kapaszkodva egy új helyzetet megküzdenek. És bármi is történjék körülöttük, ők egymásra tudnak számítani, egymásra támaszkodnak, és ha mindenki meghajol a bálvány szobrok előtt, ők akkor is szilárdan, egyenesen maradnak. Ez egy példás, gyönyörű, szép helyzet. Nem biztos, hogy egyedül meg tudtak volna állni a másik kettő, vagy másik három támogatása nélkül. Ugye Dánielt mindig külön emlegeti a Biblia, valószínűleg ők egymást négyesben is támogatták, de valahogy mindig így a 3+1-ként van a fejünkben a négy szereplő.
0: Igen, most így, hogy említetted ezt a lelki erősítést, megint a ti barátságotok jutott eszembe, ugye azt te is lelkészként is dolgozol, és úgy tudom, a másik két barátod is lelkész.
1: Pontosan.
0: És azért egyáltalán ez a munka, amikor az ember mindig csak ad, akkor eléggé ki tudja üresíteni néha magát. Igen. Tehát ilyen lelkileg van, aki megfárad, és milyen jó, hogy még lelkészként is ott vagytok egymás mellett.
1: Igen. Azt gondolom, hogy annyira speciális munkakör, igen, vagy szolgálati terület a lelkipásztori hivatás, hogy egy lelkészt igazán egy másik lelkész tud megérteni.
0: Igen, abszolút.
1: Beszélgethetnék én egy rendőrrel is a problémáimról, hiszen valahol szegről végről mindketten a bűnüldözésben dolgozunk, de azért ő egészen más fogalmakkal operál, mint én. Egészen másfajta nyomásnak, megterhelésnek van kitéve, és olyan jó egy kicsit így szupervíziós jelleggel, abszolút, is átbeszélgetni azokat a dolgokat, amikben éppen benne vagyunk.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és szeretettel meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Nevezzük nevén a bűnt. Józsué erre azt mondta Ákánnak. Kérlek, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, és tégy bűnvallást előtte, és add tudtomra, kérlek, mit tettél. Ne titkold el előlem. Józsué 7:19 alapján. Ákán története arra a komoly leckére tanít, hogy egyetlen ember bűne miatt Isten helytelenítése nyugszik meg a népen vagy a nemzeten, míg csak meg nem keresik és meg nem büntetik a bűnöst. A bűnnek természetéből fakadóan rontó hatása van. Egyetlen halálos poklossággal fertőzött ember ezreket fertőzhet meg. Sokan nem merik megdorgálni a gonoszságot, nehogy ezzel feláldozzák állásukat vagy népszerűségüket. Némelyek pedig a dorgálást a szeretet hiányának tartják. Isten szolgája a legkomolyabb kötelezettség alatt áll, hogy Isten szavát félelem vagy részrehajlás nélkül előtárja. A bűnt annak valódi nevén kell neveznie. Isten szeretete sohasem vezet a bűn lekicsinylésére, sohasem takar el vagy menteget be nem vallott helytelenségeket. Ákán túl későn döbbent rá, hogy Isten törvénye szerzőihez hasonlóan nem változik, hanem mérlegre teszi minden gondolatunkat, tetteinket, érzéseinket. Nyomon követ minket, s ismeri tetteink titkos rugóit. Ha szemet hunyunk a bűn felett, az arra vezeti az embereket, hogy Isten törvényét félvárról vegyék. Sokan elrejtik gonoszságaikat embertársaik elől, és azzal áltatják magukat, hogy Isten nem veszi szigorúan a törvényszegést. Pedig Isten törvénye annak fontos mértéke, hogy mi helyes, s az élet minden cselekedetét ezzel vetik össze a ma napon, mikor Isten minden tettet, minden rejtett dolgot ítélet elé állít, akár jó, akár gonosz az. A tiszta szív tiszta életre vezet. Hiába bármi mentséget találunk a bűnre. Kicsoda esedezhetne a bűnösért, amikor Isten tanúskodik ellene. A világnak emberekre van leginkább szüksége. Olyan emberekre, akik nem vehetők, sem el nem adhatók. Akik szívük legmélyéig őszinték és becsületesek. Akik nem félnek nevén nevezni a bűnt, akiknek lelkiismerete úgy mutatja az irányt, akár az iránytű, az északi pólust, és akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég.

emeljük magasra a zászlót. Menjetek át a kapukon, készítsétek a nép útját, töltsétek föl az utat, dobjátok félre a köveket, emeljetek zászlót a népnek. Ézsaiás 62:10 szerint. A tanácstalanság egyre nagyobb lesz. De mi, mint Isten hívő népe, bátorítsuk egymást. Ne eresszük lejjebb a mércét, hanem emeljük a magasba, s közben tekintsünk hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Mindannyiunknak nagyobb keresztény bátorságra van szükségünk, hogy felemelhessük a lobogót, amelyre fel vannak írva Isten parancsolatai és Jézus hite. Nem köthetünk kompromisszumot a lázadás vezetőivel. Határozottan törekednünk kell arra, hogy minden időben és minden helyen az Úr akaratát cselekedjük. Fogadd szívélyesen a jelen való igazságot, s ezt tedd jellemed alapjává. Ez céltudatossá tesz, hogy az élvezetek csábításai, a divat szeszélyei, a világ szeretete, de még saját szíved kényeztetést követelő megnyilvánulásai se befolyásolhassanak. A szilárd, vallásos elv erejének szemléletes példái állnak rendelkezésünkre. A szomjúságtól az ájulás szélén álló Dávidot még a halálfélelem sem tudta rávenni arra, hogy igyon Betlehem vizéből, amelyért vitéz férfiak kockáztatták az életüket. Dánielt az oroszlánok verme sem tudta visszatartani, hogy mindennapi imától, Sidrákot és társait a tüzes kemencével sem kényszeríthették arra, hogy letérdeljenek a bálvány előtt, amelyet a király állítatott fel. Az az ifjú, akinek megingathatatlanok az elvei, inkább lemond az élvezetekről, dacol a fájdalommal, mintsem hogy hűtlen legyen Istenhez, és bátor marad még az oroszlánok barlangjában, a tüzes kemencében is. Legyen lelkiismeretünkbe írva, mintha vastollal sziklába vésték volna, hogy akár ebben, akár az eljövendő életben igazi sikert csak akkor érhetünk el, ha hűségesen ragaszkodunk az örökkévaló helyes elvekhez.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejét követik. Ma este egy újabb lelki üzenetet hallgathatnak meg, melyet Szászcserei Géza lelki pásztor fog közölni. Azt a kérdést járja körül, hogy mi az a bűn, amire nincs bűnbocsánat. Köszönöm, hogy velünk tartanak az igei üzenet során. Áldott estét kívánok az ige meghallgatására.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Speranza Remény TV nézőit. Istennek igéjét fogjuk tanulmányozni ezzel az alkalommal. Olvassuk az alapigét Mózes második könyvének 34. részéből az 5. verstől egészen a 7. Az Úr pedig leszáll a felhőben, és ott áll a ő vele. És nevén kiáltá Mózes az Urat. És az Úr elvonul a ő előtte, és kiálta. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed íziglen. Istenünk tele van jósággal és irgalommal, minden egyes bűnös iránt, de kormányzatát nem alacsonyíthatja le. Az igazság marad, nem lehet semmiben venni, nem lehet a szőnyeg alá seperni. Négyféle rosszat sorol fel az felolvasott szöveg. Az első a hamisság. Miről van szó? Hát nagyon egyszerű, mindenki ismeri, hogy van hamis pénz, és van igazi pénz. A hamisságot, a hamisított pénzt nagyon bünteti a törvény. De mi van, hogyha a keresztény nem igazi, hanem hamis keresztény? Van a vétek? Hát az, amikor az ember elhibázza, elvéti a dolgokat, de mi ellen szoktunk mi vétkezni? Isten törvény ellen. Azt szokták mondani a bibliamagyarázók, igen, de hát ez valószínű, hogy nem szándékos bűn volt. Mert ha valaki kitervezett, szándékos bűn követ el, hát az nem más, mint a lázadás, és erre van büntetés. A negyedik dolog, amit megemlít a felolvasott ige szakasz, az az álnokság. Egy beteg világban az ember, látjuk, hogy mennyire hamis tud lenni, mennyire kétszínű tud lenni, mennyire fonák tud lenni, és Isten ebből az állapotból akarja az embert kigyógyítani. Pontosan úgy, ahogy az orvos veszi a szikét, és sokszor fájdalmat idézve gyógyítani akar, ugyanezt teszi Isten az emberrel is. Azt akarja, hogy meggyógyuljunk, hogy szent életet éljünk az ő nevének dicsőségére. De úgy, ahogy az orvosoknak sem sikerül minden műtét, nem minden helyzetben sikerül a lelki gyógyulás sem. Melyik az a bűn, amit nem lehet megbocsátani, amire csak büntetés vár, úgy, ahogy az igében is olvastuk, hogy nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Ez jól el kell gondolkoztasson bennünket, hogy ne vétkezzünk Istenünk ellen. Mi az, amire nincs bűnbocsánat? Vegyük az első bűnt, az első emberpár hibáját, Mózes első könyvének 3. részéből. Olvassuk a 6. és 7. verset. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből és evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak. Melyik csoportba sorolhatjuk a négy közül Éva bűnét? Hát a kígyó az nagyon világos, ő álnok volt, ő ravasz, ő hamis volt, ő csaló volt. De vajon Éva szándékosan vétkezett? Úgy indult el otthonról, most megyek, és akkor mindenképpen lopni fogok arról a tiltott fáról? Nem. Ő útközben megállt, és vétkezett. Sok teológus szerint mind a 10 parancsolat ellen értelmezhető az ő vétke. A teológia értelmezés röviden így foglalható, és így lehetséges magyarázni.
A parancsolat világosan mondja, hogy ne legyen más istened. Hát Isten szava helyett, Isten tiltó parancsa helyett a kígyó szavát fogadta el, és annak engedelmeskedett. Ne készíts magadnak bálványt. A második parancsolat mondja, hát a saját vágyát. A tudás volt számára az, ami a legfőbb értékké vált. Harmadik, Isten nevét hiába nevet fel. Isten szavát kétségbe vonta, és ezt az igazságot lábbal taposta. A negyedik parancsolat, ami a nyugalomnapra, a szombat megtartására vonatkozik, hát

gondolkodjál. Hát az Isten iránti hűség kapcsolat szakadt itt meg, szimbolikusan és a valóságban is. Ne lopj! Ebben senki nem kételkedik, hogy mivel azt vett el, ami nem volt megengedve, óriási bűnt követett el, lopást. A 9. parancsolat, ne tégy hamis tanúbizonyságot. Hát a kígyó milyen jól fel tudta használni Évát azáltal, hogy továbbadta Ádámnak, milyen meggyőzően tett bizonyságot arról, hogy lényegében valóban eljutottam a bölcsességnek egy magasabb fokára, milyen bájosan tudta beadni, hogy tényleg ez a gyümölcs milyen jót tett neki. Aztán ott van a 10. parancsolat, ne kívánt. Hát megkívánta, kívánatos volt az ő tekintetének, a szemnek, és szakított ebből a tiltott fának a gyümölcséből. Kérdés. Van Ádám és Éva bűnére bűnbocsánat? Igen, természetesen. Honnan tudjuk ezt? Hát honnan volt a bőrruha, amit Ádám és Éva kapott, amikor a zord, hideg világba ki kellett, hogy költözzenek az Éden kertjéből, és elveszítették otthonukat? Hát úgy, hogy a Jóisten gondoskodott egy helyettes áldozatról. Sátán ezt nem tudta. Az az ősidők titka, Jézus Krisztus titka, a megváltási terv az érvénybe lépett. A Review and Herald-ba Ellen Gould White mondja, hogy az evangéliumot először Krisztus hirdette Ádámnak. Ádám és Éva őszinte bánatot, bűnbánatot érzett bűne iránt, és hit Isten ígéretében, hogy megmenekülhet a teljes pusztulástól. Jézus Krisztus mindenkinek bűnbocsánatot kínál, aki kész elhagyni bűnét, bűnbánatot tanúsít, és Istenhez fordul bűnbocsánatért, kegyelemért. De melyik az a bűn, amit Isten nem hagy büntetlenül, amelyre nincs bűnbocsánat? Hát nyilvánvaló, általánosan fogalmazva az, amelyiket nem bánunk meg, és nem hagyunk el. Bármelyik bűn vezethet ehhez az állapothoz. De azt figyeljük meg az igének alapján, mi az, amit találhatunk. Márk evangéliumának 3. részéből olvassuk az igét, a 22. vers, valamint a 28-tól a 30. versig. Márk evangéliumának 3. részéből a 22. vers. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondták, hogy Belzebub van vele, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Hát ez nagyon döbbenetes és megrázó, amikor valaki Isten munkáját Belzebubnak, az ördögöknek tulajdonítja. Hát ez borzasztó. Jézus Krisztus így folytatja tovább, bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsáthatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak. De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó. Mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne. Amikor Isten munkáját az ördögnek tulajdonítjuk, gonosz léleknek, ez a Szentlélek elleni bűn része. Ilyen mondani Istenről, Isten dolgozik az ő népéért, és azt Belzebubnak tulajdonítani. Isten dolgozik például államférfiak által, és az ő egyházának állami kasszából támogatást nyújt, így épült újra a jeruzsálemi templom, Jeruzsálem falai állami támogatással. Így tartotta el Egyiptomban József, az ő családját, Isten népét, a faraó kincstárából, és azt mondani erre, hogy ez az ördögtől van. Imaházak, kórházak épülnek, iskolák építenek állami támogatással, és azt mondani, hogy az egyház el van esve, mert elfogad pénzt az államtól. Testvéreim,
Legyünk nagyon óvatosak, hogyan ítélkezünk.

Nehogy a Szent Lelket szomorítsuk meg. Mi a Szentlélek elleni bűn? Más néven a megbocsáthatatlan bűn. Az, amikor egy illető személy tudatosan és folyamatosan elutasítja Isten Szent Lelkének munkáját. Képzeljük el, hogy ebben a stúdióteremben van a keresztény, és vele szembe ott van a Szentlélek, aki megszólal akkor, amikor hajlandó vagyok egy hibát elkövetni, vagy egy téves úton indulok el. És hallom a Szentlélek hangját, hogy figyelmeztet engem, de elutasítom, nem figyelek rá. Mint hogyha leraktam volna egy téglát, és elzárkozom a Szentlélektől. A Szentlélek újból és újból folyamatosan figyelmeztet engem, de én újból és újból ellenállok Isten hangjának, újabb-újabb téglát teszek le erre a falra, és lassan felépítem ezt a falat, és mind halkabb és halkabb a Szentlélek hangja. És végül oda jutok, hogy berakom ebbe a falba az utolsó téglát. Teljesen elzárkozom a Szentlélektől. A Szentlélek elleni bűn nem az, amikor a legelső téglát leraktam, hanem amikor az utolsót. Amikor teljesen visszautasítom a Szentlélket, és azt mondom, hogy engem nem érdekel, hagyjon békémet, elzárkozom Isten hangjától. Ez a Szentlélek elleni bűn. Bármelyik bűn elválaszthat engem Isten hangjától, hogyha én elutasítom az ő munkásságát, és nem engedem, hogy meggyőzzön a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Ez egy komoly figyelmeztetés, amely készítsen bennünket arra, hogy mindig nyitott szívvel fogadjuk akkor, amikor Isten Szent Lelke megszólal, kérjük az ő vezetését és kegyelmét, az ő erejét, hogy győzzünk a bűn felett. Az írástudók Isten munkáját a Beelzebubnak, tisztátalan léleknek tulajdonították, és a Szent Írás, itt maga az Úr Jézus Krisztus személyesen mondja, hogy ez a bűn nincs megbocsátva. Kicsit később is érzékeljük majd az írásból ezt az igazságot. A zsidókhoz írott levélből olvassuk a 10. részből a 26. verstől az ígét. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Ádám és Éva vétkére volt bűnért való áldozat. Hanem mi jön? Az ítéletnek valami rettenetes várása, és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Aki megveti a Mózes törvényét két vagy három tanúbizonyságra, irgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki Isten fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Ha az ember megmarad az ő bűnében, hát ez Isten elleni lázadás. Erre nincs bűnbocsánat. Maga az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az igazság, és az, aki az igazságot lábbal tapossa, miután megismerte az igazságot, és nem hajlandó gyakorlatba ültetni, hanem a saját útján halad tovább Isten ellen lázadva. Hát mit érdemel az ilyen ember, aki visszautasítja Isten szeretetét, Isten kegyelmét, Jézus Krisztus vérét, aki ezt nem értékeli. Róla mondja Pál apostol az Efézusi levél 4. részében, a 30. versben, hogy az ilyen ember megszomorítja Isten Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes válságnak napjára. Tehát aki sorozatosan megbántja a Szent Lelket, elutasítja az ő munkáját, megszomorítja, az ilyen nem nyer bocsánatot, hanem súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik. Az ilyen embert elítélik, és büntetésben van része. Tehát a Szentlélek elleni bűn, amikor a Szent Lelket teljesen elutasítjuk, megszomorítjuk, ez az egyik bűn, amire nagyon vigyázni kell. Mikor valaki azt mondja, a Szentlélekről te nem is létezel, csak valamilyen megnyilvánulás vagy, nem ismerjük el az ő személyiségét, munkásságát, óriási bűn, legyünk nagyon óvatosak. Amikor Jézus Krisztus Isten munkáját a gonosz lelkeknek tulajdonítjuk, egy második ilyen bűn, amire nincs bűnbocsánat, és van egy harmadik is,
A Jelenések könyvének 14. részéből olvasunk erről, a 9. verstől a 11-ig. És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetik az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugodalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat, és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Milyen bűn ez, amikor valaki a fenevad bélyegét felveszi? Mondhatjuk, hogy jaj, hát szegény, elhibázta, elvétette, ez egy vétek? Nem. Ez egy olyan bűn, amelynek komoly a büntetése, hát szándékosan, tudatosan valaki elutasítja Isten munkáját, és megmarad a hamis vallás imádatban. A fenevadat fogadja el az ő életében Úrnak. Milyen jó, hogy ugyanez a fejezet a Jelenések könyvének 14. fejezetből a 11. vers után levő vers bemutatja Isten népét. Azt mondja, de itt vannak a szentek, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Hát kedves hallgatók, kedves tévénézők, ez az, ami számít. Ez az, ami fontos, amit nekünk is tennünk kell Isten dicsőségére. Az ember bánja meg az ő bűnét, és hagyja el. És tudjuk, hogy Istennél van bőséges bűnbocsánat, kegyelem minden egyes bűnre. Jézus Krisztus forrása minden igaz és jóra való ösztönzésnek. Ő az egyetlen, aki az emberi szívből a bűnt el tudja venni. Ő a mi erőforrásunk. Ha azt akarjuk, hogy megváltozzon a mi szívünk, hozzá kell forduljunk. Ő az egyetlen, akinek kegyelme nélkül senki sem képes megbánni bűneit, írja Ellen White 1890-ben a Review and Herald folyóiratban. Jézus Krisztus lehetőséget ad nekünk bűnbánatra. Ez volt az első keresztény prédikáció üzenetének központjában is. Olvassuk a Cselekedetek könyvének 5. részében a 30-31. verseket. A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, ki ti fára függeszve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Mert minden, mondja Pál apostol a római levél 10. részének 13. versében, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, hívd segítségül az ő nevét, és bűnbocsánatban részesülsz. Milyen jó, hogy Isten gondoskodott a bűnből való szabadulásról. Egy férfi rettenetes lelkiismeret furdalásoktól gyötörve hónapokon át szenvedett annyira, hogy elmeállapotának végső határát érte el. Ha elaludt, rettenetes álmok gyötörték. Elkövetett bűneinek emlékei üldözték akkor, amikor ébren volt és nem tudott aludni. Gyötrelemben élt, kinyában felkiáltott. Ó, bárcsak el tudná valaki venni az én bűneim terhét. De nem jött bűneire enyhülés. Úgyhogy úgy döntött, hogy ennek személyesen fog véget vetni. Úgyhogy kiment a folyópartra, és ott nézte, ahogyan a folyó beömlik egy tóba, majd arra gondolt, hogy talán ez lenne a megoldás, hogy a folyót átszelő hídról beugrani a mély vízbe. De mielőtt leszámolt volna hiába való életével, és véget vetett volna annak, arra gondolt, hogy
mégiscsak jó lenne, hogy az emberek ne sokat találgassanak, hogy mi történt vele, egy ilyen búcsú üzenetet írni és hátrahagyni az életben maradó világnak. Úgyhogy eldöntötte, hogy vers formájában leírja utolsó gondolatait, úgyhogy vette egy papírt és egy írószerszámot, és a következő sorokat írta. Egyedül te csendes tó, könyörülsz bánatomon, vedd el minden kínomat, karod feléd kitárom. Csak a halál visz öletbe, jól rég várt sors ide, elillan Isten jóságos kegyelme, mely eltörli minden bűn vétkét. Úgyhogy leírta ezt a néhány gondolatot, és felakasztotta a folyó partján levő fűszfa egyik ágára az ő üzenetét. És ahogy ott nézte a helyet, hogy honnan lehet jól beugrani a mély vízbe, a hídról, közben azt is észrevette, hogy hirtelen milyen sok járókelő gyűlt oda, úgyhogy most nem a legalkalmasabb leugrani, mert ha ezt megteszi, akkor azonnal segítségét ugrik valaki, vagy hívják a mentőket, és nem biztos, hogy sikerülni fog az ő terve. Úgyhogy arra gondolt, hogy most hazamegy, még 24 óra valahogy eltelik, holnap reggel talán korábban jön, nem is kell verset fogalmaznia, és akkor biztosabban megteszi, nem lesz ott senki, aki segítsen rajta. Hát valóban nehezen telt el az az éjszaka, nem is aludt egyáltalán, le se hunyta a szemét. Úgyhogy reggel korán elindult, hogy menjen ugyanarra a helyre, ahol máskor sétálni is szokott, felfrissülni, de számára élete végének a helye volt. És ahogy ment az utcán, egyszer csak egy épület előtt a nyitott ajtón keresztül ének hangot hallott. Szombat reggel volt, és ott egy kis kápolna előtt haladt el, és az az ének, ami az imaházból kihallatszott, gyógybalzsamként hatott az ő megsebzett, fájó szívére és lelkére. Nem tudott ellenállni, megállt egy pillanatra, tovább hallgatta az énekszót, majd belépett az épületbe. Az ének az ő fájó szívéhez szólt, és a kegyelemről beszélt, majd következett egy odaszentelődési ima, majd a lelkész ige szolgálata, aki pontosan Kain történetéről prédikált Mózes első könyvének 4. részéből, 13. 14. verset olvasta fel alapszövegként a lelkész, amikor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy nem elhordozhatnám, ime elűzöl engem ma a földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm, bújdos és vándor leszek a földön, és akárki rám talál, megöl engem. A lelkipásztor megrázó szavakkal beszélt erről a történetről, hogy Kain hogyan bolyongott a pusztában, állandóan üldözve érezte magát, és állandóan a fülében csengett Istennek az a kérdés, hogy hol van Ábel, a te atyád fia? És ő hogyan válaszolt, hogy én nem vagyok az én testvéremnek őrizője. Majd a lelkész kifejtette azt is, hogy ma is hányan vannak olyan emberek, akik menekülnek bűneik emlékétől, mert nem ismerik a bűnösök barátját, Jézust. Majd felolvasta Ésaiás könyvének 43. részéből a 25. verset, ahol Isten ezt mondja, én vagyok, aki eltörnöm álnokságaidat, én magamért, és bűneidről nem emlékezem meg. A feledékenység tengerébe vetem álnokságaidat, és megbocsátok néked. Majd elmesélte, hogy azon az éjszakán megébredett, és egy tisztán hallható hangot hallott, amely ezt mondta neki. Holnap reggel, mielőtt elmész az Isten tisztelete az imaházba, menj ki a tópartjára. Engedelmeskedett a hangnak, korábban felkelt, kiment a tópartjára, szétnézett, hogy vajon Isten miért hívta őt ide, és akkor látta, hogy az egyik fűszfa egyik ágára fel van tűzve egy papír. Oda ment, elvette, és rajta volt egy levél. És hangosan felolvasta ezt a levelet. És azt mondta,
hogy milyen kár, hogy ez a bűnös lélek, aki bocsánatért kiállt, milyen nyomorúságos állapotban volt, és nem talált békét Istennél, talán túl késő volt számára. És ott ült az a férfi a hátsó sorban, hallva, hogy az ő levelét hogyan olvassák fel a gyülekezetnek, és ez az idegen férfi felállt, és azt mondta, hogy lelkipásztor, én vagyok az az ember, aki ilyen állapotban volt. De most már hallottam az üzenetet, hogy Jézus Krisztus a bűnösök barátja, és eltörni a mi álnokságainkat. Ezt az üzenetet kellett én halljam, mert a tegnap nem sikerült, ma pedig az önök éneke behívott engem Isten jelenlétébe, és áldom Istent, hogy van ilyen lehetőség, hogy a bűnösök megszabaduljanak a bűn tudatottól. Hogy Isten lehajolt hozzám a bűnöshöz, az egész gyülekezet mélyen meghatódott. Voltak, akik könnyeztek. Aztán véget ért az Isten tisztelet, még ott maradt és beszélgetett a lelkésszel, aki elmondta, hogy Jézus Krisztus a bűnösök barátja, és ő meghalt helyettünk, nem kell mi meghaljunk bűneinkért, mert ő eltörni a mi álnokságainkat. Békességgel, kegyelemmel ruház fel bennünket. Drága testvéreim, hogy érzed te most magad? A Szentlélek munkája hogyan nyilvánul meg életedben? Hallod az ő szangját, hogy szól hozzád? Érzed, hogy van olyan igazság életedben, amit ismersz, de nem veszed komolyan, hogy megtartsd, és Isten akaratát teljesítsd? Mi a szerepe Mamonnak a te életedben? Ki az, aki életedben az Úr? Kinek a hangját követed? Meg vagyok győződve, hogy senki sem akarja megbocsáthatatlan bűnt elkövetni, és vétkezni Isten ellen úgy, hogy a fenevad bélyegét veszi magára. Legyen egy jó kapcsolatunk a bűnösök barátjával, aki hív bennünket hozzá, hogy most van az alkalmas idő, ma az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük a mi szívünket, hagyjunk fel a bűnös életmódra, és éljünk egy tiszta, szent életet, megtartva Isten parancsolatait, és megtartva Jézus Krisztus hitét. Azt kívánom, hogy a jó Isten segítsen mindannyiunkat ebben, hogy megbocsátásban részesüljünk. Meghívom önöket, hogy hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk ezért. Áldunk és magasztalunk téged, kegyelmes Istenünk, szerető jó atyánk, és dicsőítjük az Úr Jézus Krisztust, aki életét adta a bűnösökért Golgotán. Köszönjük, hogy te vagy a bűnösök barátja, és azért jöttél a földre, hogy megkerest és megtartsd azt, ami elveszett. Köszönjük, hogy van bűneinkre bocsánat, és azt nekünk lehetőséget, hogy újra kezdjük az életet, hogy egy új életet éljünk akaratod szerint, egy tiszta és szent életet. Fogadj el bennünket is, és bocsásd meg minden egyes álnokságunkat, minden egyes vétkünket, minden egyes szándékos bűnünket, mindazt, amit elkövettünk ellened, hiszen egyedül te ellened követtük el bűnünket, és ennek következménye, most már tudjuk, hogy a halál, hogyha nem intézzük a bűnöket most el. Ezért arra kérünk, hogy minden egyes bűnünket bocsásd meg. Töröld el a mi álnokságainkat, és könyörülj rajtunk. Adj nekünk erőt, hogy mindenben a te akaratodat teljesítsük, és sok gyümölcsöt teremünk a te országod számára. A szentség gyümölcseit, a jóság gyümölcseit, a Szentlélek gyümölcseit, és így szolgáljunk téged itt, és egykor országodban is. Attól, hogy az Úr Jézus Krisztus győzelme a bűn felett, a miénk is legyen, hiszen ő megígérte, hogy ő győzött, és mi is győzni fogunk. Tudjuk, hogy ez lehetséges, hogy egy szent életet éljünk, ezt óhatjuk tenni itt a földön, és egykor országodban is. Mindezt valósítsd meg bennünk, szent lelked ereje által, Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.

Hallhattuk ma este, hogy a legnagyobb bűn, a megbocsáthatatlan bűn, amely a Szentlélek elleni bűn, az, ami Isten megtérésre indító hangját nem veszi figyelembe. Az a személy, aki ezt elutasítja, ezt a bűnt, ezt a megbocsáthatatlan bűnt követi el. Halljuk-e még lelkiismeretünk hangját, mely a jóra késztet, mely Istenhez hív? Áldva legyen az Úr, mert a Szentlélek még megszólít ekkora. Azonban arra kell igyekeznünk, hogy figyelmeztetését elfogadjuk, hogy Isten akarata szerint éljünk. Kívánom ezt a lelki áldást mindannyiunknak, hogy ne szakadjunk el a jó Isten lelkétől, hanem egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel életünket nekik tudjuk szentelni, és olyan életet éljünk, amelyben ők jelen vannak és vezetik azt. Amen.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Élet és egészség.
1: Azt a címet adtam, hogy miért éppen a mozgás terápiás, bizony, hogy nagyon sok betegséget is kezelni lehet. Hát én azt hiszem, hogy bármit mondanánk, mindannyian fejében nagyon sok válasz lenne, mindegyik igaz lenne. Hiszen tényleg a mozgás olyan kivételes lehetőség, hogy bármit megnevezünk, ez akár a lelki, vagy akár a konkrétan testi egészségünk, vagy a közérzetünk, arra mind pozitív hatással van. Egyszer viszont hallottam egy nagyon frappáns mondatot, ezt újra elmondanám, sajnos nem tudom, hogy kit idézek, de ez így hangzott, hogy mondhatom erre is válaszként, hogy miért épp a mozgás, azért, mert ma van az életünk hátralévő részének az első napja. Tehát fontos, hogy milyen döntéseket hozok ma. Mert hogy bármi, ami az életben jó és hasznos, azt csak kiegyensúlyozott testi-lelki egészségben tudjuk élvezni. És különben meg nehéz és korlátozott. Vannak bizony nagyon-nagyon riasztó statisztikáink, sokan mondják, hogy amik néha persze ellentmondóak, de van olyan is, ami szerint mi magyarok, sajnos csak minden 9. ember végez valamilyen rendszeres testmozgást, míg a gyakran összehasonlított korábbi Európai Uniós országok, ahol minden 3. ember. Most ennek megfelelően lenne is egy ábrám. Tehát az előző kedvenc mondásom ez az volt, hogy ma van az életünk hátralévő részének az első napja. Ami kicsit riasztóan hangzik, de ugyanakkor szerintem biztató is, hiszen minden kezdet egy kihívás, egy lehetőség. Hogy miért is a mozgás? Ez sajnos néhány statisztikával szeretném alátámasztani, hogy miért is van szükségünk a mozgásra. Talán az utóbbi hónapokban többet hallottunk a várható élettartamról. Ugye most ugye a mostani kongresszusnak az apropója pont a lehetséges 10 évvel hosszabb élet, kilátások, és ami nagyon érdekes volt, amit most hallottunk a Szabó professzor előadásán, hogy duplája, tehát minden egyes év valójában 2 év öregedés az ember életében, hiszen úgy néz ki, hogy legalább 2-szer annyit élhetnénk, mint amennyit élünk, hogy nem is csak 120, hanem akár 160 évről beszélnek. Ehhez képest mit olvasunk? Sajnos ezek az évek, hogy a férfiaknál durván 68 év, a nőknél 76 év, ez bizony megfelel, tudjátok, hogy milyen évek statisztikáinak felel ez meg? Az 1930-as években volt ilyen alacsony az élet kilátásai, amikor bizony közel se volt ennyi gyógyszer, ugye éppen a nagy gazdasági világválság idején, hogy akkor volt ennyire rossz a mi életkilátásunk, míg azért írtam korábbi Európai Uniós országokat, mert ugye a 2 éve belépett 10 ország jelentésen rontott a mostani EU statisztikákon, de náluk bizony jóval több, nőknél ez 5 év plusz, férfiaknál pedig 7 év. A halálozási okok, hát ezt is rengetegen hallottuk, de sajnos meg kell ismételni. Úgy tűnik, hogy közel, több mint 50%-ban a meghaltak szív- és érrendszeri betegségekben halnak meg. Ez annyit jelent, hogy egy kis város kihal, mintha minden évben kihalna egy olyan 20-30 ezres kis város. A daganatos betegségek is sajnos 22%-osak. Ez szintén elhangzott az előző előadáson, hogy sok daganat típusban pedig világ elsők vagyunk, vezetjük sajnos ezt a statisztikát. És emellett még azt soroljuk tovább, a magas vérnyomás például, hogy 22%-a az embereknek magas vérnyomásban szenved. Mit jelent a magas vérnyomás, csak egész röviden? Mennyi felett mondjuk azt? 140 per 90. 140 per 90, az utóbbi 5-10 évben egyre szigorúbbak az ajánlások. Korábban ugye még volt, ezt még sokan szokták emlegetni, hogy életkor plusz, hogy is van az, hogy életkor plusz 100. Igen, ami most már szinte nevetségesnek tűnik, hogy egy 70 évesnek megengedhető lenne a 170-es vérnyomás, nem? 140 per 90, sőt, aki egyéb más betegségekben szenved, mint például a cukorbetegség, ott már csak 130 per 80 a célérték, az egyéb például a vesebetegségek, itt is hasonló, vagy még alacsonyabb a normál felső érték. Tehát lehetőleg legyen ez alatta. Ami érdekesség, hogy rengeteg ember tud róla, hogy magas vérnyomásban szenved, gyógyszert is kap, de mégis ennek ellenére csak 27%-uk, tehát durván 1/3-uk sem éri el ezt a célértéket. Tehát nagyon fontos, hogy alacsonyan tartsuk a vérnyomást, hiszen ez az egyik fő rizikófaktor a szív- és érrendszeri megbetegedésekben. Továbbá a túlsúly, ami durván a durván túlsúlyos a sajnos minden második ember, ez nem a súlyosan elhízott, hanem mondjuk az enyhe túlsúly. A lelki állapot is egy érdekes faktor, és egy szomorú faktor, hogy körülbelül 40%-ének kielégítő a lelki állapota, 30% aki azt mondja, hogy nagyon jó lelki karban van, és 27% bizony a normál életkor, tehát ami végül is a korai felnőtt 15-től és a késői öreg a 84 éves megkérdezettek között 27% mondta azt, hogy nem jó a lelki állapota. Tartósan beteg, fogyatékos, ez is egészen magas. És ami sajnos egy szintén negatív statisztika, hogy úgy tűnik, hogy minden második ember rendszeres gyógyszerfogyasztó. Ugye a statisztikákat sokszor meg lehet kérdőjelezni, mert azt is tudjuk, hogy bármit be lehet bizonyítani, kérdés, hogy ki pénzeli, és hogy mi a cél. Tehát bármit be lehet bizonyítani, majd, hogy nem. De ez, hogy rendszeres gyógyszerfogyasztókká váltunk, ez is az utolsó 10-15 évnek a terméke, hiszen rengeteg gyógyszer lett recept nélkül is elérhető. Én még emlékszem, hogy még az egyetemen, ez már 10 éve volt, több mint 10 éve nefrológiából, hogy tanultunk a fájdalomcsillapítók által okozott vese problémákra, az ilyen analgetikus nefropátiának nevezett kórképről, és azokat az országokat emlegették, ahol nagyon sok volt a recept nélkül is elérhető fájdalomcsillapítóknak a száma. És akkor még nálunk csak az algópirin volt, meg a kalmópirin talán, hiszen ezt csak most szoktuk meg, hogy az utóbbi 10 évben robbanásszerűen megnőtt a gyógyszereknek a száma, amit recept nélkül is megvehetünk, és bizony sajnos talán hasonló vagy azonos hatóanyag tartalmút is megvesznek és beszednek az emberek indokolatlanul. Még egy elrettentő képem lenne, ami ezeket talán összegezni, és szintén a fő kérdés, ugye ez, hogy miért is a mozgás, hogy én ilyen hosszan vezetem be ezt a kérdést. Hát azért is, mert mindent, én úgy érzem, és úgy érzem, hogy mindent kompenzál, hat, mert hogy a mi életünket valójában ez összegezhetné, hogyha én csak a sejtszintre, vagy a szervezeti szintre bontanám le. Ez a mondat, hogy mindenki olyan öreg, amilyen az érrendszere. És vajon miért? Hát ez már egy kevésbé jó kis eret ábrázol, hogy látjuk, hogy egy egész jelentős szűkület van itt az érben, ez valószínűleg egy kis kapillár is lehet, hiszen itt ez a vörös vértest ebben bőven elférne, ha nem lennének ilyen erős, ilyen ateroszklerotikus úgynevezett plakkok, tehát egészen jól beszűkíti az eret. Tehát azért fontos, hogy legyen friss és nyitott és rugalmas a mi érrendszerünk, hiszen ezek az erek mit csinálnak? Ezek viszik a tápanyagokat, az oxigént, a szöveteknek, a szerveknek, és hogyha az jobban működik, akkor minden jobban funkcionál, kezdve az agyunktól kezdve, hogyha az agyunkban is jobb a keringés, erre utal délelőtt Paul Klee, akkor jobb döntéseket fogunk hozni bármelyik más területén az életünknek. Tehát legyen akár az az életmód, vagy a sorsunkat, hogy most mit tanuljak, mit csináljak, kivel barátkozzak, hogy ezek mind a döntéseink, persze ez lehet, hogy ez kicsit sarkosított, de mégis így van, kell az, hogy egy tiszta, jó gondolkodású agyunk legyen, és hát ehhez viszont kell egy jól működő szervezet, egy tiszta érrendszer. Különösen azért, hiszen a mi érrendszerünk nagyon hosszú, egyesek azt mondják, hogy majdnem olyan hosszú, mint az egyenlítő. Az milyen hosszú? Közel 30 000 kilométer, ha én ezt most jól mondom. Tehát nagyon hosszú érrendszerünk van, ezt kell tiszta állapotban tartani. Még az utolsó ilyen elméleti ábrám lenne, hogy mit is szeretnénk, mi mindent szeretnénk mi a testmozgással befolyásolni és jó irányba terelni. Mert hogy mi ellen is, mi az, amiket föl szoktak róni, hogy mi az, ami sajnos mind a betegségek irányába visz. Ezeket csoportosítják rizikófaktorokként. Erről már mindannyian hallottunk. Ez csak egy nem túl rövid táblázat, de mégis, hogyha vetnénk erre egy pillantást. Én a végét mutatnám, ugyanis ezek a rizikófaktorok feloszthatók befolyásolható és nem befolyásolható faktorokra. A nem befolyásolhatók között az első az öröklött tulajdonságok. hogy ez mindenki számára logikus, hogy ugye a génsebészete, hogy hallottuk, már sokat utalok az előző előadásra, hogy mégsem olyan ígéretes, mint ahogy gondolták 20 évvel ezelőtt, hogy nem lesz az olyan egyszerű belenyúlni az emberi génállományba, és akkor úgymond génsebészettel, hogy ez egy szimbolikus szó itt a sebészet, megváltoztatni és kijavítani a beteg állományt. Ez azért érdekes szerintem elmondani, hogy ugye az öröklött tulajdonságok, mert hogy sokszor halljuk, hogyha megpróbálunk akár barátunknak, ismerésünknek, vagy akárkinek tanácsot adni, akár életmódbeli dologban, de bármi, amit a mi tudásunkból szeretnénk megosztani, hogy sokszor visszadobják nekünk a labdát, és előhozzák a valahányadik szomszédot, meg a nem tudom hányadik nagynénit, hogy ő bizony, vagy nagybácsit, hogy ő bizony mi mindent csinált, ami esetleg káros, de mégis milyen jól van, és mégis milyen jól él, bezzeg a másik, aki mindent megtett, és már talán el is temették. Mindenkinek van ilyen ismerőse. Ugye egy közismert ilyen ember volt a Sir Winston Churchill, aki több mint 90 évig élt, egy-két világháborút végigcsinált, és közben sokat ivott, szivarozott, mindent csinált, tehát stressze is még volt mellesleg, valószínűleg a politika révén, és jól el volt. Arról persze ritkábban beszélnek, hogy volt egy-két sztrókja is, ugye, hogy délelőtt megtanultuk, inkább hívjuk agyi érkatasztrófának, de magyarul szerintem a szélütés egy jó szó, de ő szerencsés volt mondhatni, vagy másik szóval nagyon jó genetikai állománya volt, tehát ő nem tudta tönkretenni a rossz életvitelével ezt a jó genetikai állományt. És a másik, akire mondhatjuk, hogy öntözzük, mint a virágot, hogy mindent betart, amit a tanácsok vagy a tudomány javasolna, és mégis sajnos megbetegszik betegségekben. Viszont ez az embereknek, ez a két csoportja egy nagyon kevés százalék. Ez körülbelül a 100%-ból a két szélső 5-5%, és a többség bizony közötte van. És ezért nagyon fontos a személyes felelősség, annak ellenére, hogy az öröklött tulajdonságok bizony meghatározzák. Egy jó kifejezés erre, az így hangzik valahogy, hogy a gének töltik meg a fegyvert, viszont az életmód húzza meg a ravaszt. És ugye a ravasz az a mi kezünkben van. A kor, ugye ez is egy ismert dolog, a női nemi hormonoknak a védő hatása, ez is talán ismert dolog, hogy bizony nagyon sok, különösen a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében védő a női nem. Ezért van az, hogy a változókor után szép lassan kiegyenlítődik a férfiak és a nőknek a szív- és érrendszeri betegségekben való megbetegedési hajlama. Csak röviden, a major rizikófaktorok, ugye a vérzsírok, vérnyomás, dohányzás, a minor, a stressz, az utóbbi időben arról beszélnek, hogy ez bizony sokszor major is lehet, hogy ez fő ok is lehet, nem feltétlenül elnézendő a stressz, a kezeletlen stressz. Ugye erről sokat hallunk a mai világban, de azt jó tudni, hogy a stresszben, ugye ezt talán az is tudja, aki hát a vizsgadrukkot már mindannyian átéltük, hogy kell egy bizonyos fajta, egy bizonyos szintű drukk, hogy jobb teljesítményre késztessen bennünket. Egy minimális szinten az jó hatású lehet. És ezért beszélnek EU stresszről is, ami a jó stressz, meg hát mondjuk a jó hír is stressz, meg a distressz, a romboló stressz.

problémával is megküzdeni, és ennek lesz majd persze része a testmozgás is, de hát erre még a későbbiekben persze visszatérünk, hogy szintén a stressz menedzsmentnek a leghatékonyabb, egyik leghatékonyabb módja, úgy hiszük azt, mi legalábbis mi így hiszük, hogy az imán kívül, a mozgás lesz. És akkor a többi dolog, ezek ugye az anyagcsere problémák, mint a cukorbetegség, a magas pajzsmirigy túlműködés, vagy az öröklött magas koleszterin, és még hasonló egyéb dolgok, de hát most itt nem ezekről az anyagcsere problémákról szeretnék beszélni, de hát ezek mind-mind rizikófaktorok, amelyek öregbítik a szervezetünket, amelyek jobban tömítik az ereinket, ahogy az előbb mutattam. És újra visszatérek, hogy miért éppen a mozgás, például ezért is. Ez egy 24 évvel ezelőtt megjelent idézet az Amerikai Orvos Társaságnak a magazinjában, ami úgy szól, hogy nincs olyan gyógyszer a jelenleg használatos és a távlatiak között, amely olyan ígéretes volna az egészség fenntartásában, mint az életre szóló testmozgás. Ez érdekes, hogy ugye leírták 24 évvel ezelőtt, hogy a távlatiak között eltelt 24 év, és tényleg nincs olyan gyógyszer. Most se tudunk csoda gyógyszerről. Persze vannak olyan hírek, ezeket ugye soha nem halljuk megerősítve, ahol beszélnek arról, hogy bizony az orvostudomány már tudná a betegségek zömét gyógyítani, de ez a gyógyszergyáraknak nem érdeke. Tehát most nem tudom, nekem bölcse dolog ilyet mondani, pláne egy ilyen mikrofonnal. A regisztrálni fogják, de erről nem tudom, hogy hallottatok-e. Hogy potenciálisan sok gyógyszer állna a rendelkezésre, de akkora pénz van a gyógyszergyárakban, gyógyszergyártásban, hogy nem érdemes. Hiszen ezt szokták néha emlegetni, hogy az űrkutatás után a hadipar, és a harmadik pedig a gyógyszeripar, ami a legnagyobb biznisz a világon. A gyógyszereknél viszont az még azért is érdekes, hiszen szintén az előbb hallottuk egy órával ezelőtt, a gyógyszer mellékhatások. Tehát az, hogyha valamire kapunk is gyógyszert, néha látni olyan beteget, aki visszajön és azt mondja, hogy bizony én nem vettem be, mert elolvastam a papírt. Arra mellékhatás, akkor régebben ezen nevettem, hogy ugyan már miért, hát persze, hogy ez ezzel jár, hát egy kísérletben muszáj leírni, még hogyha egy embernek is volt csak hány ingere, muszáj, hogy leírják, hiszen védeni kell a gyárnak magát. De most egyre többet hallunk arról, hogy a mellékhatások száma bizony jelentős, hogy egy órával ezelőtt hallottuk, ott így volt, hogy így hangzott el, hogy Amerikában úgy tűnik, hogy 100 000 ember hal meg évente a gyógyszer mellékhatások miatt. Tehát ez egy óriási szám. Én egy olyan statisztikát hallottam, miszerint mondjuk egy házi orvosi praxisban, hogyha 20%, hogyha nem minden ötödik embert mellékhatások miatt kezeltünk, akkor gondolkodjunk el, hogy bennünk volt esetleg a hiba. Ami szintén riasztó, hogy létezik, hogy 20%-a a praxisban megjelent embereknek a mellékhatások miatt jön el. Amit itt tovább itt olvashatunk, hogy nem függ a mozgásigény a kortól. Ez mennyire lehet igaz? Ezzel biztos, hogy sokan vitatkoznának. Hát én is hallottam egy olyan példát, hogy az amerikai válogatott kosárlabdások egyikét ráállították, úgymond a 6 éves kisfiúra, hogy kövessék a napi rutinját, hogy mit csinál, merre ugra-bugrál, az iskola után főleg, és bizony alig bírták ezek az edzett kosarasok is. Viszont ami megjegyzendő, hogy nagyon sok tény támasztja alá, hogy aki idősebb korában keveset, vagy még kevesebbet mozog, az bizony hamarabb fog öregedni. Tehát nem mindenkinek mindig fontos persze, hogy az állapotának és a korának megfelelő mozgást végezze, de azt muszáj végezni. Különösen sokat beszélnek, ahogy említettem, hogy az időseknél nagyon leredukálódik. Talán kényelmesebb is lett az életvitelünk, tömegközlekedés révén már nem kell annyit talán a kertbe kimenni, pláne egy városi lakosnál, hogy bizony nagyon leredukálódik a mozgás. És ezt most elnézést az ismétlésért, de ez szerintem mindenkinek jó, meg pláne aki nem volt a Polkli előadásán, hogy Alzheimer betegeket vizsgáltak, és akik csak beszédterápiát kaptak, ők kevésbé tudták megőrizni még a maradék kognitív, gondolati, emlékező képességi funkciójukat azokhoz képest, akiket sétaterápiára fogtak. Tehát, hogy a mozgás nagyon-nagyon fontos.

lehet. És ahogyan itt írom a következőben, hogy a biológiai órának a lelassításához az egyik leghatékonyabb mód a rendszeres testmozgás. És ez később, ahogy öregszünk, így ezáltal egyre a biológiai óránk, a kronológiai órához képest akár 10-15 évvel is lehet fiatalabb, ami jelentős. Vannak még ilyen elrettentő adatok, hogy mozgás nélkül, ez főként 30-on túl igaz, ahogy csökken az alapanyagcsere, mert tudjuk, hogy a létezésünknek van egy olyan anyagcsere része, hogy ha nem is teszünk semmit, csak mondjuk ágyban fekszünk, az is energiát igényel, ez az alapanyagcsere, és azon túl, amit teszünk, az már plusz energiát igényel, és ez részben csökken a korral, másrészt, hogyha nem mozgunk rendszeresen, akkor is egy alacsonyabb szintre áll be. És ahogy öregszünk, sajnos van egy ilyen tendencia, hogy akkor az aktív izmot veszítjük el, és helyette zsírt halmozunk. Ugyan a mérlegen ez csak plusz 1 kiló lesz, hogyha átlagosan 1 kg izmot veszítünk, viszont 2 kiló zsírral gyarapodunk, de mint tudjuk, a zsírszövetnek nem olyan az anyagcseréje, hát nem olyan hatékony, mint az izomszövet. Most a testmozgás hol hat vajon? Hát ami a legegyszerűbb és mindenkinek az eszébe jut, hogy egyszerűen jobban érzi magát ettől az ember. Tehát hogyha nem is gondolkodik tudományosan, hát egyszerűen jobb a közérzete, jobban alszik, jobb a kedve, a közérzete jobb. Ugyanakkor mindenki, aki már elkezdett valamilyen rendszeres mozgást, az rájön, hogy már jobban bírja, hogy most már tovább tudja logolni. Hát ezek egyértelmű dolgok, a fizikai teljesítmény nő. Most az, hogy nő a fizikai teljesítmény, ez a szervezetnek ugye az úgynevezett adaptációs készségének a függvénye, hogy mennyire tud alkalmazkodni, és itt viszont minden részt vesz. Tehát itt felsorolhatjuk a szív- és érrendszert, a légzőrendszert, a hormonrendszert, a csontrendszert, az immunrendszert, mindegyiknek alkalmazkodnia kell, és ezáltal lesz képes nagyobb teljesítményekre. Ugye az immunrendszernél, ami érdekes, hogy a sportolók, különösen élsportolók, ők sokkal, kérdés, hogy ők gyakrabban lesznek betegek, vagy pedig kevésbé gyakran lesznek betegek, akik rendszeresen sportolnak, edzenek, versenyekre járnak. Gyakrabban. És a valóság az, hogy gyakrabban, hogy ők gyakrabban lesznek betegek, azért, mert sajnos ez már egy nem emberi léptékű tempó, ahogy általában ugye pláne a mai sport, az már egy olyan szintű megterhelést jelent, hogy bizony ők gyakrabban betegszenek meg, minimum felső légúti betegségekben. Sokkal gyakrabban kapnak ezért antibiotikumokat, hiszen az már egy olyan jelentős megterhelés, ami a napi 8-6-8-10 óra edzés, ami nem feltétlenül az ember normális velejárója. Hát ami, hogy hol hat még, ugye sok embert kizárólag a túlsúlya késztet arra, hogy mozogjon, vagy kezdjen egy mozgásprogramot. A testsúlykontrollnak is a legegyszerűbb módja, hiszen pont azért, mert ezáltal az izmainkat is tudjuk erősíteni, és az izomszövetnek sokkal nagyobb az energia igénye, mint a zsírszövetnek. Tehát aki már rendszeresen mozog, az több energiát fog eleve elégetni, tehát akkor vagy többet ehet, vagy fogyni fog. Tehát önmagában a diéta az kevés, de hát erről már nagyon sokat hallottunk, hogy csak a kalóriát megvonni az nem hatékony, ki kell egészíteni a mozgással. És ugye, hogy hol hat még? Hát a betegségeknek a megelőzése és a kezelése is. Hogy a megelőzés ugye a társadalom tekintetében jóval olcsóbb lenne, mint a kezelés, a prevenció. Hát ezt most már sok gazdagabb társadalom felismerte már 20-30 évvel ezelőtt, és elindítottak bizony ilyen egészségügyi programokat. Ilyen volt például ugye a dohányzás leszoktatás Amerikában. Annak ellenére, hogy túlsúlyos az amerikai népesség, viszont nagyon jelentősen visszaszorították a dohányzást, és ezáltal már mégis, annak ellenére, hogy kövérek, de valamennyire azért a mozgás is előtérbe került, meg nem dohányoznak, mégis és ezáltal sokkal jobbak a szív- és érrendszeri halálozás mutatói, mint sajnos nálunk itthon. Tehát itt ugye akár, és itt rengeteg van. Tehát, hogy például, hogy hol hat.
Hát a magas vérnyomás. Most nem hoztam én erre táblázatokat, hogy mennyivel fog csökkenni, de körülbelül egy olyan 10 higanymilliméter, 10-15 higanymilliméter az első a szisztolés értékből fog csökkenni. Tehát mondjuk egy 180-as vérnyomás, tehát az már a magasabb vérnyomás, de egy enyhe hipertónia, mondjuk egy 150-es, az normalizálódik, akinek 150-es az első értéke a szisztolés, az normalizálódni fog a rendszeres testmozgással. A magas vérzsírok is, ugye erről is hallottunk délelőtt is, hogy kedvező arányba fognak változni a koleszterin típusok, a cukorbetegség is karban tartható. Ugye ez egy jó trükk a cukorbetegségben szenvedőknek, hogy étkezés után mozogjanak 15 percet. 15 perc séta már étkezés után nekik nagyon kedvező tud lenni. Szív- és érrendszeri betegségek, szélütés, például szélütésnél van egy olyan adat, igaz, hogy ott heti 20 órát kellett sétálni, ami végül is nem kevés, egyáltalán nem kevés. Egy ilyen adat van, hogy heti 20 óra sétánál 40%-kal csökken a szélütéseknek a száma azoknál, akik ilyen sokat tudtak sétálni. Ez jelentős. A csontritkulás, ugye erről is hallottunk, hogy nem csak az izmainkat kell edzeni, de a csontjainkat is. Ugye az érdekesség, hogy azért a csontállománynak a zömét azért a 20-as éveknek a végéig tudjuk fölépíteni. Tehát ezért nagyon fontos a normális, kiegyensúlyozott táplálkozás, kalcium, D-vitamin, stb. Egyéb más elemeknek a bevitele, és a rendszeres testmozgás. És a későbbiekben is, az úszóknál, tehát fontos a gravitáció is, az izmok vagy a csontokra ható gravitáció, ezért az úszóknak, akik rendszeresen akár sokat is úsznak, az úszóknak nem különb a csont sűrűségük, nem több a csont sűrűségük, mint az átlag népességé, viszont akik rendszeresen kocognak, vagy sokat sétálnak, azoknak lehet jobb, azoknak jobb. Mert ugye amit fölépítettünk, abból fogunk veszíteni. És bizony a csontritkulás a változókor utáni nőknél mondjuk a csonttöréseknek a 70%-a az csontritkulásos alapon van, ami magas. Ugye sokan régen azt hitték, hogy a csontritkulás főként csak a nőket érinti, de már tudjuk, hogy úgy tűnik, hogy a férfiakat közel olyan számban. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 4 a, míg minden, hát, hogy mondjam ezt, most nem tudom igazából, de közel, megközelíti a férfiaknak a csontritkulásos megbetegedése a nőkét. Tartási rendellenességek, ez különösen a fiatalkorúakra jellemző, még a növésben lévő, főként fiúkra, de hát lányok, mindenki, de hát bármelyikünk is, hogyha fölvesz egy rossz szokást, akkor lehet, hogy ez egy dinamikus sétaprogrammal már egy jobb tartást fog fölvenni, hiszen rájön, hogy ez csak egy normális testtartásban lehet jól végezni. Az izületi betegségek, az izületi degenerációk is kedvezőbbek, és ez egész egyszerűen részben azért, mert szintén ugye az emlegetett érrendszerünk lesz jobb, tehát a keringése lesz jobb, akár annak az izületnek. Hát az izületi porcoknak nagyon rossz, nem annyira jó a vérellátásuk, a regenerációs készségük nagyon kevés, ezért nagyon kell kimélni azt az izületi porcot, nincsenek csodagyógyszerek, vannak olyan gyógyszerek, amelyek valamennyire tudják a porcot is regenerálni, csodagyógyszer viszont nincs, de emellett a rendszeres mozgással viszont az izomzat is jobb karban lesz, esetleg még izmosodhat is, és sok izületnek nagyon fontos, hogy egy megfelelő izomzat stabilizálja, különösen például a térdizületnél. A depresszió, ez is egy érdekes dolog. Megfigyelték, hogy akik rendszeresen sétáltak vagy futottak napi fél órát, hogy akár 50%-kal is csökkentek a depresszív tüneteik. És egyes tanulmányok szerint pedig legalább olyan hatékonynak bizonyult a testmozgás, mint maga az antidepresszív gyógyszeres kezelés, vagy pedig a pszichoterápiás kezelés. Ugye a gyógyszerek szintén az emlegetett mellékhatások miatt, különösen az antidepresszív gyógyszereknek akár lehetnek olyan mellékhatásaik, amik egész kétségbejtőek, hiszen megfigyelték, hogy 1-2 hónappal a kezelés után megnövekszik bizonyos gyógyszereknél az öngyilkossági hajlam. Amire azt mondják, hogy egyszerűen csak annyi, hogy,
hogy tisztában látja a helyzetét, azt a rosszat, és akkor öngyilkosságot követne, nem tudom. De vannak ilyen megfigyelések is, meg hát ilyen statisztikák, és hogy a testmozgás az egyik legkiválóbb megoldás lehet a depresszió kezelésére. Hát különösen ugye a téli depresszió, a depressziónak azért megfelelő ideig, hogyha csak valakinek egy pár napos, vagy egy hetes, kéthetes nyomott hangulata, az normális emberi tulajdonság, hiszen pláne, hogyha van rá oka. Még az is lehet az ok egyszerűen, hogy tél van, és már nem láttuk a napot 10 napja. Hát az is rossz hatással van az emberre. Amit viszont tudunk, ami kémiailag bizonyított, hogy testmozgás során az agy különböző részén úgynevezett endogén opiátok termelődnek, amelyeknek a morfinhoz hasonló fájdalomcsillapító, meg eufóriát, jó érzést közvetítő szerepe van, és ezáltal is a testmozg, akik rendszeresen mozognak, jobb közérzetük van, és erre szokták mondani, hogy például a maratonfutók, ők olyanok, mint a, hogy ők valójában endogén morfinisták, mert hogy biztos, hogy van különbség is az emberek között, hogy van, akinek ez jobban termelődik, van, akinek kevésbé. Lehet, hogy akinek ez jobban termelődik, az szívesebben fog rendszeresen futni, mert hogy utána valamilyen kellemes lazaságot érez, amire azt mondja, hogy megéri neki ez a futás. Ezek általában az endorfint szokták emlegetni, valójában 3 vegyület van, az alfa-beta endorfin, a beta endorfint szokták emlegetni, meg az enkefalin. Ezek ilyen érdekes megfigyelések, de ebben is áldásos. Én csak azért a vastagbélrákot jegyeztem itt meg a daganatos betegségek közül, hiszen leginkább erre vannak bizonyítékok. Mondjuk délelőtt még elhangzott az emlőtumor, a női emlőtumor, hogy ott is a mozgás pozitív hatással lehet, és a vastagbélrák. A többi daganatos megbetegedésnek még nincs egyértelmű bizonyítéka, hogy akár a testmozgással is lehetne az előfordulási gyakoriságot csökkenteni. Most az, hogy mozgás, meg hogy még miért éppen a mozgást, hát mi a legfontosabb? Hogy mozogjunk. Hogy mi a legfontosabb mindenhez? Hát szerintem ez van 3 legfontosabb, az egyik az elhatározás, ugye? Hogy sokszor ez a legnehezebb, az elhatározás, mert hogyha már elkezdtük, meg netán rendszeresen tesszük, akkor sokszor csodálkozunk, hogy miért nem tettük eddig, hogy ez jó. Azon túl, ha már csináljuk, akkor mi a másik? A rendszeresség, igen, a rendszeresség. És akkor a harmadik, ami szintén fontos, hogy megakadályozzuk a sportsérüléseket, az pedig a fokozatosság. És ugye mindig nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mindenki az állapotának, az életkorának a függvényében, mert hogyha valaki mondjuk egy 40 év alatti férfi, vagy egy 50 év alatti nő, akkor általában azt mondjuk, és hogy nincs különösebb ismert betegsége, akkor általában mindegy, hogy most kikéri a kezelőorvosának a tanácsát, vagy esetleg valamilyen kivizsgálásra megy, akkor ő elkezdheti ezt az edzésprogramot. Viszont a 40 év feletti férfiak és az 50 év feletti nők jobb, hogyha óvatosságra intjük őket, és előtte egy belgyógyászati, legalább egy nyugalmi, esetleg egy terheléses EKG is készül róluk, és csak ennek függvényében kezdik el a mozgásprogramot, tehát a fokozatosságot. És a rendszeresség, hát ez is, hogy ugye hányszor csinálja, ha már csináljuk ezt az adott mozgást. A legjobb naponta. Ez érdekes, hogy korábban azt mondták, hogy hetente 3-szor, most már mondják a heti 4-szer, 5-szer, de hát a legjobb naponta. Tehát heti 3-5 alkalommal, de leginkább naponta. Mennyit mozogjunk? Ugye ez attól is függ, hogy mi az adott testmozgás. Hiszen a séta az egyik legjobb mozgás, a legbiztonságosabb mozgás. Viszont sétából ugye 30 percet hallottunk délelőtt. Nagyon sok embernek sajnos a testsúly kontrollja miatt indul a testmozgás program. Itt viszont ismert, hogy csak 40 perc után indul be a zsírégetés. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy minimum 40 percet kell akkor sétálni. Tehát hogyha bírja, akkor sétáljon egy egész órát,
jó ütemben, lehetnek ebbe persze egy 100 méteres gyorsabb szakasz, de lehet persze lassabb periódus, és csak ne andalogjunk a sétából. De hogyha valaki futni akar, akkor ugye megint ugye az edzettségi állapotának, az életkorának függvényében, hát a 20 perc, 30 perc, de van, aki csak a 40-50 perccel érzi jól magát. Hogy mennyit, ugye hát ez itt abszolút az állapot függvényében, de ez a legalább 30 perc séta, ez lenne a minimum kritérium. És ezt is ugye hallottuk, de ezek egyszerű kis trükkök, hogy akkor használjuk a lépcsőt, szálljunk le a buszról hamarabb, vagy ragadjunk meg minden alkalmat a mozgásra. Ugye Bridget Bardot mondta általában valaha, hogy ti asszonyok, minek nektek sportolni, hiszen a házi munka is egy sport. Ez tény, hogy a házi munka, persze egy dinamikus házi munka, az bizony sok mozgás. A másik, amit érdemes említeni a testmozgás, hogy ez nem csak azért kellene tennünk, mert az jó nekem valamiért, hogy az tisztában tartja az ereimet, hogy akkor nekem sokkal jobb lesz a közérzetem, hanem azért, mert az egy jó dolog maga a folyamat is. Hogy ne az legyen, mint amit hallottunk, hogy mint egy vitamintablettát, hogy na megesszük, hogy talán az íze se jó, de ez muszáj, mert ez nekem kell, hanem az legyen kellemes. Akár tényleg a séta, hogy akkor az alatt lehessen egy jót beszélgetni, vagy a kocogás, mert mondjuk egy edzettebb ember a kocogás alatt is tud beszélgetni, vagy mondjuk a labdajátékok, ugye hát, hogy ez örömet is okozzon nekünk. És hiszem azt, hogy részben ez is lehet oka, mondjuk nem a hosszú táv futó magányosságának, meg az endogén morfinizmusának, ahogyan az előbb emlegettük, hogy amellett is ez egy örömforrás. Részben ugye azért, mert egy társas együttlétnek is lehet a része, másrészt pedig, és ez is egy érdekes dolog, igen, ezt megfigyelték, hogy attól függ, hogy milyen sportról van szó, hogy vannak olyan sportok, amik ugye nagyobb koncentrációt igényelnek, és azért jobban készteti arra az embert, hogy tényleg teljesen kikapcsolja a napi feszültségét és a más problémáját. Ilyenek például a labdajátékok, hogy talán jobban kell figyelni mondjuk a fallabdára vagy a teniszlabdára, mint hogyha csak tényleg elmenne valaki egyet sétálni, mert ott lehet, hogy ugyanúgy tovább fogja őrölni a gondolatait, de persze ez egyéni. És hogy hol mozogjunk, de ezek olyan egyszerű dolgok, igen, lehetőleg a szabadban, de azon belül is tiszta levegői helyen, mert sokszor ugye kint vagyunk a városban is a szabadban, de lehet, hogy többet ártunk, hogyha főútvonal mentén megyünk el kocogni akár, és nem pedig mondjuk egy tisztább levegői helyen. És hogy a milyen típusú mozgás a megfelelő? Hát amit szoktak mondani, az, hogy a nagy izomcsoportokat terhelő mozgás. Hát ezekről beszéltünk eddig. Ugye a gyaloglás, tehát a nagy izomcsoportok, ugye, hát ami az egész testnek a nagy izmait mozgatja meg, mint a séta, a gyaloglás, a kerékpározás, az úszás, tehát hogy nem csak kifejezetten néhány izomcsoportot mozgató sportról lenne szó.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és... 15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes

és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Isten.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus címadás sorozatunk egy újabb adását sugározzuk, a mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden, mit tartalmaz mai adásunk. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Vajon mit jelentett az a példázat, amelyet Jézus Krisztus Lázárról és a gazdag emberről mondott? Milyen vége van az embernek ennek a példázatnak az alapján? Milyen fényt vet ez a mi jövőnkre és mostani életünkre? A Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat követően Van Reménység című tanulmánysorozatunk 11. tanulmányát mutatjuk be. Vajon hová kerülnek a jók, és hová a rosszak? Ez a felosztás az emberek között mindig megvolt. Voltak jók, és voltak rosszak is. Mi lesz egyiknek, mi lesz a másiknak a vége? Mit tanít a hagyomány, és mit mond a Biblia? Erre keresünk választ tanulmányunk mai részében. Ezt követően kérdések, válaszok következnek, megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amelyekkel hallgatóink hozzánk fordultak. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Meglátogatott egy ismerősöm, akit nagyon rég nem láttam már. Átutazóban volt városunkban, és gondolta, benéz hozzánk. Picit pihent is, mert hosszú út állt még előtte, és alig beszélgettünk egy pár percet, jelezte, hogy ő már menni készül. Kérdem tőle, nem maradsz? Pihenjél még. Vagy inkább maradj itt éjszakára, már késő este volt, majd holnap tovább mész. Azt mondta, nem, nem lehet, mert ez élet és halál kérdése. Fontos intéznivalója volt. Sok minden van az életünkben, ami élet és halál kérdése, és általában ezekkel hajlandók vagyunk foglalkozni bármikor. Sőt, nincsen nyugtunk, ha ezeket nem intézzük el. Minden tehát, ami élet és halál kérdése, az ember számára már ösztönösen is elsőrendű kérdéssé válik. Jézus Krisztus egy ehhez hasonló élet és halál kérdéséről beszélgetett tanítványaival, és egy olyan példázatot használt, ami sok félreértést, sok vitát váltott ki a keresztények körében. Lukács evangélium a 16. fejezetében olvassuk a 19. versel kezdődően ezt a példázatot. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, és minden nap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a marzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról. De az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit kínokban lévén, és lát Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötret tetem el ángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted az életben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötret tetel. És mindenek felett, mi köztünk és ti köztetek, nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondani ki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Amaz pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Érdekes ez a példázat, annál inkább, hogy nem is tűnik példázatnak. Első olvasásra az az érzésünk, mintha Jézus Krisztus egy megtörtént esetről számolna be. És körülbelül a példázat feléig teljesen ebben a légkörben vagyunk. Azonban a példázat közepe táján Jézus Krisztus átvált a valósnak tűnő síkról egy képzeletbeli síkra. A váltás pedig annyira zökkenőmentes, hogy a felületes olvasónak föl sem tűnhet. Azonban vessük nagyítva alá egy kicsit ezt a példázatot, és próbáljuk megérteni, mit akart Jézus ezzel mondani az ő tanítványainak, az ő hallgatóinak. Ez a példázat az ellentétek példázata. Két párhuzamosan futó cselekményről van szó, amelyek néha közös pontokon haladnak át. Vala pedig egy gazdag ember indul a példázat, aki bíborba, patyolatba öltözik minden nap dúsan, vigadozott, s volt egy Lázár nevű koldus, aki a kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és próbálta kutyák eledeléből jól lakni, de az se volt elég. Két véglet. És gyakorlatilag jelképezi ez az emberek két nagy csoportját. Valaki viccesen azt mondta, hogy egyesek gazdagok, de mi kettesek vagyunk. Ennek a viccnek az értelmében akkor hadd mondjuk el, hogy vannak egyesek, akik jól laknak, bíborba, básonyba öltöznek, drága autókon száguldoznak fel alá az utcán, És vannak kettesek, a szegények, a szürke emberek, a megszokottak, akiknek talán soha nem lesz annyi pénz egyszerre a kezükben, hogy még egy kereket is vegyenek a mellettük száguldozó luxus csodára. Ilyen ellentétből indul ki Jézus Krisztus is. Volt egy gazdag ember, akiről sokan azt mondták volna, hogy elérte az életben, amit akart. Egy céltudatos ember, aki tud harcolni, aki mintaképe mindazoknak, akik küzdenek, akik dolgozunk és harcolunk. Egy sikeres ember. És volt Lázár, akiről mindenki azt mondaná, hogy ő volt az örökvesztes. Nagyjából ez a berendezkedés mai világunkban is, és habár legtöbbünknek sokkal jobban megy dolga, mint Lázárnak, összehasonlítva magunkat az igazi csúcsokkal az anyagi világban, be kell ismernünk, hogy még fényévekben is elég nagy számokat kellene használni ahhoz, hogy a köztünk levő távolságot felmérjük. Azonban mindenki arra vágyik, bár csak úgy élne, ahogy a tévésorozatok, a városszéli villák, vagy egyéb dolgok villantják fel szemünk előtt a jólét paradicsomát. Valóban kívánatos egy ilyen életmód? Jézus Krisztus tovább folytatja a példázatot. Eljött a halál, és ez az a pillanat, amelyikről egy régi mondás szerint azt mondjuk, hogy ebben mindenki egyenlő. A halál a legdemokratikusabb. Kérdezetlenül jön bárkihez egyformán, és senkivel nem tesz kivételt. Amikor eljön az idő, a halál mindenkit elragad. Azonban ezután a pillanat után érdekes dolgok következnek, és tulajdonképpen Jézus itt vált át a valóságosnak tűnő síkról a képzeletbeli síkra. Került a szegény koldus Lázár Ábrahám kebelére. És azt mondja a gazdagról, a példázat, hogy ő is meghalt, és eltemetteték. És hová került? A pokolba. Ez egy olyan hely, amelyről az emberek úgy gondolják, hogy itten égetik, perzselik, döfködik azokat az embereket, és kínozzák a végtelenségig, akik életükben gonoszul éltek. És erről a helyről kiállt a gazdag ember Ábrahámhoz, hogy küldje el Lázárt, s az enyhítse az ő kínjait, egy pár csepp hűvös, hideg vízzel. Azonban a válasz az, nem lehet, mert közöttünk óriási szakadék van, és senki át nem mehet. És itten már megtaláljuk az egyik olyan elemet, amely elárulja, hogy példázatról van szó. Hogyha olyan nagy a távolság, hogy sehogyan nem lehet átjutni, hogyan haladszik át a kiáltás? Sőt, egy picit még visszamegyünk a példázatban. Hogyan lehet egy tűzben ülő és hatalmas lángok között perzselődő ember kínjait egy pár csepp vízzel enyhíteni? Az a pár csepp víz elpárologna, még mielőtt az ajkára jutna. És folytathatjuk tovább is. Kérlek, atyám, bocsásd el Lázárt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Tehát a példázat szerint, hogyha úgy értelmezzük, ahogy le van írva, szó szerint, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy halottak járnak vissza, számolnak be az ottani életről, és figyelmeztetik az életben maradottakat az élet különböző veszélyeire. Kevés azonban az olyan ember, aki látott volna ilyen hazajáró lelkeket. Egyesek beszámolnak bizonyos tapasztalatokról, de ezek igencsak cáfolhatók, hogy valóban halottak világából visszatérő lényekről van szó, ez igenis kérdéses, és lesz egy adásunk, amelyben ezzel külön foglalkozunk. Azonban a példázathoz visszatérve el kell mondanunk a következőt, ennek a tanulsága koránt sem az, hogy van egy túlvilág, amelynek két része van, és az egyikben bővölködnek az emberek, a másikban pedig szenvednek. Jézus Krisztus tulajdonképpen egy teljesen más tanulságot akart az emberek elé tárni, és ez a tanulság a példázat végén válik érthetővé, világossá. Jézus azt mondja a 31. versben, Lukács evangélium a 16. fejezetében, a példázat végén: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. És Jézus nagyon jól tudta, hogy miért használta ezt a példázatot, és miért ezekkel a szavakkal fogalmazta meg annak tanulságát. Ha felidézzük az Ószövetség történetét egész Jézusig, akkor látni fogjuk azt, hogy a Jóisten számtalan alkalmat használt fel, hogy az ő népét figyelmeztesse. És ezeknek a prófétai üzeneteknek elég nagy többségükben írásos nyoma is maradt, és ezekből gyűltek össze az Ószövetség könyveinek jelentős része. Ott van Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofoniás, de ott van Dániel, Ezékiel, Ésajás, és sok más a proféták közül. És még sok más, akiknek a nevét nem is tudjuk, ezek mind-mind Isten népéhez küldött üzenet hordozók voltak, akik megtérésre hívó üzenetet hoztak Isten

ha nem hisznek Mózesben és a prófétákban, és ezt ragozhatnánk magunkra nézve is, ha nem hisztek, ha nem hiszünk Mózesben és a prófétákban, akkor azt sem győzne meg, ha valaki feltámadna a halottak közül. És hogy Jézusnak mennyire igaza volt, ez be is bizonyosodott az igazi, élő Lázár esetében, aki meghalt ugyan, de negyed nap föltámadott, és János 12-ben úgy olvassuk, hogy a farizeusok eltervezték, hogy megölik azt, aki feltámadt. Mert túl erős bizonyíték volt ez arra nézve, hogy ők mennyire hitetlenek. Jézus megmondta előre, ha valaki feltámad, még annak se fognak hinni. Feltámadt Lázár, ők nem akartak hinni, és próbálták a bizonyítékot eltüntetni. Példázat tanulságát tehát röviden a következőkben foglalhatjuk össze. Minden embernek az élete fontos és következménnyel jár. Minden embernek az élete meghatározhatja az illetőnek örök sorsát. Attól, hogy hogyan élünk ebben az életben, függ az, hogy Jézus Krisztus az ítélet napján mit fog fölöttünk elmondani. Bölcs Salamon használ egy érdekes példázatot, amerre dől a fa, ott is marad. És a példázat pontosan ezt illusztrálja. Ahogy életünket befejezzük, úgy kell megállanunk Isten előtt is. És miután életünket befejeztük, és Isten ítéletre hív, semmi esélyünk nincsen már többé arra, hogy a mi helyzetünkön javítsunk, amit életünkben elértünk, amit sikerült életünkben javítani, azzal kell megállnunk Isten előtt, és amennyiben átadtuk neki az életünket, akkor jöjjön akár a halál, akár az ítélet, nincs féltenivalónk. Ha azonban nem hiszünk Jézus Krisztusban, ha nem fogadjuk el az ő üzenetét, ha nem fogadjuk el az ő evangéliumát és nem követjük őt, akkor sem Mózes, sem a proféták, sem az evangélium, sem egy könyv, sem egy rádió, még az sem fog segíteni rajtunk, ha valaki feltámad a halottak közül. Éppen ezért itt van az idő, még élünk, még dönthetünk, még tehetünk valamit. Fogadjuk el Jézus Krisztust.

0: van reménység.
1: Kedves hallgatóim, eljutottunk immár a Van reménység tanulmánysorozatunk 11. tanulmányához, amelyikben egy érdekes kérdésre keresünk választ. Mi a pokol, hol van és milyen? Egyik ismerősöm mesélte, hogy a lakása közelében dolgoznak az utcán, építkeznek. És már hetek óta pokoli zaj van, azt mondja, ez elviselhetetlen. Maga a pokol? A kérdés azonban az, mit értünk a pokol alatt, mit mond róla a Szentírás, és mi ez valójában? Egyes keresztény tanítások szerint a pokol egy olyan hely, ahova az ember kerül halála után, és itten kell elszenvednie azokat a kínokat, amelyekkel őt gonosz tetteiért, hitetlenségéért és egyebekért büntetik, és amit életében művelt. Másik keresztény tanítás szerint a pokol egy olyan hely, gyakorlatilag nem is ezzel a névvel illetik, hanem purgatórium, a tisztító tűznévvel, ahova az emberek jutnak és megtisztulnak. És hogyha nem voltak kegyes vallásos életűek, akkor ez a lehetőség adva van még számukra, hogy felkészüljenek a mennyre és belépjenek Isten országába. A következtetés tehát az, hogy akik kegyesen, vallásos módon élnek, azok eljutnak Isten országába, akik pedig nem, előbb tisztulnak néhány száz vagy ezer évig a tűzben, és utána csak oda jutnak. Tehát mindegy, hogy hogyan élünk, rövidebb vagy hosszabb úton, úgyis oda jutunk. Ezt a következtetést vonják le nagyon sokan, és ez tükröződik életükben is. Azonban tegyük fel az első érdekes kérdést. Hány elveszett lélek ég ma a pokolban? Péter apostol második levelének a második fejezetében találunk egy válaszfélét, a 9. versben. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. A gonoszokat tehát az ítélet napjára büntetésre fenntartja. Nincsen tehát egy olyan hely, ahol már is forognak a nyárson, főnek olajban, vagy egyéb formában szenvednek. Ilyen hely nincs, Isten fenntartja őket majd egy bizonyos napra, amikor majd a jövőben megkapják büntetésüket. A gonoszokat tehát tűzbe vetik, de nem akkor és nem úgy, ahogyan azt mi képzeljük. Az Úr Jézus Krisztus Máté 13:40-42-ig terjedő verseiben ezeket mondja. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjti a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek, és bevetik őket a tüzes kemencébe. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Így beszél tehát Jézus Krisztus a végső ítéletről. Ez egy olyan nap lesz, amikor majd megkapják a jók is, a gonoszok is az ő fizetségüket. Addig tehát senki nem kapja meg a jutalmat, de a büntetést sem. És ilyen formán lassan-lassan kezdi értelmét elveszíteni a pokol, mint a büntetés helyének a fogalma. A bűnösöket tehát az ítélet napján dobják a pokol tüzébe. Hol vannak akkor a meghalt bűnösök most? János 5:28 és 29-ben Jézus Krisztus újból válaszol. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát és kijönnek. Akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Látjuk tehát, hogy az ítéletet megelőzi a feltámadás, és ez azt jelenti, hogy addig mindenki szépen nyugszik a sírjában. Úgy a jók, mint a gonoszok. És ahhoz, hogy a jók, az üdvözültek, elnyerjék az örök életet, ugyanakkor a gonoszok megkapják fizetségüket az ő gonoszságukért, mindkét esetben szükség van arra, hogy feltámadjanak. Amint pedig múlt heti adásunkban is szó volt, egészen addig a pillanatig, öntudatlanul, tehetetlenül, mint a holttestek, nyugszanak. Nem élnek, nem jönnek-mennek, és még csak nem is szenvednek sehol, hanem Isten fenntartja őket ebben az állapotban az ítélet napjáig, amikor föltámasztja és ítéletre előállítja őket. Ami a gonoszok végét illeti, hogyha nincs pokol, akkor szükséges megkeresnünk a választ a Bibliából arra a kérdésre, hogyha ők nem a pokolban szenvednek, akkor mi történik velük? Mert a bűn zsoldja a halál, mondja Pál apostol Róma 6.23-ban, és így folytatja. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. A bűnnek a zsoldja tehát a halál, és nem is akármilyen halál, hanem az örök halál. Ez a halál olyan formában örök, hogy aki egyszer meghal ezzel a halállal, az többé soha fel nem támad. Jó, de hát akkor a gonoszok hogy fognak föltámadni mégis az ítéletre? Mondszolgassuk egy kicsit ezt a kérdést, lássuk, hogy mi a különbség aközött a halál között, amely elpusztítja a gonoszokat, és aközött, amellyel meghalunk most ebben az életben. Meghalunk, és az ítélet napjára mindannyian feltámadunk. Azonban, miután a jók elvették jutalmukat, a gonoszok megsemmisülnek, mondhatjuk azt, hogy másodszor meghalnak, de ezúttal már végérvényesen. És ebből nincs visszaút. Erről az úgynevezett bibliai kifejezéssel élve második halálról olvassuk, hogy ebből többé már nincsen feltámadás. Jelenések 21.8 erről írja. A gyáváknak és hitetleneknek és útálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádoknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkövel égő tóban lesz, ami a második halál. És ezzel már lassan-lassan érintünk egy másik kérdést is, az örök tűz kérdését. Azt írja tehát az olvasottak szerint János apostol, Istentől ihletve, hogy a tűzzel és kénkövel égő tó az maga a második halál. Tehát ez a bizonyos tűz, amelyről azt mondjuk, hogy örök, halált jelent és halált hoz azok számára, akik ebben a tűzben fognak égni. És ami halálnak van alávetve, az semmiképpen nem lehet örök. Hogyan jön létre ez a tűz, hogyan gyúl meg? Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén, mondja Jézus Krisztus a konkolyról és a búzáról szóló példázat végén. Pontosan így összegyűjtik az embereket is, és akkor érkezik el az a pillanat, amikor a gonoszok tűzben megégnek. Sőt, Jelenés 20.9 végén azt olvassuk, és Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti azokat. Szó van a gonoszokról, akik az ítélet napján majd Istennel újból szembe helyezkednek. Tehát a világ végén Isten maga készíti elő ezeknek a pusztulását. Nem azért, mert vérszomjas, bosszúálló zsarnok módjára várta ezt a pillanatot, hanem azért, mert Isten nagy szomorúságára és fájdalmára ezek az emberek mindvégig visszautasították őt. Ilyen módon tehát, amikor Isten új eget és új földet teremt, amikor elkészíti azt a világot, amelyben nem lesz bűn, bűnnek még a nyoma sem, ebben a világban nem lesz helyük, nem fogják jól érezni magukat azok, akik nem tudtak Isten akarata szerint élni, és így Isten kénytelen lesz az ő szabad választásuk miatt megengedni, hogy az ő választásuknak következménye a második halál őket megsemmisítse. Ez a tűz, ez a vég nagyon is hatékony és átfogó lesz. Péter apostol második levelében a 3. fejezet 10. verse úgy írja, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Ezzel kapcsolatban megjegyeznék csak annyit. Amikor a 40-es évek elején az amerikai űrkutatási központban és egyéb laboratóriumokban az atombombával kísérleteztek, és próbarobbantásokat végeztek, az egyik újságíró, aki jelen volt ezeknél a próbarobbantásoknál, az újságban a következő címet adta a riportnak. Láttam az ítélet napját. Valóban olyan energiák szabadultak fel, olyan pusztító erő, amit az ember álmában sem és józanon sem tudott elképzelni. Azonban, ami a véget fogja jelenteni, az sokkal felülmúlja az atombombáknak a pusztító erejét. Minden, még az elemek is megégnek és felbomlanak, így írja Péter apostol, Istentől ihletve. Mennyi ideig tart az örök tűz, és meddig fognak szenvedni a gonoszok? Íme hamar eljövök, olvassuk Jézus szavait Jelenés 22-ben, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jézus Krisztus tehát mindenkinek az ő cselekedetei szerint adja meg a fizetséget, jóknak az örök életet, a gonoszoknak pedig, akik elutasították őt és nélküle éltek, azoknak a fizetsége a második halál, az örök halál, a végérvényes pusztulás lesz. Tehát mikor alszik el a pokol tüze? Íme olyanok lesznek, mint a pólyva, tűzemészté meg őket, nem mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körülülhető parázs. Ésaiás 47:14. Ezt írja tehát ez a proféta a gonoszok végső megsemmisüléséről. Olyanok lesznek, mint a pólyva, egy villanásnyi idő alatt tűnnek el a tűzben, még annyi szén sem marad belőlük, hogy az ember nála megmelegedjen. Feltevődik a kérdés, hogyha ilyen mértékű lesz a pusztulás, a megsemmisülés, akkor mi értelme van annak, hogy ez a tűz tovább égjen? Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, írja János apostol Jelenés 21-ben, az első 4 versben. És a tenger többé nem vala, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez a gyász, kiáltás, fájdalom, ez a felsorolás nem csak arra vonatkozik, ami az üdvözülteket kínoszhatná az új földön, hanem arra is, ami történhetne az örök tűzben a gonoszokkal, hogyha valóban örök volna ez a tűz. Nem lesz tehát ottan sem gyász, nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom. Képzeljük el az örök tüzet Istennek országában, ahol az üdvözültek boldogan egymást keblükre ölelik, örvendenek Jézus Krisztus jelenlétének, az ő arca dicsőségének, és akkor áthaladszanak a kínzó helyről a kárhozottak szörnyű rikoltozásai, az ő halálsikójuk. Tudnánk ott boldogan, felszabadultan örvendeni? Nem hiszem, hogy Isten egy ilyen helyet készítene nekünk. Sőt, a Szentírás azt írja, hogy nem csak fájdalom és kiáltás nem lesz, hanem még halál sem lesz. Jézus Krisztus visszajövetelekor a gonoszok végérvényesen megsemmisülnek, meghalnak, és többé már nem lesz halál sem ezentúl. Ilyen értelemben tehát az örök tűz, mint bibliai tanítás nem fogadható el. Gyakorlatilag a Biblia sem beszél örök tűzről. Mert ha a Bibliának különféle kifejezésébe kapaszkodunk anélkül, hogy bővebben körbeolvasnánk az illető szöveget, akkor könnyen levonhatjuk ezt a következtetést. Azonban figyeljünk meg néhány apróságot. Ott van például Sodoma és Gomora, amelyek elpusztultak örök tűzzel. Hol ég manapság ez a tűz? Nem tud senki róla. Viszont a Szentírás az örök tűz kifejezést használja. A Gehennáról is azt mondja a Szentírás, és még a népi mondás is azt tartja, hogy a Gehenna az örök tűz. Azonban az a Gehenna egy igen érdekes hely. Ez a Gehinnom nevezetű völgy, gyakorlatilag a Hinnom fiainak völgye, nem más, mint egy hatalmas, meredek falu mélyedés Jeruzsálem mellett. Ez volt az a különlegesen szépen elrendezett völgy, ahol a bálványimádó izraeliták berendezték a pogány templomokat, és itten imádták a bálványokat. Amikor azonban egy olyan király került hatalomra, aki a pogány vallásokat meggyűlölte és helyre akarta állítani az isteni imádatot, ezt a helyet igyekezett minél gyalázatosabbá tenni. Tönkretette a templomokat, a kerteket, a bálványszobrokat, és helyüket megtöltötte hatalmas szemét halmokkal. És elrendelte, hogy attól kezdve az lesz Jeruzsálem szeméttároló helye. Évszázadokon keresztül az emberek ide haigálták a szemetet, sokszor még le sem mentek a völgybe, hanem egész fentről, a város falairól haigálták le a szemetet, és néha-néha meggyújtották. Nem is kellett nagyon gyújtogatni, mert ahogy gyűlt a szemét, úgy gyúlt is meg. Állandóan égett, és kellemetlen bűz, szürkés-kékes füst terjengett ebben a völgyben állandóan, ugyanúgy, ahogy kisebb-nagyobb városok környékén is szokott történni, mostanában is. És ez a tűz ember emlékezet óta égett, és azt mondták az akkoriak is, hogy ez az örök tűz, a Gehenna. Örök tehát azért, mert nagyon sokáig ég, viszont a tűz, amellyel Isten fogja gonoszokat megemészteni, egy másik értelemben örök. Vége lesz, elalszik, azonban a hatását tekintve lesz örök. Ami ebben megég, az soha többé fel nem támad, életre nem kell. Végleges pusztulást jelent tehát az örök tűz, és ilyen értelemben kell az örök szót használnunk. Elég nyomasztó, félelmetes dolgokról beszéltünk mostanáig. Azonban hadd tegyünk fel talán egy utolsó kérdést mai adásunkban. Mi lehet Isten terve a Földdel és az üdvözültekkel kapcsolatban, és mit tartogat azok számára, akik életükben őt követték, hozzá hűségesek voltak, és akiket szeretne valami örvendetes dologgal megjutalmazni? Mert íme új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Tesz Isten egy nagyon komoly és megalapozott ígéretet Ésajás 65:17-ben. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Mondja János a Jelenések könyve 21. fejezetének 3. és 4. versében. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Valóban, el fog múlni minden, ami most bennünket nyomaszt, bánt, megszomorít, el fog múlni minden, ami életünket kellemetlenné teszi, mert Isten valami újat hoz helyette. Megszűnik a bűn, a betegség, a fájdalom, mindazok elmúlnak, akik Istennek nem akartak engedelmeskedni, ehelyett Isten új eget és új földet teremt mindannyiunknak, akik ma halljuk az ő szavát, igennel válaszolunk, és követjük őt. Kívánom, hogy lássuk meg saját szemeinkkel azt az örömteli, dicsőséges országot, amelyet Isten készített az őt szeretőknek. Íme következnek a kérdések, válaszok múlt heti adásunkkal kapcsolatban, amikor is a halál állapotával, a halál titkával foglalkoztunk. Fölmerült többek között egy bibliavers, amely a kapcsolatban egy hallgatónk kérdezi: Jézus Krisztus halála és feltámadása között hol volt, és mit tett ez alatt az idő alatt? És zárójelben következő bibliaverset találjuk utalásképpen 1 Péter 3:18-20. Olvassuk el együtt, mi van itten. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlőcben lévő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Ha már most simán egyszerűen átszaladunk ezen a 3 bibliaversen, akkor a következő kép marad meg bennünk. Jézus Krisztus meghalt, amíg a sírban volt, lélekben elment, prédikált valami börtönben sínylődő, elkárhozott lelkeknek, utána visszajött az ő testébe, harmadnap föltámadott, és így ment föl a mennybe. És valóban egy felületes, gyors olvasás után tényleg ezt érti meg az ember. Azonban a helyzet az, hogy ennek a három bibliaversnek a nyelvtani szerkezete kissé tekervényes, és szükségünk van figyelmesen végigolvasni, sőt, picit szét is bontani a különféle nyelvtani elemeket, hogy megértsük ennek a bibliaversnek az igazi mondani valóját. Figyeljük meg azokat a szavakat, amelyek az időrendi sorrendet segítenek nekünk felállítani. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igazan nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlőcben levő lelkeknek is prédikált. És itten álljunk meg egy pillanatra. Találtunk eddig valami olyat, ami időrendi sorrendet állítana fel, mert Krisztus is szenvedett egyszer. Ez nem a valamikornak a szinonimája, hanem Jézus Krisztus egyszeri áldozatára utal. Jézus Krisztus egyszer halt meg, nem többször, és aki ezt az egy áldozatát nem fogadja el, annak számára más lehetőség nem marad. Azonban azt sehol nem találjuk, hogy Jézus Krisztus az ő halála után ment volna el a tömlözben levő lelkeknek prédikálni. Csak annyit találunk, hogy test szerint halt meg, de megelevenítetett, életre kelt lélek szerint, és hogy ebben a formában prédikált a tömlözben levő lelkeknek is. Na már most olvassuk a 20. verset, amely kissé világosságot gyújt, ezek után, a pontosítások után. Ezek a lelkek tehát, akiknek Jézus prédikált, a 20. vers szerint engedetlenek voltak egykor, amikor egyszer várt az Isten béketűrés a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Rendkívül érdekes dolog kezd előttünk kialakulni. Valamikor ezek a lelkek engedetlenek voltak Istennel, Isten egy darabig várt, és amikor a kegyelem idő lejárt, akkor megsemmisítette őket. Mi értelme volt akkor ennek a várásnak, mi értelme volt a kegyelem időnek, hogyha utána úgyis adott nekik még esélyt? Mi értelme van a végső ítéletnek, hogyha a halál után így is úgy is lehet még a dolgokat rendbehozni? Lukács 16-ban találjuk a gazdag és a szegény Lázár példázatát, és találunk még sok más igehelyet, ahol Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy amit életünkben nem hoztunk rendbe, az velünk együtt megy az ítéletre. Tehát amit életünkben nem javítottunk meg, amit nem helyeztünk Isten kezébe, amiért nem kértünk bocsánatot, az gyakorlatilag megoldatlan probléma marad számunkra, és az ítélet napján azt mérlegre teszik. Ha tehát a Bibliának ezeket a tanításait komolyan vesszük, akkor nem képzelhetjük azt, hogy Jézus Krisztus a halál után esélyt adott és prédikált bizonyos elkárhozott lelkeknek. Mi akkor az igazság? Jézus Krisztus létezésével kapcsolatban el kell mondanunk néhány dolgot, amely segít a választ megfogalmazni. Jézus Krisztus létezése három szakaszra osztható. És ez a három szakasz meg is magyarázza mindazt, amit itten Péter apostol mond. Jézus Krisztusról úgy olvassuk több helyen, hogy már Betlehem előtt létezett. János evangéliumának első verseiben olvassuk, kezdetben vala az íge, és az íge vala Istennél, és Isten vala az íge. Tehát az íge, akiről azt írja később, hogy testé lett és lakozott mi közöttünk, tehát Jézus Krisztus, létezett már kezdetben, még mielőtt Betlehemben megszületett volna. Van még sok más bibliavers, amely beszél Jézus Krisztusról, aki Betlehem előtt létezett, Istennek formájában. Filippi 2-ben találjuk 5-től 8-ig, hogy Istennek formájában volt, utána emberré lett, és miután meghalt és feltámadott, visszament a mennyekbe. A három szakasz tehát Jézus Krisztus létezése Betlehemig, isteni formában, vagy akár lelki formában, dicsőséges testbe. Jézus Krisztus létezése Betlehemtől Golgotáig, mint ember, és utána, mint feltámadott, megváltó és közben járó. Ez a harmadik szakasz. Na már most, ha helyére teszünk mindent, akkor azt találjuk, hogy Jézus Krisztus bizonyságot tett Noé által, a Szentlélek által, a lelkiismeret hangja által, akkoriban azoknak az embereknek, amikor még Istennek formájában volt, tehát Betlehem előtt. Ha ezt az időrendi sorrendet így nézzük át, akkor számunkra mindjárt egyszerű és világos lesz az a kissé zavarosnak tűnő igevers, amelyet 1 Péter 3, 18-tól 20-ig terjedő versében olvastunk. Van reménység című tanulmánysorozatunk 11. tanulmányát hallották. Kérdéseiket, megjegyzéseiket bátran küldjék el az adó címére. Rádió Volcsász Piráncég, Gyorgy Bilásko utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. Várjuk tehát leveleiket, amelyekre adásunk keretei között szívesen válaszolunk. Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, vagy csak most döntöttek úgy, hogy szükségük volna rá, bátran küldjék el rendeléseiket a fenti címre. A tanulmányok ingyenesen megrendelhetők, visszamenőleg is. Várom Önöket a jövő héten, szerda este, amikor következő tanulmányunkat vesszük át.
0: 8. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a Te neved az egész.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való

Mózes második könyve, 23. fejezet, második verse. Ne kövesd a többséget a rosszban, és peres ügyben ne vaj a többséggel, ha ezzel elferdíted az igazságot.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk együtt reménykedve szeretnének eltölteni hasznos perceket. Adásunk első rovatában egy rövid zenei bevezető elhangzása után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária, egy csillagról, aki félt a sötétségtől. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Mihalec Gábor lelkész, pár és családterapeuta a szerető barátságról, annak jellemzőiről, életünkben betöltött fontos szerepéről fognak megosztani érdekes és remélhetőleg értékes gondolatokat. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Volt egyszer egy pici csillag, akit Pislognak hívtak. Pislog a legkisebb csillag volt az egész égbolton, és volt egy titka, amit senkinek sem mert elárulni. Félt a sötéttől. Ez bizony furcsán hangzik, hiszen a csillagok éppen a sötétben ragyognak. De Pislog, amikor leszállt az éjszaka, mindig becsukta a szemét és reszketett. Mi van, ha a sötétség elnyel engem? Mi van, ha senki sem lát meg odalent? Gondolta szomorúan. A többi csillag bátran világított, Pislog viszont elbújt egy nagy bolyhos felhő mögé minden este. Így aztán soha senki nem látta őt ragyogni. Egy éjjel halk sírást hallott a föld felől. Lekukucskált a felhő mögül, és egy kisfiút pillantott meg, aki az ablakában ült. Annyira sötét van, suttogta a kisfiú. Bár csak lenne egyetlen kis fény, ami megmutatná, hogy nem vagyok egyedül. Pislog szíve összeszorult. Tudta, milyen érzés félni a sötétben. És hirtelen valami furcsa történt. Jobban aggódott a kisfiúért, mint saját maga miatt. Lassan, óvatosan kibújt a felhő mögül. Először csak egy aprócska szikrát adott. Aztán, ahogy meglátta a kisfiú mosolyát, egyre bátrabban kezdett ragyogni. Egy csillag, kiáltotta boldogan a gyermek, a legszebb csillag az egész égen. Pislog nem hitt a fülének. Ő a legkisebb, a legfélősebb csillag, a legszebb. Akkor értette meg a titkot. A fény pontosan ott a legértékesebb, ahol a legnagyobb a sötétség. A bátorság nem azt jelenti, hogy nem félünk, azt jelenti, hogy a félelmünk ellenére is világítunk másokért. Attól az éjszakától fogva Pislog soha többé nem bújt el. Minden este ott ragyogott a kisfiú ablaka fölött, és tudta, amíg valakinek szüksége van egy kis fényre, addig érdemes bátornak lenni. És ha ma este felnézel az égre, és meglátsz egy aprócska, vidáman pislákoló csillagot, tudd, hogy ő az, és talán éppen neked világít.

0: Nagyon sokféle kapcsolat vesz bennünket körül az életünkben, család, szomszédok, munkatársak, de van egy egészen különleges kapcsolat, amit nem a lakhely szerint választunk, és nem is rokonsági kapcsolat, hanem egy egészen különleges, és ez a barátság. Ma erről fogunk beszélgetni Miholec Gáborral, aki állandó vendégünk, és nagyon örülök neki, hogy most is el tudtál jönni, Gábor.
1: Köszönöm szépen, én is, hogy itt lehetek, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogunk együtt ebből a nagyon szép témából kihozni.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes. És most így, hogy a nyár elején vagyunk, nagyon sokan vannak, akik a családi nyaralást nem csak úgy tervezik meg, hogy a családdal együtt elmennek, hanem bevonnak barátokat és akár egy nagyobb társaságot is. Mennyire jó az, hogyha barátokkal együtt megyünk? Vagy mi az előnye, és mi lehet esetleg a hátránya?
1: Nagyon érdekes ez, hogy melyik családnál hogy alakul ez ki, ennek azt gondolom ilyen generációkon átívelő hagyományai vannak. Vannak családok, akik 3-4 másik családdal összefogva együtt járnak, és ez így a szülőkre, a gyerekekre is tovább megy, és vannak családok, akik mindig a nyaralást csak úgy maguknak tartják fenn, és valahogy náluk ez a gyerekeknél sem megy másként tovább. Én azt gondolom, hogy nincs jó vagy rossz. Ami jól működik, ami jól bevált, azt vigyük tovább, és tegyük bátran, de barátokra viszont, akár nyaralással, igen, akár nyaralás nélkül, mindenkinek szüksége van.
0: Igen, igen, ezt én is így gondolom egyébként, hogy ez mind a kettő jó lehet abszolút, de az tényleg biztos, hogy valakire mindannyiunknak szükségünk van. Aki más, mint a feleség, más, mint a férj, hanem egy egészen különleges kapcsolat, ami lehet egy hosszú, lehet egy rövidebb, de mindenképpen erőt ad a mindennapokban.
1: Igen.
0: Ezek az erők, amik bocsánat, igen.
1: Sokféle szükségletünket lefedi a család. A család az egy olyan kapcsolatrendszer, amelyet nem választottunk magunknak, amelybe beleszülettünk. És hát vannak olyan családok, akikkel kicsit könnyebb kijönni, vannak, akikkel kicsit, vagy nagyon nehéz kijönni. A barátok, úgy szoktam mondani, Isten kárpótlása a rokonokért. A barátokat magunk választjuk magunknak, és a barátságaink azok változhatnak is. Egyik életszakaszunkban az egyik baráttal kicsit közelebb kerülünk egymáshoz, a másik életszakaszunkban egy másik baráttal, de mindenképp ezek olyan emberek, akik nem csak kivesznek belőlünk valamit, hanem vissza is töltenek nagyon sokat, ahol a kölcsönösség oda-vissza tud áramlani.
0: Igen, ez nagyon fontos egyébként. Én úgy tudom, hogy neked is van egy szűk baráti társaságod, akikkel külön szoktál időt tölteni, és említetted azt, hogy mi magunk választjuk. Igen. Mi szerint választjuk? Barátok csak egyforma stílusú emberek, vagy egyforma beállítottságú emberek lehetnek, vagy egészen különböző emberek is tudnak jó barátok lenni?
1: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod. Épp a minap látogattam meg az egyik nagyon közeli barátomat, és hát újra konstatáltam magamban azt, hogy bizonyos dolgokban nagyon-nagyon hasonlítunk egymásra,

0: keresnek és meghallgatnak. Ugyanakkor lehetnek nagyon különböző ízléseink például. Ebben a hármas körben, amire utaltál szerintem, ahányan vagyunk, annyiféle zenei irányzatot szeretünk. Tehát ha mi hárman autóban ülünk, ott soha nem szól zene, mert mi egészen másféle zenét
1: szeretünk.
0: Az a családban is így van, igen.
1: Igen, igen. Nekem is van egy barátnőm egyébként, mert a másik fontos dolog az, a barátságban szerintem, hogy az annyira erős kötelék, hogyha valaki sokáig nem találkozik, hogyha újra találkoznak, akkor olyan, mintha nem is váltak volna. És nagyon érdekes, van egy barátnőm, akivel még gimnáziumi időben barátkoztunk össze a kollégiumban, és ő Amerikában él, és egy évben egyszer szoktunk találkozni, és amikor este összefutunk a konyhába, akkor ugyanolyan, mint hogyha még mindig gimnazisták. Egyszerűen ugyanúgy tudunk kapcsolódni egymáshoz, és ez annyira jó érzés.
0: Igen, felveszitek a fonalat, igen, igen. És onnan folytatjátok, ahol abban maradt legutóbb.
1: Igen, mégis még egy apróság, hogy amikor ti elmentek hárman, akkor még azok a különleges dolgok, ami a mindennapi életben haza tudsz vinni ebből a baráti kapcsolatból, hogyha csak akár 2 vagy 3 napot együtt töltötök.
0: Igen, itt már egy következő kérdést, azt hiszem, így be is dobtál a levegőbe, az, hogy elmegyünk hárman, mert hogy a kapcsolatunkat úgy szoktuk ápolni, különböző helyeken vagyunk, egyikünk másik országban is él, hogy megbeszélünk előre. Sokszor már fél évvel, akár egy évvel előre egy időpontot kitűzünk, ez a 3 nap a mi 3 napunk, és ilyenkor jellemzően elutazunk valahova, és ott közösen kibérelünk egy panziót, vagy egy szállodai szobát, és éjjelt, nappalt együtt töltünk, hát ilyenkor jellemzően hajnalig beszélgetünk, és az első nap talán egy kicsit így a gőz kiengedéséről szól. Úgy mindenki kiengedi azt, ami úgy munka területén, magánéleti dolgok területén bennünk van, és hát itt most érdekes módon az életciklusaink is nagyon egybeesnek. Például mindannyian most éljük meg azt, hogy a szüleink egyre több figyelmet igényelnek, egyre több gondozást, támogatást igényelnek. És nyilván ennek van egy érzelmi lenyomata a mi lelkünkben is.
1: Egyrészt már az is jó, hogy érzelmileg.
0: És jó kapcsolódni, igen.
1: De az is jó, hogy ötleteket is
0: megbeszélni. Igen, nálad ez hogy működik? Jaj, te szüleid is ezt mondták. Jaj, hogy ők is nehezen kérnek és fogadnak el segítséget, pedig szükségük lenne rá. És mindjárt olyan jó érzés, hogy hát nem csak egy egyedi fura eset vagyok én, hanem ez egy normális jelenség.
1: És már ez is egy ilyen megnyugtató dolog.
0: Igen. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy új élményeket szerezzünk együtt. Tehát nem csak gőz kiengedéséről szól, hanem új inspiráció.
1: Nem csak a nehézségeket kell.
0: Igen, új élmények begyűjtése. És ezért szeretünk mi elmenni akár egy másik országba, ahol még sosem jártunk, hogy ott újfajta ételeket eszünk. És milyen jó az, hogy annak az ételnek a kipróbálása, megkóstolása, ahhoz a barátomhoz kapcsolódik. Ennek a városnak a felfedezése ehhez a személyhez kapcsolódik, és mindjárt egy új közös elem. Hiszen ha belegondolunk, említetted például az egészen fiatalkori barátságodat, azok a barátságok, amelyek nagyon hosszan elkísérnek bennünket, valami nagyon intenzív közös élményből táplálkoznak. Lehet, hogy 4 évig egy asztalnál, egy padban ültünk, igen. És lehet, hogy nagy dolgok nem történtek, de ugyanaz az élmény hátterünk van, amihez vissza tudunk nyúlni. Felnőttkori barátságoknál teremtünk élmény hátteret magunknak azzal, hogy közös élményeket gyűjtünk.
1: Igen, és az olyan csodálatos, néha így szokták a Facebookon is mutatni, amikor egy barátság egészen kisgyerekkortól időskorig tart, amikor már akár tényleg ilyen nagypapa korban vagyunk, igen. És még mindig tart ez a barátság, ez egy nagyszerű dolog.
0: Igen.
1: Az előbb említetted, ez egy nagyon jó pofa dolog volt, hogy a kárpótlás, a barátok a családért, de azért azt is elmondhatjuk, hogy a barátság sem mindig felhőtlen, tehát a barátságban sem mindig az van, hogy a legszebb arcunkat mutatjuk, és nem lehet semmiféle konfliktus, csak a tökéletes kapcsolat, tehát azért elbír egy barátság egy konfliktus helyzeteket.
0: Elbír egy barátság konfliktus helyzeteket, viszont nagyon fontos, hogy hosszú távon egyensúly legyen a barátságban. Ha például egy barátság arra rendezkedik be, hogy az egyik fél mindig ad, a másik kap, akkor elkezd billenni. És hogyha hosszú távon egy ilyen billenő kapcsolatként marad, akkor az a fél, aki mindig ad, mindig beletesz, mindig ő kezdeményezi a kapcsolatot, elfárad és azt mondja, ez már nekem nem erőforrás. Ez inkább egy energia vámpír az életemben, ezért nem kérem ezt. Tehát nagyon fontos a kölcsönösségre, az egyenlőségre odafigyelni. És nem átmenni abba, hogy ja, hát ő úgyis rendelkezésre áll, ő úgyis szögön van, majd leakasztom, hanem tényleg

0: értékelni, tisztelni a másikat. A barátság nem jogosít fel a tiszteletlenségre, nem jogosít fel a másik kihasználására, egyáltalán a másik használására.
1: Igen, inkább a barátságban, hogyha mindenki ad, akkor legalább ugyanannyit kap valaki. Keresztényként mondhatjuk ezt, hogy a Biblia tele van különleges történetekkel, az Istenhez való kapcsolódással is, de nagyon, nagyon szép baráti kapcsolatok is vannak a Bibliában. Van-e valami olyan történet, amire gondolsz így elsőre? Több nekem is van egyébként, de...
0: Nagyon sok ilyen történet így cikázik a igen, gondolataimban. Igen. A közös pont talán az, hogy azok az igazán jó barátságok, amelyek nem csak két embert hoznak egymáshoz közelebb, hanem ahogy a két ember egymáshoz közelebb növekszik, fejlődik, együtt Istenhez is közelebb fejlődnek. Eszembe jut például három fiatal ember, egy negyedikkel kiegészülve, akiket ugye fiatalként elvisznek Jeruzsálemből fogságba, Babilonba. A három ójukat így mindig együtt említi a Szentírás, az új nevükön Sidrák, Misák, Abednégóként, ahogy ők együtt egymásba kapaszkodva egy új helyzetet megküzdenek. És bármi is történjék körülöttük, ők egymásra tudnak számítani, egymásra támaszkodnak, és ha mindenki meghajol a bálvány szobrok előtt, ők akkor is szilárdan, egyenesen maradnak. Ez egy példás, gyönyörű, szép helyzet. Nem biztos, hogy egyedül meg tudtak volna állni a másik kettő, igen, vagy másik három támogatása nélkül. Ugye Dánielt mindig külön emlegeti a Biblia, valószínűleg ők egymást négyesben is támogatták, de valahogy mindig így a 3+1-ként van a fejünkben a négy szereplő.
1: Igen, most így, hogy említetted ezt a lelki erősítést, igen, megint a ti barátságotok jutott eszembe, ugye azt te is lelkészként is dolgozol, és úgy tudom, a másik két barátod is lelkész.
0: Pontosan.
1: És azért egyáltalán ez a munka, amikor az ember mindig csak ad, akkor eléggé ki tudja üresíteni néha magát. Tehát ilyen lelkileg van, aki megfárad, és milyen jó, hogy még lelkészként is ott vagytok egymás mellett.
0: Igen. Azt gondolom, hogy annyira speciális munkakör, igen, vagy szolgálati terület a lelkipásztori hivatás, hogy egy lelkészt igazán egy másik lelkész tud megérteni.
1: Igen, abszolút.
0: Beszélgethetnék én egy rendőrrel is a problémáimról, hiszen valahol szegről végről mindketten a bűnüldözésben dolgozunk, de azért ő egészen más fogalmakkal operál, mint én. Egészen másfajta nyomásnak, megterhelésnek van kitéve, és olyan jó egy kicsit így szupervíziós jelleggel, abszolút, is átbeszélgetni azokat a dolgokat, amikben éppen benne vagyunk.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és szeretettel meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi Teremtőnket.

Nevezzük nevén a bűnt. Józsué erre azt mondta Ákánnak. Kérlek, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, és tégy bűnvallást előtte, és add tudtomra, kérlek, mit tettél. Ne titkold el előlem. Józsué 7.19 alapján. Ákán története arra a komoly leckére tanít, hogy egyetlen ember bűne miatt Isten helytelenítése nyugszik meg a népen vagy a nemzeten, míg csak meg nem keresik és meg nem büntetik a bűnöst. A bűnnek természetéből fakadóan rontó hatása van. Egyetlen halálos poklossággal fertőzött ember ezreket fertőzhet meg. Sokan nem merik megdorgálni a gonoszságot, nehogy ezzel feláldozzák állásukat vagy népszerűségüket. Némelyek pedig a dorgálást a szeretet hiányának tartják. Isten szolgája a legkomolyabb kötelezettség alatt áll, hogy Isten szavát félelem vagy részrehajlás nélkül előtárja. A bűnt annak valódi nevén kell neveznie. Isten szeretete sohasem vezet a bűn lekicsinylésére, sohasem takar el vagy menteget be nem vallott helytelenségeket. Ákán túl későn döbbent rá, hogy Isten törvénye szerzőihez hasonlóan nem változik, hanem mérlegre teszi minden gondolatunkat, tetteinket, érzéseinket. Nyomon követ minket, s ismeri tetteink titkos rugóit. Ha szemet hunyunk a bűn felett, az arra vezeti az embereket, hogy Isten törvényét félváról vegyék. Sokan elrejtik gonoszságaikat embertársaik elől, és azzal áltatják magukat, hogy Isten nem veszi szigorúan a törvényszegést. Pedig Isten törvénye annak fontos mértéke, hogy mi helyes, s az élet minden cselekedetét ezzel vetik össze a ma napon, mikor Isten minden tettet, minden rejtett dolgot ítélet elé állít, akár jó, akár gonosz az. A tiszta szív tiszta életre vezet. Hiába bármi mentséget találunk a bűnre. Kicsoda esedezhetne a bűnösért, amikor Isten tanúskodik ellene. A világnak emberekre van leginkább szüksége. Olyan emberekre, akik nem vehetők, sem el nem adhatók. Akik szívük legmélyéig őszinték és becsületesek. Akik nem félnek nevén nevezni a bűnt, akiknek lelkiismerete úgy mutatja az irányt, akár az iránytű, az északi pólust, és akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég.

emeljük magasra a zászlót. Menjetek át a kapukon, készítsétek a nép útját, töltsétek föl az utat, dobjátok félre a köveket, emeljetek zászlót a népnek. Ézsaiás 62:10 szerint. A tanácstalanság egyre nagyobb lesz. De mi, mint Isten hívő népe, bátorítsuk egymást. Ne eresszük lejjebb a mércét, hanem emeljük a magasba, s közben tekintsünk hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Mindannyiunknak nagyobb keresztény bátorságra van szükségünk, hogy felemelhessük a lobogót, amelyre fel vannak írva Isten parancsolatai és Jézus hite. Nem köthetünk kompromisszumot a lázadás vezetőivel. Határozottan törekednünk kell arra, hogy minden időben és minden helyen az Úr akaratát cselekedjük. Fogadd szívélyesen a jelen való igazságot, s ezt tedd jellemed alapjává. Ez céltudatossá tesz, hogy az élvezetek csábításai, a divat szeszélyei, a világ szeretete, de még saját szíved kényeztetést követelő megnyilvánulásai se befolyásolhassanak. A szilárd, vallásos elv erejének szemléletes példái állnak rendelkezésünkre. A szomjúságtól az ájulás szélén álló Dávidot még a halálfélelem sem tudta rávenni arra, hogy igyon Betlehem vizéből, amelyért vitéz férfiak kockáztatták az életüket. Dánielt az oroszlánok verme sem tudta visszatartani, hogy mindennapi imától, Sidrákot és társait a tüzes kemencével sem kényszeríthették arra, hogy letérdeljenek a bálvány előtt, amelyet a király állítatott fel. Az az ifjú, akinek megingathatatlanok az elvei, inkább lemond az élvezetekről, dacol a fájdalommal, mintsem, hogy hűtlen legyen Istenhez, és bátor marad még az oroszlánok barlangjában, a tüzes kemencében is. Legyen lelkiismeretünkbe írva, mintha vastollal sziklába vésték volna, hogy akár ebben, akár az eljövendő életben igazi sikert csak akkor érhetünk el, ha hűségesen ragaszkodunk az örökkévaló helyes elvekhez.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejét követik. Ma este egy újabb lelki üzenetet hallgathatnak meg, melyet Szászcserei Géza lelki pásztor fog közölni. Azt a kérdést járja körül, hogy mi az a bűn, amire nincs bűnbocsánat. Köszönöm, hogy velünk tartanak az ige üzenet során. Áldott estét kívánok az ige meghallgatására.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Speranza Remény TV nézőit. Istennek ígéjét fogjuk tanulmányozni ezzel az alkalommal. Olvassuk az alapigét, Mózes második könyvének 34. részéből az 5. verstől egészen a 7. Az Úr pedig leszáll a felhőben, és ott áll a ő vele. És nevén kiáltá, Mózes, az Urat. És az Úr elvonul a ő előtte, és kiálta. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed íziglen. Istenünk tele van jósággal és irgalommal, minden egyes bűnös iránt, de kormányzatát nem alacsonyíthatja le. Az igazság marad, nem lehet semmiben venni, nem lehet a szőnyeg alá seperni. Négyféle rosszat sorol fel az felolvasott szöveg. Az első a hamisság. Miről van szó? Hát nagyon egyszerű, mindenki ismeri, hogy van hamis pénz, és van igazi pénz. A hamisságot, a hamisított pénzt nagyon bünteti a törvény. De mi van, hogyha a keresztény nem igazi, hanem hamis keresztény? Van a vétek. Hát az, amikor az ember elhibázza, elvéti a dolgokat, de mi ellen szoktunk mi vétkezni? Isten törvény ellen. Azt szokták mondani a bibliamagyarázók, igen, de hát ez valószínű, hogy nem szándékos bűn volt. Mert ha valaki kitervezett, szándékos bűn követ el, hát az nem más, mint a lázadás, és erre van büntetés. A negyedik dolog, amit megemlít a felolvasott ige szakasz, az az álnokság. Egy beteg világban az ember, látjuk, hogy mennyire hamis tud lenni, mennyire kétszínű tud lenni, mennyire fonák tud lenni, és Isten ebből az állapotból akarja az embert kigyógyítani. Pontosan úgy, ahogy az orvos veszi a szikét, és sokszor fájdalmat idézve gyógyítani akar, ugyanezt teszi Isten az emberrel is. Azt akarja, hogy meggyógyuljunk, hogy szent életet éljünk az ő nevének dicsőségére. De úgy, ahogy az orvosoknak sem sikerül minden műtét, nem minden helyzetben sikerül a lelki gyógyulás sem. Melyik az a bűn, amit nem lehet megbocsátani, amire csak büntetés vár, úgy, ahogy az igében is olvastuk, hogy nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Ez jól el kell gondolkoztasson bennünket, hogy ne vétkezzünk Istenünk ellen. Mi az, amire nincs bűnbocsánat? Vegyük az első bűnt, az első emberpár hibáját, Mózes első könyvének 3. részéből. Olvassuk a 6. és 7. verset. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak. Melyik csoportba sorolhatjuk a négy közül Éva bűnét? Hát a kígyó az nagyon világos, ő álnok volt, ő ravasz, ő hamis volt, ő csaló volt. De vajon Éva szándékosan vétkezett? Úgy indult el otthonról, most megyek, és akkor mindenképpen lopni fogok arról a tiltott fáról? Nem. Ő útközben megállt, és vétkezett. Sok teológus szerint mind a 10 parancsolat ellen értelmezhető az ő vétke. A teológiai értelmezés röviden így foglalható, és így lehetséges magyarázni,
A parancsolat világosan mondja, hogy ne legyen más istened. Hát Isten szava helyett, Isten tiltó parancsa helyett a kígyó szavát fogadta el, és annak engedelmeskedett. Ne készíts magadnak bálványt. A második parancsolat mondja, hát a saját vágyát. A tudás volt számára az, ami a legfőbb értékké vált. Harmadik, Isten nevét hiába nevet fel. Isten szavát kétségbe vonta, és ezt az igazságot lábbal taposta. A negyedik parancsolat, ami a nyugalomnapra, a szombat megtartására vonatkozik, hát a szombat az a rend és a béke napja ideje kell, hogy legyen a hívő ember számára, itt ezt a rendet felborította, és Istent semmibe vette. Tiszteld atyádat és apádat, és anyádat. Egyes értelmezés szerint az első emberpár apja, ősatya Isten volt, és ő nem engedelmeskedett, nem tisztelte egyáltalán. Hatodik, ne őj! Tudjuk, hogy ez a bűn elszakította az emberiséget az élet forrásától, és a következménye teológiai értelemben nem csak lelki, hanem fizikai halált is jelentett. Ne paráználkodjál! Hát az Isten iránti hűség kapcsolat szakadt itt meg, szimbolikusan és a valóságban is. Ne lopj! Ebben senki nem kételkedik, hogy mivel azt vett el, ami nem volt megengedve, óriási bűnt követett el, lopást. A kilencedik parancsolat, ne tégy hamis tanúbizonságot. Hát a kígyó milyen jól fel tudta használni Évát azáltal, hogy tovább adta Ádámnak, milyen meggyőzően tett bizonságot arról, hogy lényegében valóban eljutottam a bölcsességnek egy magasabb fokára, milyen bájosan tudta beadni, hogy tényleg ez a gyümölcs milyen jót tett neki. Aztán ott van a tizedik parancsolat, ne kívánt. Hát megkívánta, kívánatos volt az ő tekintetének, a szemnek, és szakított ebből a tiltott fának a gyümölcséből. Kérdés. Van Ádám és Éva bűnére bűnbocsánat? Igen, természetesen. Honnan tudjuk ezt? Hát honnan volt a bőrruha, amit Ádám és Éva kapott, amikor a zord, hideg világba ki kellett, hogy költözzenek az édenkertjéből, és elveszítették otthonukat? Hát úgy, hogy a Jóisten gondoskodott egy helyettes áldozatról. Sátán ezt nem tudta. Az az ősidők titka, Jézus Krisztus titka, a megváltási terv, az érvénybe lépett. A Review and Herald-ba Ellen Gould White mondja, hogy az evangéliumot először Krisztus hirdette Ádámnak. Ádám és Éva őszinte bánatot, bűnbánatot érzett bűne iránt, és hitt Isten ígéretében, hogy megmenekülhet a teljes pusztulástól. Jézus Krisztus mindenkinek bűnbocsánatot kínál, aki kész elhagyni bűnét, bűnbánatot tanúsít, és Istenhez fordul bűnbocsánatért, kegyelemért. De melyik az a bűn, amit Isten nem hagy büntetlenül, amelyre nincs bűnbocsánat? Hát nyilvánvaló, általánosan fogalmazva az, amelyiket nem bánunk meg, és nem hagyunk el. Bármelyik bűn vezethet ehhez az állapothoz. De azt figyeljük meg az igének alapján, mi az, amit találhatunk. Márk evangéliumának harmadik részéből olvassuk az ígét, a 22. vers, valamint a 28-tól a 30. versig. Márk evangéliumának harmadik részéből a 22. vers. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondták, hogy Beelzebub van vele, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Hát ez nagyon döbbenetes és megrázó, amikor valaki Isten munkáját Beelzebubnak, az ördögöknek tulajdonítja. Hát ez borzasztó. Jézus Krisztus így folytatja tovább, bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsáthatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak. De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha,
hanem örök kárhozatra méltó. Mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne. Amikor Isten munkáját az ördögnek tulajdonítjuk, gonosz léleknek,

könyvtárából, és azt mondani erre, hogy ez az ördögtől van. Imaházak, kórházak épülnek, iskolák építenek állami támogatással, és azt mondani, hogy az egyház el van esve, mert elfogad pénzt az államtól. Testvéreim, legyünk nagyon óvatosak, hogyan ítélkezünk, nehogy a Szent Lelket szomorítsuk meg. Mi a Szentlélek elleni bűn? Más néven a megbocsáthatatlan bűn. Az, amikor egy illető személy tudatosan és folyamatosan elutasítja Isten Szent Lelkének munkáját. Képzeljük el, hogy ebben a stúdióteremben van a keresztény, és vele szembe ott van a Szentlélek, aki megszólal akkor, amikor hajlandó vagyok egy hibát elkövetni, vagy egy téves úton indulok el. És hallom a Szentlélek hangját, hogy figyelmeztet engem, de elutasítom, nem figyelek rá. Mint hogyha leraktam volna egy téglát, és úgy elzárkozom a Szentlélektől. A Szentlélek újból és újból folyamatosan figyelmeztet engem, de én újból és újból ellenállok Isten hangjának, újabb-újabb téglát teszek le erre a falra, és lassan felépítem ezt a falat, és mind halkabb és halkabb a Szentlélek hangja. És végül oda jutok, hogy berakom ebbe a falba az utolsó téglát. Teljesen elzárkozom a Szentlélektől. A Szentlélek elleni bűn nem az, amikor a legelső téglát leraktam, hanem amikor az utolsót. Amikor teljesen visszautosítom a Szentlélket, és azt mondom, hogy engem nem érdekel, hagyjon békén, mert elzárkozom Isten hangjától. Ez a Szentlélek elleni bűn. Bármelyik bűn elválaszthat engem Isten hangjától, hogyha én elutasítom az ő munkásságát, és nem engedem, hogy meggyőzzön a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Ez egy komoly figyelmeztetés, amely készítessen bennünket arra, hogy mindig nyitott szívvel fogadjuk akkor, amikor Isten Szent Lelke megszólal, kérjük az ő vezetését és kegyelmét, az ő erejét, hogy győzzünk a bűn felett. Az írástudók Isten munkáját a Beelzebubnak, tisztátalan léleknek tulajdonították, és a Szent Írás, itt maga az Úr Jézus Krisztus személyesen mondja, hogy ez a bűn nincs megbocsátva. Kicsit később is érzékeljük majd az írásból ezt az igazságot. A zsidókhoz írott levélből olvassuk a 10. részből, a 26. verstől az ígét. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Ádám és Éva vétkére volt bűnért való áldozat. Hanem mi jön? Az ítéletnek valami rettenetes várása, és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Aki megveti a Mózes törvényét két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki Isten fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Ha az ember megmarad az ő bűnében, hát ez Isten elleni lázadás. Erre nincs bűnbocsánat. Maga az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az igazság, és az, aki az igazságot lábbal tapossa, miután megismerte az igazságot, és nem hajlandó gyakorlatba ültetni, hanem a saját útján halad tovább Isten ellen lázadva. Hát mit érdemel az ilyen ember, aki visszautasítja Isten szeretetét, Isten kegyelmét, Jézus Krisztus vérét, aki ezt nem értékeli. Róla mondja Pál apostol az Efézusi Levél 4. részében, a 30. versben, hogy az ilyen ember megszomorítja Isten Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes válságnak napjára. Tehát aki sorozatosan megbántja a Szent Lelket, elutasítja az ő munkáját, megszomorítja, az ilyen nem nyer bocsánatot, hanem súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik. Az ilyen embert elítélik, és büntetésben van része. Tehát a Szentlélek elleni bűn, amikor a Szent Lelket teljesen elutasítjuk, megszomorítjuk, ez az egyik bűn, amire nagyon vigyázni kell. Mikor valaki azt mondja a Szentlélekről,

nem is létezel, csak valamilyen megnyilvánulás vagy, nem ismerjük el az ő személyiségét, munkásságát, óriási bűn, legyünk nagyon óvatosak. Amikor Jézus Krisztus Isten munkáját a gonosz lelkeknek tulajdonítjuk, egy második ilyen bűn, amire nincs bűnbocsánat, és van egy harmadik is. A Jelenések könyvének 14. részéből olvasunk erről, a 9. verstől a 11-ig. És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetik az ő haragjának poharába, és kinosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugodalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat, és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Milyen bűn ez, amikor valaki a fenevad bélyegét felveszi? Mondhatjuk, hogy jó, hát szegény elhibázta, elvétette, ez egy vétek? Nem. Ez egy olyan bűn, amelynek komoly a büntetése, hát szándékosan, tudatosan valaki elutasítja Isten munkáját, és megmarad a hamis vallás imádatban. A fenevadat fogadja el az ő életében Úrnak. Milyen jó, hogy ugyanez a fejezet a Jelenések könyvének 14. fejezetből a 11. vers után levő vers bemutatja Isten népét. Azt mondja, de itt vannak a szentek, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Hát kedves hallgatók, kedves tévénézők, ez az, ami számít. Ez az, ami fontos, amit nekünk is tennünk kell Isten dicsőségére. Az ember bánja meg az ő bűnét, és hagyja el, és tudjuk, hogy Istennél van bőséges bűnbocsánat, kegyelem minden egyes bűnre. Jézus Krisztus forrása minden igaz és jóra való ösztönzésnek. Ő az egyetlen, aki az emberi szívből a bűnt el tudja venni. Ő a mi erőforrásunk. Ha azt akarjuk, hogy megváltozzon a mi szívünk, hozzá kell forduljunk. Ő az egyetlen, akinek kegyelme nélkül senki sem képes megbánni bűneit, írja Ellen White 1890-ben a Review and Herald folyóiratban. Jézus Krisztus lehetőséget ad nekünk bűnbánatra. Ez volt az első keresztény prédikáció üzenetének központjában is. Olvassuk a Cselekedetek könyvének 5. részében a 30-31. verseket. A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, ki ti fára függeszve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Mert minden, mondja Pál apostol a Római Levél 10. részének 13. versében, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, hívd segítségül az ő nevét, és bűnbocsánatban részesülsz. Milyen jó, hogy Isten gondoskodott a bűnből való szabadulásról. Egy férfi rettenetes lelkiismeret furdalásoktól gyötörve hónapokon át szenvedett annyira, hogy elmeállapotának végső határát érte el. Ha elaludt, rettenetes álmok gyötörték. Elkövetett bűneinek emlékei üldözték akkor, amikor ébren volt és nem tudott aludni. Gyötrelemben élt, kinyában felkiáltott. Ó, bárcsak el tudná valaki venni az én bűneim terhét. De nem jött bűneire enyhülés. Úgyhogy úgy döntött, hogy ennek személyesen fog véget vetni. Úgyhogy kiment a folyópartra, és ott nézte, ahogyan a folyó beömlik egy tóba,
Majd arra gondolt, hogy talán ez lenne a megoldás, hogy a folyót átszelő hídról beugrani a mély vízbe. De mielőtt leszámolt volna hiába való életével, és véget vetett volna annak, arra gondolt, hogy mégiscsak jó lenne, hogy az emberek ne sokat találgassanak, hogy mi történt vele, egy ilyen búcsú üzenetet írni és hátrahagyni az életben maradó világnak. Úgyhogy eldöntött, hogy vers formájában leírja utolsó gondolatait, úgyhogy vette egy papírt és egy írószerszámot, és a következő sorokat írta. Egyedül te csendes tó, könyörülsz bánatomon, vedd el minden kínomat, karod feléd kitárom. Csak a halál visz öletbe, jól rég várt sors ide, elillan Isten jóságos kegyelme, mely eltörli minden bűn vétkét. Úgyhogy leírta ezt a néhány gondolatot, és felakasztotta a folyó partján levő fűszfa egyik ágára az ő üzenetét. És ahogy ott nézte a helyet, hogy honnan lehet jól beugrani a mély vízbe, a hídról, közben azt is észrevette, hogy hirtelen milyen sok járókelő gyűlt oda, úgyhogy most nem a legalkalmasabb leugrani, mert ha ezt megteszi, akkor azonnal segítségét ugrik valaki, vagy hívják a mentőket, és nem biztos, hogy sikerülni fog az ő terve. Úgyhogy arra gondolt, hogy most hazamegy, még 24 óra valahogy eltelik, holnap reggel talán korábban jön, nem is kell verset fogalmaznia, és akkor biztosabban megteszi, nem lesz ott senki, aki segítsen rajta. Hát valóban nehezen telt el az az éjszaka, nem is aludt egyáltalán, le se hunyta a szemét. Úgyhogy reggel korán elindult, hogy menjen ugyanarra a helyre, ahol máskor sétálni is szokott, felfrissülni, de számára élete végének a helye volt. És ahogy ment az utcán, egyszer csak egy épület előtt a nyitott ajtón keresztül ének hangot hallott. Szombat reggel volt, és ott egy kis kápolna előtt haladt el, és az az ének, ami az imaházból kihallatszott, gyógybalzsamként hatott az ő megsebzett, fájó szívére és lelkére. Nem tudott ellenállni, megállt egy pillanatra, tovább hallgatta az énekszót, majd belépett az épületbe. Az ének az ő fájó szívéhez szólt, és a kegyelemről beszélt, majd következett egy odaszentelődési ima, majd a lelkész ige szolgálata, aki pontosan Kain történetéről prédikált Mózes első könyvének 4. részéből, 13. 14. verset olvasta fel alapszövegként a lelkész, amikor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy nem elhordozhatnám. Ime elüzöl engem ma a földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm, bújdosó és vándor leszek a földön, és akárki rám talál, megöl engem. A lelkipásztor megrázó szavakkal beszélt erről a történetről, hogy Kain hogyan bolyongott a pusztában, állandóan üldözve érezte magát, és állandóan a fülében csengett Istennek az a kérdés, hogy hol van Ábel, a te atyád fia? És ő hogyan válaszolt, hogy én nem vagyok az én testvéremnek őrizője? Majd a lelkész kifejtette azt is, hogy ma is hányan vannak olyan emberek, akik menekülnek bűneik emlékétől, mert nem ismerik a bűnösök barátját, Jézust. Majd felolvasta Ésaiás könyvének 43. részéből a 25. verset, ahol Isten ezt mondja, én vagyok, aki eltörnöm álnokságaidat, én magamért, és bűneidről nem emlékezem meg. A feledékenység tengerébe vetem álnokságaidat, és megbocsátok néked. Majd elmesélte, hogy azon az éjszakán megébredett, és egy tisztán hallható hangot hallott, amely ezt mondta neki. Holnap reggel, mielőtt elmész az Isten tisztelete az imaházba, menj ki a tópartjára.
engedelmeskedett a hangnak, korábban felkelt, kiment a tópartjára, szétnézett, hogy vajon Isten miért hívta őt ide, és akkor látta, hogy az egyik fűzfa egyik ágára fel van tűzve egy papír. Oda ment, elvette, és rajta volt egy levél. És hangosan felolvasta ezt a levelet. És azt mondta, hogy milyen kár, hogy ez a bűnös lélek, aki bocsánatért kiállt, milyen nyomorúságos állapotban volt, és nem talált békét Istennél, talán túl késő volt számára. És ott ült az a férfi a hátsó sorban, hallva, hogy az ő levelét hogyan olvassák fel a gyülekezetnek, és ez az idegen férfi felállt, és azt mondta, hogy lelkipásztor, én vagyok az az ember, aki ilyen állapotban volt. De most már hallottam az üzenetet, hogy Jézus Krisztus a bűnösök barátja, és eltörni a mi álnokságainkat. Ezt az üzenetet kellett én halljam, mert a tegnap nem sikerült, ma pedig az önök éneke behívott engem Isten jelenlétébe, és áldom Istent, hogy van ilyen lehetőség, hogy a bűnösök megszabaduljanak a bűn tudatottól, hogy Isten lehajolt hozzám a bűnöshöz. Az egész gyülekezet mélyen meghatódott. Voltak, akik könnyeztek. Aztán véget ért az Isten tisztelet, még ott maradt és beszélgetett a lelkésszel, aki elmondta, hogy Jézus Krisztus a bűnösök barátja, és ő meghalt helyettünk, nem kell mi meghaljunk bűneinkért, mert ő eltörni a mi álnokságainkat. Békességgel, kegyelemmel ruház fel bennünket. Drága testvéreim, hogy érzed te most magad? A Szentlélek munkája hogyan nyilvánul meg életedben? Hallod az ő szangját, hogy szól hozzád? Érzed, hogy van olyan igazság életedben, amit ismersz, de nem veszed komolyan, hogy megtartsd, és Isten akaratát teljesítsd? Mi a szerepe Mamonnak a te életedben? Ki az, aki életedben az Úr? Kinek a hangját követed? Meg vagyok győződve, hogy senki sem akarja megbocsáthatatlan bűnt elkövetni, és vétkezni Isten ellen úgy, hogy a fenevad bélyegét veszi magára. Legyen egy jó kapcsolatunk a bűnösök barátjával, aki hív bennünket hozzá, hogy most van az alkalmas idő, ma az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük a mi szívünket, hagyjunk fel a bűnös életmódra, és éljünk egy tiszta, szent életet, megtartva Isten parancsolatait, és megtartva Jézus Krisztus hitét. Azt kívánom, hogy a jó Isten segítsen mindannyiunkat ebben, hogy megbocsátásban részesüljünk. Meghívom önöket, hogy hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk ezért. Áldunk és magasztalunk téged, kegyelmes Istenünk, szerető jóatyánk, és dicsőítjük az Úr Jézus Krisztust, aki életét adta a bűnösökért Golgotán. Köszönjük, hogy te vagy a bűnösök barátja, és azért jöttél a földre, hogy megkerest és megtartsd azt, ami elveszett. Köszönjük, hogy van bűneinkre bocsánat, és azt nekünk lehetőséget, hogy újrakezdjük az életet, hogy egy új életet éljünk akaratod szerint, egy tiszta és szent életet. Fogadj el bennünket is, és bocsásd meg minden egyes álnokságunkat, minden egyes vétkünket, minden egyes szándékos bűnünket, mindazt, amit elkövettünk ellened, hiszen egyedül te ellened követtük el bűnünket, és ennek következménye, most már tudjuk, hogy a halál, hogyha nem intézzük a bűnöket most el. Ezért arra kérünk, hogy minden egyes bűnünket bocsásd meg. Töröld el a mi álnokságainkat, és könyörülj rajtunk. Adj nekünk erőt, hogy mindenben a te akaratodat teljesítsük, és sok gyümölcsöt teremünk a te országod számára. A szentség gyümölcseit, a jóság gyümölcseit, a Szentlélek gyümölcseit, és így szolgáljunk téged itt, és egykor országodban is. Attól, hogy az Úr Jézus Krisztus győzelme a bűn felett, a miénk is legyen, hiszen ő megígérte, hogy ő győzött, és mi is győzni fogunk. Tudjuk, hogy ez lehetséges, hogy egy szent életet éljünk, ezt óhatjuk tenni itt a földön, és egykor országodban is. Mindezt valósítsd meg bennünk, szent lelked ereje által, Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.

Hallhattuk ma este, hogy a legnagyobb bűn, a megbocsáthatatlan bűn, amely a Szentlélek elleni bűn, az, ami Isten megtérésre indító hangját nem veszi figyelembe. Az a személy, aki ezt elutasítja, ezt a bűnt, ezt a megbocsáthatatlan bűnt követi el. Halljuk-e még lelkiismeretünk hangját, mely a jóra késztet, mely Istenhez hív? Áldva legyen az Úr, mert a Szentlélek még megszólít ekkora. Azonban arra kell igyekeznünk, hogy figyelmeztetését elfogadjuk, hogy Isten akarata szerint éljünk. Kívánom ezt a lelki áldást mindannyiunknak, hogy ne szakadjunk el a jó Isten lelkétől, hanem egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel életünket nekik tudjuk szentelni, és olyan életet éljünk, amelyben ők jelen vannak és vezetik azt. Amen.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Bármi legyen is az oka, amiért a rádiót hallgatja, időtöltés, vagy pedig információgyűjtés, hiszem, sikerül most figyelmünket Isten igéjére összpontosítanunk. Mai műsorunk címe a szeretet törvénye. E témakör tanulmányozásakor a leggyakrabban felmerülő kérdések, amelyekkel találkozhatunk, mi a törvény, mi a szeretet? Miért egyeseknek csak törvény kell, másoknak pedig csak a szeretet? A Szentírásban az Isten törvénye kifejezés legtágabb értelme szerint mindazokat a kinyilatkoztatásokat jelenti, amelyeket Isten a történelem folyamán adott az embernek. A kifejezés e tágértelmű használatának megvan az alapja, mert Isten minden kinyilatkoztatásának egy a tartalma és célja minden időben. Megismertetni az emberrel az igaz, isteni életrendet vagy élettörvényt, hogy azzal összhangban éljen. Másrészt Isten minden beszéde törvénynek nevezhető azon az alapon is, hogy minden részletében igazság, amiből nincs mit elvenni és nincs mit hozzátenni. A törvény szó más értelmében a törvényszövetségre vonatkozik. Amikor Isten szövetséget kötött Izraellel, valóban törvényeket, rendeléseket adott eléjük, és ezek megtartásában jelölte meg számukra azokat a feltételeket, amelyeknek a teljesítése az ő feladatuk volt a vele kötött szövetségben. Isten azonban nem azt kívánta, hogy a saját erejükből tartsák meg ezeket. Fel kellett ismerniük, hogy bűnben való megkötözöttségük miatt nem tudják betölteni az isteni törvényt. Ezáltal kívánta elvezetni őket arra a felismerésre, hogy az isteni kegyelem szabadítására, megváltóra van szükségük. Itt kell megemlítenünk azt a végzetes félresiklást, aminek az lett a következménye, hogy elhordozhatatlan, terhes, ellenszenves igét csináltak a törvényből, amelyet emberi kapcsolatok és rendelések tömkelegével bástyáztak körül, hogy minél pontosabb megtartásukat biztosítsák. Máté evangélium 23. fejezetének a 4. versében mondja ezt Jézus Krisztus, mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik. A törvény szó más jelentéstartalma, a bűnös emberiség számára összegzett egyetemes erkölcsi törvény, a 10 parancsolat. Isten határozott megkülönböztetéssel emelte ki a 10 parancsolatot az egyéb ószövetségi rendelkezések sorából, melyek ezen alapelvek konkrét történelmi keretek közötti alkalmazásai voltak. A szövetségi hűség, melyről az előbb beszéltem, Izrael részéről egyenlő volt a 10 törvényhez való hűséggel, a szövetség megrontása pedig ezek meg nem tartásával. Az Isten törvénye fogalom jelentéstartalma azonban még a 10 törvénynél szűkebb jelentésre is redukálható, mind jobban közelítve a végső lényeghez. A 10 törvényt egybefoglaló, illetve azok alapjául szolgáló végső elvek megfogalmazását már az Ószövetségben is megtaláljuk. Jézus korában azonban már nem látták, nem értették ezeknek az igéknek az igazi jelentését. Jézus irányította rájuk újra a figyelmet. A középpontba állította őket, mint olyan alapelveket, amelyek a 10 parancsolat, valamint az egész írás lényegét is magukba foglalják. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ezt, amit megtalálunk Máté evangélium 22. fejezetében, a 37. verstől egészen a 40. versekig, Megtalálhatjuk még Mózes 5. könyvének a 6. fejezetében az 5. versben, és Mózes 3. könyvének a 19. fejezetében a 18. versben. Ugyanezt a gondolatot megerősíti Pál apostol is a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8, 9 és 10. versében. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Végül is az emberi életet döntően meghatározó életrendet, Isten törvényét röviden így határozhatnánk meg, a szeretet törvénye. Megválaszolásra váró nagy és fontos kérdés lesz azonban a továbbiakban, hogy mi a szeretet? Nem az általános emberi felfogás, hanem a bibliai fogalom szerint. Valami hatalmas és végső igazság rejtőzik itt, hiszen a kijelentés, a törvény betöltése, a szeretet, szoros párhuzamban áll egy másik alapvető újszövetségi kijelentéssel, mely János apostol első levelének 4. fejezetében a 8. versben található. Isten a szeretet.

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Jézus szavaiból megértjük, milyen indítéknak kell állnia minden valódi erkölcs mögött, ez pedig a szeretet. Nem a boldogság vagy siker utáni vágynak, hanem a szeretetnek. És nem az önmagunk iránti, és nem is elsődlegesen a fele barátaink vagy a közösség iránti szeretetnek, hanem az Isten, a Teremtő iránti szeretetnek. A világ az ő világa. Azért teremtette, hogy kedvét leje benne, és a tervei szerint működjön. Észszerű, hogy elsődleges kötelességünk a Teremtő akarata szerinti élet, és az iránta érzett szeretet kell, hogy legyen. Pusztán a létezésünk miatt érzett hála is erre késztet. Ebben az összefüggésben az Isten iránti szeretet nem valamilyen szentimentális, vallásos érzést jelent. Az az Isten szeretete, mondja a Biblia, hogy parancsolatait megtartjuk. Ezt kell tennünk teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből. Különböző gondjaink vannak. Kinek ne lennének ma? Ezeket mindenki a maga során másképp próbálja orvosolni. De ezekben a szavakban rejlik Krisztus diagnózisa az egyes ember és a társadalom mint egész alapvető bajaira. Hogyan élhetnénk úgy, ahogy kell, békében, szeretetben, egészségesen, ha nem szeretjük Teremtőnket, és nem az ő tervei, parancsolatai szerint élünk? Hogyan értékelhetnénk helyesen embertársainkat, és bánnánk velük megfelelően, ha megtagadjuk, sőt megvetjük, vagy elfelejtjük Teremtőjüket? És az élet hogyan lehetne több keserves munkánál, ha Istent merő kötelességérzetből szolgálnánk, és nem az iránta érzett szeretetből?

Ha megsértjük az első és legfontosabb parancsolatot, és ezt mindnyájan megtettük, a legnagyobb bűnben vagyunk vétkesek, az Isten iránti szeretet elmulasztásában. Itt egy alapvető kérdéssel állunk szemben. Mi magunk nem tudjuk elérni, hogy szeressük Istent. Akkor mi válthatja ki bennünk az Isten iránti szeretetet? A tékozló fiú példázata segít ennek megértésében, melyet Lukács evangéliuma 15. fejezetéből a 11. verstől kezdődően olvasunk. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Mondta pedig, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem állt vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bélese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Én nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béleseid közül egy. És felkelvén elmén az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. És előhozván a hízottulkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.

és elhatározta, saját vágyait fogja követni. Ez az ifjú nem érzett semmiféle kötelezettséget apja irányában, és hálát sem mutatott. Azonban a gyermeki kiváltságokra igényt tart, vagyis az apai tulajdon egyik részére. Mózes 5. könyve 21. fejezetében megszabja, hogy az atya vagyonából két rész az elsőszülött fiút illeti. A többi fiak egyenlő arányban örökölnek. Szigorú törvény volt, hogy a vagyon az apa életében az ő kizárólagos rendelkezése alatt állott, és a gyermekek együtt éltek és dolgoztak az édesapával. Mikor a kisebbik fiú kiszámította, mi esik az atya vagyonából rá, mikor a maga vélt jussát követelni kezdte, fellázadt az atyai felségjog ellen. Felmondta a fiúi viszonyt, és kiszakította magát az atya elkötelezettségéből, a családból. Olyan, mintha a fiú azt mondta volna: apám, azt kívánom, bár csak meghalnál. Megakadályozol abban, hogy jól érezzem magam. Gyorsan hajj meg, és ne állj az utamba, vagy add ki az örökségemet most. Egy olyan társadalomban, ahol szentek a családi kapcsolatok, az ilyen viselkedés elképzelhetetlen és megbocsáthatatlan. Itt kezdődött a bűne, mert a bűn lázadás. A többi már csak következmény volt. Az, hogy a vagyont eltékozolta, mert dobzódva élt, fogyasztott és nem termelt, ahogy ma mondanánk. A bibliai időkben a föld és a jószág volt a nagy család alaptőkéje. Általában mindent elkövettek, hogy a földet a nagy családon belül tartsák. A fiú azonban nem csak hogy elkérte a földből járó vagyonrészt apja halála előtt, de miután megkapta, eladta és a pénzt eltékozolta egy távoli országban. A lényeg az, hogy amikor eladta, a nagy család egyetlen más tagja sem merte volna megvenni, mert ez azt jelentette volna, hogy olyan földvagyont szerez, mely a fiú apjának tulajdona, aki még életben volt. A tékozló fiú így bizonyára kívülállóknak adta el a földet, ezzel csökkentve a családi tőkét. A falu fel lehetett háborodva, nem csak akkor, amikor elment, de akkor is, amikor visszajött és rájöttek, hogy a fiú kicsapongó életével elherdálta a tőke utolsó fillérjét is. A veszteség helyrehozhatatlan volt. Amikor Krisztus elmesélte, hogy a tékozló fiú mennyire feldúlta apját felháborító kérésével, a hallgatóság azt a folytatást várta volna, hogy az apa dűbe gurul és kitagadja a fiát. Egy ilyen reakciót teljesen jogosnak tartottak volna. Ehelyett Krisztus így folytatta a történetet, hogy az apa teljesíti fia kérését és hagyja elmenni. A példázat alkalmazása magától értetődő, nem véletlenül nevezik Krisztus leghíresebb példabeszédének. Sok embernek ugyanolyan a viszonya Istenhez, mint a tékozló fiúnak az apjához. Ha nem is tagadják a teremtő létezését, nem akarják, hogy bármi közük legyen hozzá. A teremtő és törvényeinek gondolata elrontja a szórakozásukat és korlátozza szabadságukat. Az Istentől való teljes függetlenségben kívánnak élni. Bizonyosan nem szeretik teljes szívükből, elméjükből, lelkükből és erejükből. De azért továbbra is szeretnék élvezni mindazt a jó dolgot, amit Isten teremtett. Ha az egyén elutasítja, vagy semmibe veszi Istent, és csak saját öröméért él, nem csak magát károsítja meg. Az egész közösség erkölcsi szellemi tőkéjét csorbítja. Isten nem zsarnok, szeret bennünket. Az embernek szabad akaratot adott, és azt tiszteletben tartja. Ha az emberek elutasítják, semmibe veszik, megvetik vagy megtagadják Istent, nem sújtja őket rögtön halálra, sőt az élet jó dolgaitól sem fosztja meg őket azonnal. Hagyja, hogy fokozatosan felfedezzék azt a lelki szegénységet és erkölcsi nyomorúságot, mely elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha egy teremtmény

Miután megkapta apai jussát, messze vidékre költözék, távol az atyai háztól. Van bőven pénze, és szabad akarata szerint cselekedhet. Tehát azt hiszi, hogy elérte szíve vágyát. Nagyon kellemes volt a kicsapongó élet. De senki sem figyelmeztette. Ne tedd ezt, mert átasz magadnak. Vagy tedd inkább ezt, mert így helyes. A rossz társaság még jobban beleviszi a bűnbe, egyre rosszabb helyzetbe kerülve. A bűn következménye volt a nyomorúság is, amibe a tékozló jutott. Isten szeretetének visszautasítója kívül kerül Isten áldó, védelmező körén. Ennek a nyomorúságnak mélysége egyenest megdöbbentő. Éhínség támad azon a vidéken, s ő szükséget szenved. Elszegődik a tartomány egyik polgárához, aki disznói legeltetésével bízza meg. Zsidó ember részére ez a legutálatosabb, leglealjasítóbb foglalkozás volt. A fiatalember, ki szabadságával kérkedett, egyszerre szolgaságra jutott. A vidám társak, ki körülvették jóléte idején, és költségére ettek és ittak, mind elhagyták. Lelkismeretét elnyomva boldognak képzelte magát, most pedig az élet szánalmas hajótöröttyeként lézengett. Milyen hű képe ez a bűnös állapotnak? Körülvesz Isten szeretete, de az ember, ki csak önző kívánságainak a kielégítését és bűnös élvezeteket hajszol, mégsem akar egyebet, mint távol maradni Istentől. A tékozló fiú már senkinek sem kellett. Ez indította el benne a bűnbánat folyamatát. Elhatározta, hogy hazamegy apjához, és megvallja neki oktalanságát. Isten szeretete vágyódik azon lélek után, ki önként eltávolodott tőle, és mindent megkísérel, hogy visszahozza az atyai házhoz. Ha őszinték vagyunk, belátjuk, szenvedéseinket saját balgaságunk okozta. Azt tervezte, hogy ajánlatot tesz apjának. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevez. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. Ajánlata számunkra az őszinte megbánás és az apjával való valódi megbékülés jelének tűnhet. Valójában azonban nem örömében tette. Egy ókori gazdaságban a munkások három osztálya dolgozott. Először ott voltak a gazda fiai. Ők nem bérért dolgoztak. A család tagjaiként, akik az apa halálakor öröklik majd a gazdaságot, az apa és a család szeretetéért és a családi birtok javáért dolgoztak. Aztán ott voltak a szolgák, akik ellátásért és némi bérért dolgoztak, de nem voltak függetlenek. Ezek a gazdaságban éltek. De voltak független munkások is, akik a faluban éltek és elszerződtek a gazdaságba. Ma napszámosoknak neveznénk őket. Amikor a tékozló fiú visszatért, ezek közé akart beállni. Nem az apja és családja iránti szeretetből akart ott élni és dolgozni. Miután kicsapongó életmódja miatt ostoba módon elvesztette saját birtok részét, most az volt a szándéka, hogy független marad és elszegődik hozzá pénzért. Egy ilyen ajánlat sohasem elégíthet ki egy apát. Nem gyógyítja meg az elidegenedést. A tékozló fiúnak fel kell adnia esztelen függetlenségét. El kell fogadnia apját apjaként, és az iránta és családja iránt érzett szeretetből érte kell élnie és dolgoznia. Sok ember ma is elköveti ugyanezt a hibát. Saját bőrükön tapasztalták azt az erkölcsi és szellemi szegénységet, mely az Isten nélküli élet eredménye. Fogadalmat tesznek, hogy megváltoztatják életmódjukat, és Istent szolgálják. De az ókori farizeusokhoz hasonlóan az Istenhez való viszonyuk továbbra is helytelen. Talán gondolkodás nélkül még mindig ragaszkodnak az Istentől való függetlenséghez. Az a szándékuk, hogy jó viselkedéssel, jó cselekedetekkel és vallási szertartásokkal kiérdemlik Isten kegyelmét, azt remélve, hogy végül azzal fizet nekik, hogy üdvözíti őket. Ez azonban nem igaz.
Isten teremtményeiként soha nem lehetünk függetlenek tőle. Mindent, amit érdemes birtokolni, tőle jön és az övé. Ami az övé, azt nem használhatjuk arra, hogy bármit megvásároljunk tőle, legkevésbé az üdvösséget. Egyetlen kielégítő életmód az, ha Istenért élünk, szeretjük őt teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből, és önként szeretetből szolgáljuk.

Az ifjú ott hagyja a disznócsordát, a moslékot is hazafelé indul. Gyengeségtől reszketve, éhségtől gyötörve veszi útját. Nincs semmije, rongy fedi testét. A normális életben, ha egy fiú, mint a példázatban szereplő, visszatérne, a falu minden embere kimenne elé, gúnyolná a rongyait és a koszosságát. A fejére zúdítaná az átkait azért a kárért és szégyenért, amit a közösségnek okozott. De ezen a ponton az apa rendkívüli dolgot tett. Elé szaladt, hogy találkozzon fiával. Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Leveszi vállairól széles, értékes köntösét, beborítja fiának lesoványodott testét. Az atya szorosan maga mellett tartja és hazavezeti fiát. Nincs is alkalma arra, hogy béres helyét könyörögjön. Ő újra az a fiú, akit megtisztelnek a ház minden javaival, akit szolgák tisztelnek és kiszolgálnak. Az ókori világban egy fontos ember nem futott akármilyen okból. A futást méltóságon alulinak tartották. A tékozló fiú apja számára a futás megalázkodást jelentett. De ezzel olyan módon mutatta meg a tékozló fiúnak, hogy milyen is apai szíve, amit az még sohasem tapasztalt. Az, hogy apja megbocsátott neki, és visszahelyezte jogaiba, arra késztette, hogy teljes szívből szeresse őt, és azontúl önként szolgálja. Az emberek úgy tekintenek Istenre, mint aki azért figyeli őket, hogy fedjen és kárhoztasson. Ki a bűnös mindaddig el nem fogadja, amíg a visszautasításra egyetlen kifogást talál. Isten törvényét az emberek boldogságuk korlátjaként tekintik, keserves igának, amelyből szabadulni igyekszenek. De akiknek szemeit Krisztus szeretete felnyitotta, látni fogják Istent, mint szerető atyát, és felébreszti az Isten iránti szeretetet, mely Isten szolgálatának egyetlen kielégítő indítéka. Természetesen a példázat ezen részének az volt a célja, hogy rámutasson arra, mit tett Isten Krisztusban értünk bűnösökért. Az ókori világban a keresztre feszítést tekintették a lehető legszégyenteljesebb és legmegalázóbb halálnak. Ami miatt a kereszt üzenete a görög filozófusoknak durva és ostoba, a vallásos zsidók számára pedig botrányos volt. De sok millió ember számára Isten üdvözítő hatalmát bizonyította a kereszt. Mindez bizonyítéka Isten készségének, hogy elfogadja a megtérő bűnöst. Kedves barátom, vajon te is magad választotta úton jársz-e? Eltávolodtál-e Istentől? Vajon a törvényszegés tiltott gyümölcseit kívántad-e élvezni, s tapasztaltad-e, hogy keserűvé vált az íze szájadban? Most pedig reményvesztetten ülsz egyedül, elhagyattan. Hallgasd, az Atya hív. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kelj fel, és menj Atyádhoz. Ha csak egy lépést teszel feléje bűnbánattal, ő eléd jön, és karjaiba zár. Füle hallja a megtört lélek kiáltását. Szívünknek legelső vágyakozását megérzi. Mert amint örül a vőlegény a mennyasszonynak, aként fog néked Istened örülni, mondja Ésaiás proféta. A szeretet Istene adja és írja szívünkbe a szeretet törvényét.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak,

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztok.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.